0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Kubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt ért, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok! Már 20 év a Tilos Rádió DJ-je vagyok. Adjátok az 1%-otokat a Tilos Rádiónak. Az adószám a következő. 1-8-0-0-2-4-5-4-2-41. Tilos Kulturális Alapítvány. Peace!

kezdődik a trafik. Hallgassátok a jó kis zenéket. Dr. Analog kis gyűjteményéből. Jó zene hallgatás.

starting from the zero point. Zero point, zero point to five.

Take you to the next level.

Na és akkor Omikron is bekapcsolódik, fél óránként rakunk itt Dr. Ameló Omikron és így tovább. A Tilos Rádióban, a Traffic műsorban jó zene hallgatást mindenkinek, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
2: A csíkosfejű nádipa szálta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a Kunkápolnási mocsárnál. Olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekesmadár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes rétek 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a csíkosfejű nádiposzáta egy példányát, írta a Kubi.
1: 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolombói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kanabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Ez pedig ott a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Szevasztok, Petya vagyok a pultból, és velünk van már berlini tudósítónk, Dénes Bali. Hello.
4: A nénikét térjék alá, a tudósító. Mindig ezt a gondolatot szoktam mindig megfogalmazni magamban, hogy nincs olyan tudósító, aki hétről hétre itt van, és ezért mondta, hogy kiküldött embere, vagy mit tudom én, de
3: ügynök.
4: Nem vagyok tudósító. Ügynök az.
3: És Budapest,
4: a hajnali hasadás és a
3: budapesti ügynökünk is, Sár és itt van már, budapesti ügynök.
4: Szervusztok! Mindenkinek üdvözlök, nem tudom, üdvözletemet küldöm, nem tudom nálatok milyen az időjárás. Kicsit nekem az érzésem van, hogy én okozom a rossz időt, mert most nem voltam Berlinben közel egy hétig, és itt 23-24 fokok voltak állítólag, de ahol én voltam, ott nyárnak kellett volna lennie, ehelyett hideg volt, most megérkeztem. És egyből pocsék időjárás van, szóval lehet, hogy velem van a gond.
3: Lehet, mert itt most jó idő van.
5: De most megnéztem, mert véletlenül, mert megyek hétvégén Berlinbe, és véletlenül a berlini időjárás jött elő, és 13 fok van Berlinbe, Budapesten meg 13 fok van.
4: De ez mondjuk abból a szempontból, hogy te most nem jött még, hanem majd pénteken jössz.
5: Akkor jó idő lesz.
4: Pénteken egy számjegyű tartományokba fogunk haladni, tehát ilyen kicsit hűvösebb lesz, de hát hangzsulat azért remek lesz, gondolom.
5: Szombaton jó idő lesz, azt hiszem Berlinben.
4: Igen, napsütés lesz.
5: Na de igen, szóval itt is 13 fokkal indítunk, viszont aztán bedurvulnak a dolgok a nap során.
3: Igen, egyébként most olvastam, hogy a legnagyobb hát már nevezhetjük problémának az, hogy nagyon száraz a levegő Magyarország felett, tehát nagyon kevés a nedvesség, és emiatt aztán jobban fel is melegszik az idő, ami a mezőgazdaságnak, meg a természetnek nem olyan jó hír, mert hogy ilyenkor meg pont, hogy sok eső kell, hogy essen.
4: Hát mondja is a közmondás, hogy
3: májusi
4: aki
3: eső,
4: mert az nyer, ugye, de én nem erre gondoltam, hanem valóban arra, hogy májusi eső aranyat ér. Hát ez nem úgy tűnik, hogy lenne sajnos, ne egyébként nem csak a levegő, hanem ugye a talajból valami elképesztő mennyiségű víz hiányzik, borzalmas osztálynak nézelébe az ország, ez a tavaszi csapadék, ami hiányzik, ez nem csak a mezőgazdaságnak, tehát a termesztett kultúráknak, hanem tényleg egész egyszerűen konkrétan a erdőknek, mezőknek is, úgy általában a természetnek is rettenetes szükség lenne.
5: Pont itt ebben a műsorban beszéltünk arról pár hónappal ezelőtt, hogy mennyire jó, hogy ilyen hosszan van hó, mert de ez majd jó lesz a talajnak.
4: Igen, ez jó a talajnak.
5: Ezt mondta közben egy 3-4 hónappal ezelőtti Déles Balázs.
4: De ez, tehát itt egy januári állapotról beszéltünk akkor, valóban jó volt a talajnak, viszont a helyzet az, hogy Magyarországon a mezőgazdaság és a természet szempontjából létfontosságú csapadéknak kéne esnie március, április, májusban. Ez teljes mértékben elmaradt, amennyire én tudom. Tehát, hogy vannak ezek a térképek borzalmas. De egyébként ez bárki tudja, aki mondjuk az ország nagy részén mondjuk füvet próbált nyírni az elmúlt hetekben is, azt érzékelte, hogy olyan, mint hogyha egy porkészítő gépet tolna maga előtt, és gyakorlatilag a port veri fel. Az egy más kérdés, hogy mi értelme van egyáltalán füvet nyírni ebben a helyzetben, de hát ugye egyébként Berlinben is sokkal jobb a helyzet, de speciál itt holnapra egész napos hatalmas esőt mondanak. Nem tudom, ezzel aggasztó mértéket tölt az első hivatagosodás. Nem csoda, hogy a hivatalba lépő miniszterelnök egyik első intézkedéseként az új élő környezetért felelős minisztert utasította, hogy egy azonnali vízgazdálkodási tervet, vízhelyzeti tervet készítsen elő, ebből rohadt nagy gáz lesz, és nem csak a Balatonnál, amelynek a vízszintje az ilyenkor szokásoshoz képest, amennyire én láttam, közel 20 centivel marad el. Ez azt jelenti egyébként, hogy azok a képek, amik tavaly, meg talán azt hiszem, hogy 10 évvel ezelőtt a rendkívül aszályos nyár után bejárták a magyar sajtót, mert a Balaton déli partján egészen komoly területek kerülnek hát szárazra, ez idén ennél is korábban fog bekövetkezni.
3: És mondjuk el, hogy reggel 8-tól vendégünk lesz Rendvei András ügyvéd, akivel a vagyon visszaszerzés jogi módszereiről fogunk beszélgetni.
4: Bizony, nem is akárhogy, majd amikor eljön a vendégünk, elmondjuk, hogy egy tanulmánynak a szerzője ő. Egyébként én nem is tudom, tegnap, amikor jöttem haza külföldről, és leszálltam a repülőről, akkor láttam, hogy nem tudom, ezt láttátok-e ezt a cikket, Balási Gyula, aki ilyen elképesztő vagyot halmozott fel gyakorlatilag a kormány kommunikációból, ugye ő az, akit hát van, amikor azt mondják, hogy Rogán Antal strómanja, azt nem tudjuk, de hogy ő volt az a kedvezményezettje, kizárólagos kedvezményezettje ezeknek a gyűlölet propaganda plakát kampányoknak, meg egyébként másnak. Na szóval a lényeg, hogy ez az ember bement a Kontroll című műsorba, nem tudom, ezt láttad a Petya.
3: Igen, már posztoltam is róla.
4: Nem tudom, csak felajánlja az összes cégének a 100%-át a magyar államnak, és egyébként az a legdurvább, a magánbefektetéseit is. Tehát, hogy én hátaklan vagyok, hadd beláthassak ebbe az országba. Nem is tudom. Miért nem az ügyészségre ment? Az ügyészségre? Miért mentem volna én az ügyészségre? Én hátatlan vagyok.
5: Nem olyan volt, mint az ilyen 80-as évek szopparoperáinak a nagyon rossz része? Arca is, a háttér, és minden teljes olyan volt, mint egy nagyon-nagyon rossz szappanopera.
4: Nem, tehát, hogy bocsánat, hogy biztos már felnőtt lelkülettel bíró hallgatóink nagy része az kijött ebből a kárörvendő üzemmódból. Sajnálatos módon az én gyermeki lelkülete még mindig nem tud ezen felemelkedni, tehát a héten is, tegnap is csodálatos tartalomra bukkantam, ugye a Gajdi Csottó kognitív diszonancia argentin tangójás, hát népművészeti internet mű szerzője egy újabb gyöngyszemmel jött elő, ezúttal Ferenc Orsolya jódlizik arról, hogy ő mivel nem nyilatkozik, ezért hát nem nyilatkozik, tényleg az elképesztően kurva jó. Na de hogy ugyanebben a kategóriában tartozik a Balázsi Gyulának is az interjúja, hát ezt javaslom, hogy mindenki tekintse meg. Egyébként pont arról szól ez a dolog, mint amiről vendégünkkel fogunk beszélgetni, tehát ezek a fantasztikus magánvagyonok, amik keletkeztek gyakorlatilag közpénzből, hogy ezekkel mi lesz, hát hogyan lehet ezt visszaszerezni. Szerintem erre senki sem számított, hogy lesz olyan része, amit ilyen könnyen, hogy hozzáadom az egész egyszer.
5: Jó, de igazából nem adja oda, mert most egy olyan céget ad oda, amiben nincs, tehát aminek vagy hát nem tudom.
3: Ha lefoglalták, lefagyasztották a számláit, nem? Én azt is elmondja, hogy lefagyasztották a számláit, tehát hogy nem véletlen, nem tudjuk, hogy oda.
4: Nem tudjuk, hogy miért tudjuk.
3: Hát
4: nem,
3: mi minden szabály. És hogy most Hud Gergő meg azon keserek, hogy a Tiszás gyűlölet hullám elindult Balási ellen, és hogy nem, hogy lehet, hogy nem méltányolják, hogy itt több ezer ember munkájáról és egzisztenciájáról van szó. Érdekes, amikor a CEU-t bezárták, akkor nem kesergett az embereknek az egzisztenciája miatt.
4: Kicsit nekem az volt az érzésem, hogy itt valami olyan zavar lehetett a kommunikáció, hogy Rogán adta, véletlenül nem vette fel a telefon. Tehát, hogy eddig mindig elérhető volt a Tóni, mindig, amikor hívtam, azonnal felvette. Most a számláinkat lekapcsolták, zárolták, és nem vette fel, és akkor egy ilyen pánik módban tudod, amikor csinálsz valami hülyeséget, és akkor nincs kontroll, és egyre nagyobb hülyeséget csinálsz.
5: De biztos, hogy beszélt ügyvéddel, nem?
4: Ügyvéd, de lehet, hogy beszél csak. Hát ügyvéd, lehet, hogy az ügyvéd is hülyeséget mondott, mert az, hogy a magánbefektetéseiből több 10 milliárd forintot is odaadjon, hát azért az ne haragudj, nem
3: hiszem. Igen, és itt ez megint felveti azt a kérdést, hogy mennyire van értelme ezeket az arcoknak teret vagy fórumot biztosítani a médiában.
4: Ennek szerintem jó, hogy teret biztosítottak, mert hogy ez egy gyöngyszem, ami, tehát hogy ezt ja. Szerintem a gyűlöletkampány, én itt születtem. Nem hiszem, hogy ez luxizás, nekem van Ferrari, meg Lamborghini, meg hát vagyonos ember.
3: Mondja, hogy igen, sose tagadtam, hogy vagyonos ember vagyok.
4: És azt kérdezi az újságíró, hogy miért nem ment az ügy, miért nem az ügyészségre ment. És akkor tényleg így csodálkozol, hogy ügyészsége? Hát miért ment? Nem tudom. Miért mentem volna én az ügyészségre? Hát mert van egy büntetőjárás ellen 2 éve, amiatt, hogy túlárast az. Hát de nekem erről senki se szólt. Hogy...
3: De.
4: Na jó, szóval, hogy ne lőjük le az összes poént, fontosan erről fogunk beszélgetni a vendégünkkel, hogy vajon mit jelent az, hogy politikai tulajdon és milyen esélyekkel indul az új kormányzat, illetve hát Magyarország, hogy visszaszerezze ezeket az összegeket. Úgyhogy így.
3: Igen, Balási Gyula könnyeit fogjuk elemezni.
4: Bocsánat, hogy röhögök, de tényleg egyszerűen nem tudom. Egyébként az is egy ilyen, tehát az is ide tartozik szerintem, hogy ugye egy kommunikációból élő emberről beszélünk, tehát arról beszélünk, hogy valaki, aki 100 milliárdok fölött diszponált, és 10 milliárdos vagyonokat halmozott fel kommunikációból, és amikor így lehull a lepel a Gajdi Csottói értelemben, és ott ül veled szembe az ember, akkor kiderül, hogy hát pont a személyes kommunikáció, ez úgy tűnik.
5: Ez nem túl jó. Ez nem túl erős.
4: Ez nem az erőssége.
5: Igen, igen, átlag alatti képességünk.
4: Nem a szavak embere, ugye? Tehát, ja, erre mondják, hogy...
5: Lehet, hogy nagyon jól vezet autót.
3: Egyébként hétvégén egy ilyen heves vita alakult ki köztem meg barátaim között arról, hogy milyen szintig megy a felelősség ebben a propagandagyár, vagy a propagandagyárakban, hogy ki az, akit még itt felelőssé lehet tenni, mondjuk a MTVA dolgozóidnak, kik azok közül, akik felelősek azért,
4: amit történt. Tehát a vágót, vagy a...
3: Hát igen, mondjuk... Én szerint mondjuk azt gondolom, hogy aki ott maradt, és annak tudatában maradt ott, hogy ez miről szól, annak valamilyen felelőssége van, még hogyha nem is ugyanaz a felelőssége egy világosítónak, mint a hírszerkesztőnek, de azért ez is egy ilyen, tehát tudjuk a történelemből, hogy ez azért, hogy én csak kis csavar voltam, ha én nem csinálom meg, akkor valaki más, meg nem tudom, meg hogy etetni kellett a családot.
4: De Balázs azért... Gyula is gyakorlatilag, ő nem szóltott bele, ezért hát, megkaptak át.
3: És hogy én nekem például, nekem az nem volt, nem volt szimpi, amikor Ajar Péter egyébként remek interjú után ott az MTV dolgozóknak egy ilyen beszédet tartott, és hogy jaj, szegények, tudom, hogy mennyire rossz nektek itt. És akkor erről ugye több volt MTV-s ember is a Facebookon kikelt, hogy hát nem volt kötelező ott maradni.
4: Egyrészt meg a fizetést, igen. Tehát, hogy a sírva vették fel a fizetésüket, vagy hogy volt ez?
3: Én egyébként azt gondolom, hogy igen, a világosítónak is van felelőssége, aki ott maradt, mert nélküle se tudott volna menni a műsor. Még ha nem is akkora felelőssége van, mint a hírszerkesztőnek, de hogy egyébként én a legkevésbé azoknak tudok megbocsátani ebből a rendszerből, a NER-ből, akik ebben a hazugsággyárban, propagandagyárban vállaltak részt. A Balási Gyula is, meg a hasonlók. Tehát akik ezt fenntartották, ezt a gyűlölet kampányt permanens módon, azoknak én nagyon kevésbé tudok megbocsátani.
4: Pedig nem csinál, pedig látom. Nem csinál, semmi rosszat. Semmi, minden le van papírozva, mindent olyan szabályosan leírtunk.
5: De mondjuk a Magyar Péter ez nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy nem bocsájt meg, mert akkor önmagának sem kéne megbocsájtania.
3: Na hát ez meg kinyit egy újabb ablakot, igen. Jó reggel.
4: Kicskát. Jó reggelt.
6: Jó reggelt, sziasztok. Van egy... elég pikáns száva ennek az ügynek szerintem, ezért nagyon fontos.
4: Mármit melyiknek a Balási Gyulának?
6: Balási Gyula cég visszaadásoknak, és ezért nagyon fontos, hogy Magyar Péter hogyan fog, meg mit fog kommunikálni ebbe az ügyben, nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye jól tudom, a Hadházi Ákos egy picit pedzegette, hogy a Diákhitel Központnak is voltak túlárazottnak tűnő szerződései Balási cégekkel, de aztán úgy le lett picit állítva az ügyről, és ugye hát bizonyos Magyar Péter igazgató regnálása alatt szünettek ezek a szerződések. Na, elég pikáns a dolog.
4: Hát figyelj, ezt szerintem ő sose fogja elismerni. Egyébként most, hogy így mondod, ez részben talán indokolhatja az ő viszonylag visszafogott reakcióját erre a dologra, mert annyit mondott a Balázsi sztorira, hogy ő megmondta 2 évvel ezelőtt, hogy amikor ez a rendszer összedől, akkor össze fog dőlni. És hogy így nem lesz ez olyan stabil, mint amilyenek gondolják, és nagyon hamar összepotyadhat. Tehát, hogy kb. Ennyit mondott. Érdekes a felvetésed. Szerintem a maximum, ameddig ide el fog jutni, az az, hogy hát lehet, hogy problémás szerződések voltak abból a szempontból, hogy nem a rendszernek ezzel a liblingével kellett volna megkötni, de azok a szerződések a újra a gyájuk rendben voltak. Amit egyébként a Balázs is nagyon sok számolott, hogy olyan szépen lepapíroztunk mindent, és minden olyan rendben volt, mindent úgy leírtunk, hogy mi mennyibe kerül.
6: Hát igen, Balázsban itt mondogatják sokan, hogy hát nem lehet bántani őket, mert le van papírozva minden, és Orbán is, de én mindig elmondom, hogy a lopás, az lopás, akárhogy papírozod le. Tehát az, a tények, azok tények. Nem lehet azt lepapírozni. Most mondok egy példát, X cég mondjuk 5000 forintért adja a betont egy piaci szereplőnek, ugyanazon a héten az államnak adja 180.000 forintért. Ezt nem tudod lepapírozni, ez túlárazás.
4: Nagyon szépen le most papírozom minden ott is. Nagyon jól le lehet papírozni.
6: Borzasztó gyorsan és borzasztó könnyen fel lehet ezeket tárni, mert a bíróság bekéri X építőipari cégnek a számláit abból az időszakból, és kiderül, hogy harmadáron adta a piaci szereplőknek.
4: Igen.
6: Mondom, kommunikációra is igaz, hogy 20 kommunikációs cég oda fog menni, és azt mondja, hogy igen, nekünk egy ilyen egyperces, nem tudom mit, 10 forintot megcsinálni, az állam meg 50 forintért vettem Balásitól. Tehát ezeket nem lehet lepapírozni.
4: Nem, ezeket nem lehet lepapírozni, ezekkel egy dolgot lehet csinálni, amíg a az állam a tiéd, amíg a hatalom a tiéd, és amíg azok az intézmények, amiknek ezekben az ügyekben lépnie kéne a tiéd, és te kontrollálod őket, addig ezeket el lehet túlsolni. Abban a pillanatban, hogy borul a kártyavár,
6: és amíg Polt Péter az intézmény... addig el lehet.
4: Hát amíg a Polt Péter a főügyész, amíg a gazdasági versenyhivatal nem vizsgálja ezeket a dolgokat, amíg az állami számvevőség nem vizsgálja ezeketnek az állami cégeknek a költéseit, addig lehet ezeket szőnyeg alá söpörni, de abban a pillanatban, hogy borul a kártyavár, onnantól kezdve ezt nem. És hát ezt lehetett látni Balázs Gyulának az arcán, meg a könnyein, meg azon a gondolaton, hogy szegénynek lehet, hogy el kell menni a Magyarországba, csak hát ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz. Na jó, köszi.
6: Hát remélem, hogy nem lett már lehetősége. Ismerősökkel fogadást kötöttem, hogy szerintem megalakult mi kormány, és egy héten belül letartóztatásokat látunk, hogy hívják ezt vizsgálati fogság, vagy előzetes letartóztatás, mert
4: hát szerintem nincs. Őrizetben vétel jön először, és aztán jön az előzetes letartóztatás. Ezeknek az ellen egy elég fontos feltétele a büntető eljárás. Tehát, hogy nyomozásokat kell indítani, mert ezek nélkül ezekre a cselekményekre nincs lehetőség.
6: Hát nagyon sok ügyben van. NK ügybe szerintem megvolt a feljelentésfalás ügybe is. Ez nagyon sok ügyben van, csak ugye a Polt Péter általában blokkolta ezeket. Tehát csak a határi szerintem 100 ügybe beadott feljelentést.
4: Feljelentések vannak sok ügyben, de hogy ténylegesen nyomozás van-e, az a nehéz kérdés. Tehát figyelj, szerintem meg fogjuk látni a következő hetekben, hónapokban, ki fog derülni. Nem az fog kiderülni, ezek az emberek mennyit kapnak, hanem az, hogy mennyire gondolja az új kormány és az új parlament komolyan az elszámoltathatóságot.
6: Let's see. Így van.
4: Oké.
3: Okay. Köszönöm.
5: Szerintem muszáj lesz valamit. De hát majd a showban. Most az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy Balázs Gyula lesz. Lehet, hogy maga Rogán Antal dobta ki őt, és Rogán Antal már Dubajban lesz hamarosan.
4: De hogy ő egy vállalkozó. Hát egyébként Balázs Gyulán egyébként a cégei tulajdon része helyett szerintem, amit igazán ajánlgathatna, az egy vállalkozó.
3: Uh-huh. Nem, Magyar Péter Sógora helyreállítja a jogállamot. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szervusztok, Pasa vagyok. Nyilván lehetne jelzőkkel illetni Balázs úr. Tegnap előadását nekem a Hiperfargics kb. Ez jut eszembe. Valami rémálom volt. Ez közönségszégyeltetős volt egyértelműen.
4: Igen, az előadás szégyen, nem? Tehát, hogy
7: abszolút. Hát én kettő percet tudtam először egy húzomba megnézni, mert annyira szarul éreztem magam benne, hogy inkább hagytam, aztán neki futottam még egyszer, akkor már tudtam nézni. Ez az egyik, amit akartam. A másik viszont, hogy amit nem értek, hogy mi volt a célja? Mit akart ezzel elérni?
4: Nagyon jó kérdés.
7: Tehát aminek van a racionálitása, úgy értem. Mert, tehát, hogy egyszer nem látom benne, hogy mit akart ezzel elérni, hogy visszaadom a céget kinek? Hát nem az államtól vettem ezt a céget.
3: Szerintem elébe akart menni a büntető eljárás.
7: Ez a végső elkeseredés, amikor típus, nem marad más, mint zokok.
5: Az a típus, aki jön az új vezető, és akkor előtte még az izének hajlongott, az előzőnek, most meg oda megy, mindenemet odaadom neked, kedves.
7: Hát igen, de mindegy, esetben nem nagyon értettem ennek a motivációját. Én azt értem, hogy szeretném megúszni, de hát ennek nincs racionalitásod.
4: Szerintem ezt a kérdést, amit te feltettél a 362 000 néző közül, aki ezt a videót az elmúlt 12 órában megnézte, legalább 359 000 föltette. Tehát, hogy erre próbáltam azt a magyarázatot adni, hogy hát... Lehet, hogy a hétfő délben, amikor zárolták a számláit ennek a cégnek, nem derül ki, hogy kicsoda, és lehet, hogy hát administratív hiba, de azért mégse, hát 10 milliárdokról van szó, akkor egy kicsit bepörgött Balázs Gyula, és lehet, hogy Tóli nem vette fel a telefont olyan gyorsan, mint szokta, vagy esetleg tudod, amikor hívsz valakit, és nem rendesen csön ki, hanem egy ilyen nem roamingoló országban, ilyen idegen hangot ad ki a csöngéssel, és abból ő azt a következtetés szült el, hogy Tóli lehet, majd nincs is itt, én meg itt maradok egyedül, Úristen, mi lesz? És akkor az szintén teljesen berottyantott jogászának, aki az összes szerződésen rajta van, azzal együtt kisütötték ezt a röveget. Tehát visszaadjuk a cégeket, de hát ahogy mondod, hogy mi az, hogy visszaadjátok a cégeket? Kinek adjátok
5: és
4: vissza?
5: És még azt is, azt az ötletet is kapta, hogy a kontrollhoz menjen nyilatkozni, hiszen az a Magyar Péter testvérének alapja, tehát ez az új M1.
4: Hát ez a
7: jó, gyakorlatilag... egyébként ott óvatosan bántak vele, tehát azért ennél mondjuk, ha bekerült volna Marci, az Ulás Marci, az ennél azért keményebb kérdéseket kapott volna, én azt gondolom. Tehát tényleg ezt is kérdezett, mert ezt aztán nem akarták elriasztani.
4: Többször elsírta magát itt is, tehát láthatóan...
7: Tehát igen, ezt képest mi lett volna Marcinál.
4: A Marcinál szóval esik az asztalal, és onnan az zokog, és időnként kikiabálja azt, hogy hátatlan vagyok. Jó ember, ne bántsanak, jó ember. Hallottam
7: benneteket közben tovább, bocsánat, szép napot elúztat.
4: Hátatlan vagyok, mindent olyan szépen lepapíroztunk.
3: Na, berakok egy zenét, aztán utána beszéljünk majd még arról is, hogy... Hát azt most nem azt készítettem be.
4: Petya volt Norvégiában, arról is beszéljünk egy kicsit.
3: Igen, meg a Sógorról is azért. Azt se hagyjuk így.
4: Sógor úr. Na jó.
3: Ez itt a Tilos Rádió hajlásodás, és egyébként 8-tól meg vendégünk lesz Lendvai András, akivel a vagyon visszaszerzés jogi fortéjairól fogunk beszélgetni. Hallgassatok minket, jövünk a zene után.

0: Őrizs Pánasszony, jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora.
1: Ilyenkor mindig azon gondolkodok, hogy tényleg azért bizonyos szempontból mekkora szerencsénk van, hogy egy olyan korban élünk, ahol néhány egyszerű kütyű segítségével internetes népművészek ennyire csodálatos alkotásokat tudnak. Bár nyilván mondjuk 1910-ben egy erősebb karikatúra ugyanezt a hatást váltotta ki az értő úri közönségből, és azok is nyíjogtak, és többször is elolvasták, és hát ha nem is telefonon, de felkeresték az ismerőseiket, és megbeszélték, hogy olvastad.
2: Kávéházban
1: olvastad.
2: És cigisztek konyak hoztak. És neveztek a karikatúrát.
1: Olvastad? Ekkora volt, atya Isten. Hát, tényleg, akkora volt. Mi csak küldözgetjük egymásnak, de hát ez így is csodálatos. Többször elmondtuk már, hogy tehát Ferenc Orsolyánál mondjuk kevés ember volt rombolóban, 8. kerületi ártalomcsökkentő programok tekintetében, úgyhogy kár örömünk az azért nem teljesen alaptalan, ahogy az a helyezkedési kísérlet a választások után, amivel ő egy ilyen megmondó szerepet fölvállalt a Fideszről, ez úgy tűnik, hogy nem változott.
0: Besült, nem?
1: Hozzáfűzött reményeket.
0: Nem, hát, nem is ültették be a parlamentbe, ráadásul.
1: Nem, hát az. Erről szól ez a...
2: Egy dolog miatt csodálom Ferenc Orsolyát, illetve Ferenc Orsolyát fotósopperét, hogy ebből a nőből, aki most azért tehát lehet nézzen a felvételen, és hogy néz ki, nem semmi különös okésan néz ki, de csináltak egy olyan fotót róla a plakátokon, mintha körülbelül a Julia Roberts lenne. Tehát ilyen 3-4-szeresére vastagították a száját, és egy gyönyörű sugárzó.
0: Én voltam vele 2014.
1: Balási Gyuláék csinálták, nem?
2: Lehet.
0: Én voltam 2014-ben vele a Hír TV-ben élő vitában, és legalább fél óráig sminkelték előtte. Na. Úgyhogy ő odafigyel ezekre a részletekre.
2: Photoshop az csodálkodott.
1: Az űrispán kifejezés egyébként tőled származik, Petya?
0: Hát azt nem tudom, hogy én mondtam először. Én biztos sokat
1: hát
0: használtam.
1: Kérdés, egy ilyen esetben, hogy ki mondta először, ugye nem tudom. A kérdés, nem?
0: Ez biztos, hogy én nem hallottam mástól, tehát hogy én eredetileg találtam ki, de lehet, hogy más is ugyanerre a következtetésre jutott. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kis ember vagyok.
0: Hello.
1: Azt hittem az űrbiztos asszony.
3: Nem. Sajnos nem vagyok űrbiztos.
0: Vagy űrispán.
3: Nem tudom, azt meséltem-e nektek, ugye hát, mint mindenki a korosztályomból, ugye én is űrhajós akartam lenni, és aztán nagyon sokáig nosztalgiával gondoltam erre vissza.
1: Nem mindenki akart űrhajós lenni, kis ember, ugye a szemüvegesek például nem akartak űrhajósok lenni, vagy ha akartak is, akkor ezt nem vallották be.
3: Igen, na, de aztán voltam a Kennedy űrközpontban, és megnéztem a Gemini űrkabint, hogy hol töltöttek el azok, tudom, két hetet egymás mellett, és azt mondtam, hogy hát jobb, hogy nem, ugye. Én a múltkor felajánlottak, hogy menjek egy hajóra dolgozni, pár hetet helyettesíteni valakit, de azt mondták, hogy valakivel egy kabinba kéne lakni, mondtam, köszönöm, inkább nem megyek. Pedig az egy kicsit nagyobb, ugye. Tehát azért, ugye, kézhez a kéz és válhoz a váll, ahogy a dal mondja, úgy ültek egymás mellett, úgy ettek, ittak, pisültek, és kakiltak, és csináltak mindent egymástól.
2: Biztos, hogy jó intim kapcsolatba kerültek egymással.
3: Igen, na, de nem ezért telefonáltam, hogy a klasszikust idézem, hanem Balázsira visszatérve. Nekem van olyan ismerősöm, akinek ez a fajta rendszer, amit ez a Balási működtetett, teljesen tönkretette a cégét. Mert ugye a piaci alapon működő cégeket nem hagyta dolgozni, kiszárította, tönkretette, szenvednek évek óta ugye ezzel. Azokkal az emberekkel mi lesz, amikor ez így picsog?
2: De egyébként ez hogy van? Vagy mit mondott kis ember az ismerősöd már, hogy ez a cég, ez ezeket a politikai kampányokat csinálta, meg szerintem
3: már... Meg minden mást is, és megmondták a nagyobb, igen, meg nem csak az állami, hanem egy csomó mindenek, ugye, aki mondjuk beszállított az államnak, meg ilyenek szóltak, hogy hát jobb lenne, ha vele szerződne.
2: Ja, értem.
3: Így informálisan. Tudod, tehát azt mondták, hogy hát jó, megcsinálhatod azzal is, de hát van itt egy másik cég, ugye, és akkor esetleg másik rendelést majd kapsz, és a többi, és a többi. Tehát ezek ilyen informális
1: módon. Egyrészt ez a része, hogy ez a gyűlölet propaganda, ami nagyon sokáig ment, ez ugye emberek sokasságának nehezítette meg, tette pokollá az életét, üldözött el Magyarországról hát olyan intézményeket ehhez is, amiknek ezért itt lett volna a helye. Ez az egyik. A másik, ez amit mondasz, hogy, tehát, hogy konkrétan, amikor egy ilyen szereplő egy ilyen monopól helyzetbe kerül, akkor azzal elszippantja a levegőt másoktól. Van egy olyan része is, hogy hát ezek a...
3: Hát és nem a tehetsége miatt kerül maga a monopól helyzetbe, hanem erőszakkal.
1: Erről fogunk beszélgetni.
3: Na, jó, mielőtt...
1: De van még másik szintje is, tehát ez a... Egyrészt az, ugye, amikor ő a kihelyezésről dönt, akkor ő döntött arról is, meg ők döntenek arról is, hogy hát ezek a hirdetések mondjuk ne a ténylegesen olvasott újságokban jelenjenek meg, hanem itt tudom én mondjuk Sarka Katának is, Rogán Ceciliának a nevó, az olvasatlan szarjával öntsék be a pénzeket, hogy aztán onnan. Tehát ez nagyon sok szinten okozott irdatlan károkat, aminek egy jelentős részét nem lehet szerintem.
3: Jó.
1: A választ
3: keresük a kérdés, hogy ezt miért csinálta, és szerintem ez, ismeritek azt a régi kabarét, ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni.
1: Tehát ez a vádalkúra felajánlás, felajánlkozás?
3: Nem, én szerintem ez egy üzenet volt a bukott kormánynak, hogy őt ne hagyják így magára. Lehet, hogy éppen magára hagyták, és akkor szólt, hogy
1: esetleg végig. Hát nem veszi fel a telefont senki. Na majd
3: igen. Annyit kérdeznék a szakemberekről, csak hogy aztán lehetősen, bocs, hogy így mindig közbeállok, csak nem akarok hosszú lenni, hogy a szakemberek mondják már meg, hogy azért zöld a kontrollnak a háttere, hogy ezekből valami remek mémeket lehessen készíteni, tudod, hogy ilyen gameboxa meg lehessen
1: nem tudom,
3: csinálni.
1: Nem, megmondom őszintén, nem láttam még más interjúkat, de nekem ebből a kivágásból nem a Blue Box merült fel, hanem az, hogy ez egy börtöncell a belseje, baszki. Tehát, hogy nézd meg, hogy néz ki. Konkrétan olyan, mint hogy egy börtöncell.
3: Igen, vádalkúban benne vagyunk, hogyha földobja Rogánt és Orbánt, akkor fegyház helyett börtönbe mehet, nekem ez az ajánlatom.
1: De nézd meg a rácsokat, tehát nézd meg a téglákat a háttérbe, az ablaknak a izéit, tehát ez azt sugalja, hogy ez már az, ez már a shit.
3: Na, hát minden nap karácsony, úgyhogy további jó adást kívánok.
0: Köszönöm. Hello.
2: Hello. Tényleg, ha már karácsony. Mit szóltok Karácsony Gergő és Magyar Péter csörtéhez?
1: Hát ez egy kicsit ilyen szominyomi dolog volt szerintem, nem? Uh-huh. Szerintem a tippem az, hogy itt az történt, hogy a főváros megpróbált rászerveződni, tehát azt mondta, hogy lecsináljuk együtt, mire a Magyar Péterik azt mondták, hogy nem, ez tiszta győzelem, kapjátok be, meg semmi közöttök hozzá, és erre húzott egy ilyet a főváros, hogy hát akkor megcsináljuk előtte való nappal, mire a Magyar Péter azt mondta, hogy ez nagyon udvariatlan, és ez ancsúnya dolog, tényleg vénán nézett ki, na de aztán utána happy end, összebútoroztak, és végül egy monstra buli lesz, ha jól értem, nem?
0: Egymás után, igen.
2: Hát, bement, ez egy happy end. Geri Péter alá. De egyébként szerintem is, hogyha nem beszélte meg, nem egyeztetett, az mindenképpen béna, de például az, hogy előző este legyen valami, nem azon a napon, az én azért nem érzem olyan nagyon.
1: Hát,
0: ugyanolyan bulit szervez egy nap arra, az azért most így politikán kívül se egy kedves gesztus szerintem, szóval.
2: Ja, hát, valaki nem szól, akkor semmi.
0: Tánc a szabadság előtti estére szervez egy, nem tudom, valami tüntetés a szabad parti kultúráért rendezvényt, akkor lehet, hogy én is berágok.
1: Gondoltam, hogy a parti szervezői éned érezte magát itt megsértve, illetve nem megsértve, hanem megszólítva. Szerintem ez nem... A karácsonynak egyébként ne felejtsük el, hogy az ő rendezvényük az nem Budapestet ünnepli, hanem hála nektek, tehát kifejezetten azoknak van dedikálva, akik az elmúlt 16 évben hát megszenvedői voltak ennek a... És hát nyilván az egész ország megszenvedője volt még azok is.
0: Még Balási Gyula is.
1: Nem tudtak. Talán még ő is, igen.
0: Gyula gyereke is, ha hallgatsz minket.
1: Végén fordult rosszra a dolog, de hát végül is még ő is legszívta.
0: Hát mindent le volt papírozva.
1: Olyan szépen mindent lepapíroztunk. Utolsó pillérig.
0: Na de ennél szerintem egy fokkal kellemetlenebb téma a sógor ügy. Sógorgét. Mit szóltok ehhez?
1: Akkor vezet be.
0: Hogy ugye az ember, akinek a felesége volt az igazságügyminiszter, most miniszterelnök lesz, és most a sógorát nevezik ki igazságügyminiszternek. Ennek egy kicsit rossz az optikája szerintem. Attól függetlenül, hogy most van egy olyan szint, igen, hogy oké, mennyire felkészült a sógor, lehet mondani, mert Amerikában nem tudom, sztárügyvédkedett, meg ilyenek, miközben nem tudom mennyire.
2: Nem volt sztárügyvéd Amerikában, jó, gyakornok volt.
0: Gyakornok volt valami ilyesmi.
2: Washingtoni
0: arról lehet...
2: programban, és Magyarországon nemzetközi cégeknél ügyvéd. Biztos ügyes.
0: Igen, hogy ilyen döntéseknél azért szerintem az optikára is eléggé figyelni kell, különösen az ő hátterével, mint Magyar Péter.
1: De arra nem gondoltatok? Nem elég tisztességesnek lenni, hanem annak is kell látszani.
0: És pont egy ilyen rendszer lebontása, mint tanár, ami a nepotizmusnak a meleg ágya volt, és hogy a haveri sógori rendszer, ezt pont a sógor nevezzük ki ennek a lebontásával, szóval ennek
2: az nem jó. Arra nem gondoltuk, hogy ez Varga Juditnak üzenet, hogy maradtál volna ebbe a családba.
0: Hát az is elég szomorú, hogyha az... Elég szomorú, hogyha így üzenget...
1: Hogyha van az új igazságügyminiszter jelöltnek testvére, és annak van házastársa, akkor az már dörzseli a kezét. De ha ez egy sorminta,
0: ja,
1: akkor ott abból ki fog valami potyadni.
0: És ezt ugye nem láttátok, hogy ő ezt megmagyarázta?
1: Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy akiről szó van, az első között csatlakozott a Tiszához. Tehát itt azért, még nem is volt sógor akkor ő, ugye? Tehát, hogy,
2: ő egy régi évfolyamtárs, Gulyás Geri, és...
0: Na, még jobb.
2: Na, elmondom kinek
1: az évfolyamtárs. Na, végre.
2: Gulyás Geri, Magyar Péter, Ruf Bálint.
0: Na, hát ez egy, akkor ez kb. Olyan, mint a budaörsi Kaleszó, a Simicska, meg az Orbán, meg a nem tudom. Tehát, hogy,
2: hülye fázvágyosan.
0: Tehát így pont ebből akarunk kimászni, basszus.
1: Igen, ez nem volt egy szerencsés választás, de azért azt is tegyük hozzá, hogy vagy én hozzátenném, hogy ezen túl a miniszterelnök jelölt úr káderpolitikájával, a miniszterek tekintetével, hát eddig nagyon sok kritika szerintem nem érette a ház elejét, én legalábbis nem.
0: Hát, jó.
1: De azt gondolom, hogy ez egy erős lista, kár volt a végére ezt így berakni.
2: A végére rakták be.
1: Az ember a sógorát akkor, amikor a NER, ahogy a Petya mondta, urambátyán nepotista, belterjes rendszerét váltja le, akkor nem biztos, hogy kinevezi. Maradjon a pártjogásza. Halló!
4: Halló, sziasztok! Én nekem is nagyon furának tűnt ez. Az jutott eszembe, hogy nem azért, mert ez egy annyira kulcspozíció az elszámoltatások miatt, hogy még a szokásosnál is fontosabb a hűség, és egyszerűen minél több szállal kapcsolódik ahhoz, aki ezt a dolgot vezényi, annál jobb, mert hogy ez egy nagyon keményen betámadott pozíció lesz minden szempontból.
1: Ugye valóban az az első gondolat, hogy az igazságügyminiszteri pozíció egy ilyen helyzetben, amivel most vagyunk, elsősorban a laikus gondolat, hogy az elszámoltatás miatt, de valójában szerintem sokkal inkább a jogállam visszaállítását igénylő jogszabály módosítási és alkotási munka miatt.
4: Mert ugye ahhoz pont egy profi. Ahhoz elég lenne egy vérprofi, de az elszámoltatásnál ott minden meg lesz próbálva szerintem.
1: Na, de várjál, tehát az elszámoltatás, tehát az is részben jogalkotási munka, mint ezt majd kivesézzük egy 15 perc múlva, de hogy azért nagy részt az jogalkalmazási munka, ügyészség, rendőrség, stb. És az speciál pont az igazságügyminiszter kevésbé. Figyelj, egy nagyon okos, nagy tapasztalatokkal, civil szervezeti múlttal és ügyvédi múlttal rendelkező sorosista, vagy nem sorosista jogász ebbe a feladatba Lengyelországba belebukott. Tehát, hogy ez a, nem tudom, hogy ezt talán nem ért el a magyar...
4: Na, azért, mert nem volt a sógor...
1: Nem hiszem, hogy azért, mert nem a Tászka sógora volt, hanem a...
0: Nem én voltam.
1: Nem, megszakadt a sógornál. Hát ez egy nehéz pozíció lesz, és nem hálás szerintem. Illetve hát lehet hálás, hogyha valaki szuper jól csinálja, és nem hibázik. Az biztos, hogy ha hibázik, akkor az az első, amit a fejére olvasnak, hogy egyébként ő meg a sógor. Tehát ez egy kockázat.
2: Nem lehet, hogy pont az, tehát hogy igaza van a betelefonálnak abban, hogy nagyon bizalmi pozíció, de hogy ez valószínűleg a Magyar Péternek a micromanagerési dolgairól szólhat, hogy ezt az embert nagyon kontroll alatt akarja tartani, aki aki ezt végzi, mert ez, igen, ez valahogy a legfontosabb központi feladat, és erről nem akarja villavenni a kezét.
1: Aha. Halló!
5: Sziasztok, a Vejni vagyok. Én csak ki akartam a Sára listáját egészíteni. Szia, Sára, mert a Csokis Máté is csoporttárs vagy évfolyamtárs volt.
1: Komolyan.
5: Ott egymás mellett vannak a tablón szerintem. Aha.
2: De melyik a jogon?
5: A jogon, Gulyás Gergely,
1: az magyar. Nem gimnáziumban volt még? Hát az is a jogról
2: szóló.
5: Ja, az gimnáziumban volt. Lehet, hogy igazad van, megfogtál akkor. Ha,
2: de várjál, a gimnázium az a piaristák, oda nem járt a... Csak jó, a
5: akkor
2: magyar...
5: Azért, nem, szerintem a Pázmány jogi karon volt a Csokis Máté is ennek a 2000-valahányban végzett évfolyamnak a tár 4-ben. A tagja. Figyelj, én pár hete mondtam, január 3-án emlékeztek, hogy szerdán, hogy de jó lesz, ha Sára itt lesz, és komolyan gondoltam, hogy majd adsz nekünk ilyen tanácsokat lelki gyógyulásunkkal kapcsolatban. Azóta nagyon sok emberről kiderült körülöttem, hogy nem tudom, látens Orbán Viktor szerelmes volt, és most nem bírja elengedni, pedig úgy tűnt, hogy nem is szerette a Fidesz, de most az elengedéssel vannak bajai.
2: Tényleg?
5: Majd mondjál nekünk lelki tanácsokat, vagy ez egy gyógyulással kapcsolatban. Én még csak azt akartam, gyerekek, mondani, hogy szerintem nem halljuk ám, hogy össze-vissza számlákat zároltak volna. Úgyhogy nyilván bazd meg az ő cége számláján keresztül valami nagy kivételt próbáltak, valami túlbírságot, amikor a bank automatikusan letilt. Tehát, vagy erről tudsz valamit, nem tudom, Péter, Balázs, Sári.
1: Hát voltak ilyen hírek a múlt héten, hogy több mint 800 pénzmosás gyanújával kapcsolatos ügyet jeleztek a bankok. Ugye Magyarország tagja az Európai Uniónak minden elkező látszat ellenére, és az EU csatlakozás, illetve jogharmonizáció során olyan pénzmosással kapcsolatos szabályokat kellett elfogadni, hogy a bankoknak jelezni kell ezeket a gyanúmozgásokat.
5: Ezt tudom, de azért mondom, hogy tehát itt nem arról van szó, hogy a NERES számnak a zárulják, hanem nyilván már egy komolyabb euró átutalás, vagy deviza, vagy külföldre, vagy kivét lett volna, és akkor letilt a bank. De ez így van akkor is, amikor átküldik a berlini lakásvásárláshoz Pestről a, nem tudom, kölcsönt a rokonaid, akkor is leállítják azt, amit
1: látszat, igazgat. Tehát is szeretném elkerülni annak, hogy Berlinbe lakást vettem bármikor is.
5: Jó, ez egy példa volt mondjuk, én Stockholmban.
1: Ah, Stockholmi, mondták a Stockholmit, nem?
5: Ja, igen, de mondom, hogy én tudom a gyakorlatban, hogy működik, de hát gondolom, hogy ez van most náluk, hogy
1: nem tudjuk, hogy erről van szó.

0: meg Fidellel akarok példálózni, de hogy azért,
1: de,
0: azért van. Hát azért,
1: de
0: mert van, amikor,
1: mégis.
0: Azért, hogyha te, mert van ilyen élethelyzet, hogy civil szervezetet, céget és politikai mozgalmat is haverokkal kezdesz el, és akkor azért nem fogod nem
1: jó,
0: odarakni,
1: de nem lehet,
0: mert amúgy alkalmas. Ennek az optikája rossz. Tehát ennek
1: az optikája
0: rossz,
1: nagyon rossz, azt nem tudjuk elfogadni, hogy ez egy politikailag fontos pozíció, tehát csak olyan embert tehetsz oda, akiben marhára megbízol. John Fitzgerald Kennedynek is a testvére volt az igazságügyminisztere, és a Jeszenszky is, nem tudom, a NASA vagy ki volt az Antal Józsefnek, szóval azért volt már ilyen Magyarországon, de rossz a politikája, de mindenképp.
0: Csak ennek az, hogy a
2: nem,
0: magyar...
2: Nem egy ilyen rendszer, vagy hát de...
0: Nem egy ilyen helyzet.
2: Az Antal József az még pont egy ilyen rendszer után volt, de akkor még fel se tűnt senkinek, hogy az probléma, mert nem volt megfogalmazva, hogy...
0: Nem írta meg az internet, mert nem volt.
1: Szerintem még férfelségek is ültek egy másik frakcióba, ha jól sejtem.
2: A Kónya Imre és Kutrucz Katalin.
0: Hoppá.
1: További jó szórakoztatást.
0: Köszönjük szépen. Jó szórakozunk.
3: Jó szórakozunk.
0: Valóban jó szórakozunk, és amikor majd rosszul szórakozunk, akkor újra elindítjuk a Balázsi interjúnak azt a részét, amikor azt mondja, hogy én nem tudom, hát az ügyészség, hát miért mentem volna, nem csináltam semmi rossz, nem csináltam, ártatlan vagyok. Itt az összes pénzem, csak hagyjatok végig.
3: Közben megérkezett vendégünk, Lendvai András ügyvéd, itt van a stúdióban.
0: Beadjuk a telefont?
3: Igen, beadhatjuk. Jó reggelt!
4: Sziasztok, Jenő vagyok. Petya, kérdezted, hogy adott-e rá a Magyar Péter magyarázatot? Igen, volt neki egy megszólalása, amiben beszélt róla, hogy választotta ki, vagy hogy sokat gondolkodott rajta. Ez az egyik. A másik, hogy... ugye nem tudjuk, tehát valószínű ezzel ugye nyilván adott egy támadási felületet, tehát igazából még olyan szempontból a nép vagy Magyarország jól is kijöhet ebből, hogy ez biztos, hogy górcső alatt lesz a miniszternek a tevékenysége ebből kifolyólag, hogy a rokoni szálak ide kötik, tehát még jól is járhatunk ezzel. Számú hozzászólásom. A háromas pedig az, hogy ha valaki ért valamihez, bár én nem tudom, ezt feltételes módban mondom, nem ismerem az ember munkásságát, meg nem vagyok jogász se. Ha valaki ért valamihez, és azért nem kerülhet a, nem tudom, megfelelő pozícióba, mert egy ellenkező párt családhoz tartozik, vagy ilyesmi, az gáz. Ha valaki ért valamihez, és azért nem kerülhet oda, mert rokoni szálak fűzik a, nem tudom, a miniszterelnököz, igazából az is gáz. Úgyhogy én azért adnék ennek egy, nem tudom, egy esélyt.
0: Mi is fogunk adni neki egy esélyt. Oké, köszönjük.
4: Nyilván nem is tehetünk más, de igen. Ennyit
3: köszönjük.
4: Szerettem volna. Sziasztok!
3: Hello!
0: És bocsánat, András, hogy közbevágtam a bemutat. Társnak egyrészt is az, hogy tegeződni fogunk a hallgatók felé, ezt jelzem, szerintem mi mondjuk egy minimum 30 éve ismerjük egymást körülbelül, úgyhogy ez fura lenne, ez magázós.
2: Rögtön pozíciót adsz neki a Tilos Rádióban?
0: Így van.
5: Erről nem volt eddig szó, de...
3: Csak nem,
0: de majd a műsor
5: majd
0: végére.
5: A műsor végén megbeszéljük.
3: Csak nem évfolyam társak voltatok, mint Kocsis Máté és Magyar Péter?
5: Nem, csak majdnem.
3: Majdnem.
0: Szóval, hogy azért nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Van egy tanulmány, amit te és Tóth Gábor Attila, a Debreceni Egyetem tanára, alkotmányjogász, már talán márciusban jelent meg a jogtudományi közlönyben a
5: tanulmányokat? Igen, március elején, januárban adtuk le, és március elején jelent meg.
0: És egy nagyon érdekes kérdést vizsgálgat a tanulmányotok, nevezetesen azt, hogy az elmúlt 16 évben ez az elképesztő mértékű vagyon, amely hát ilyen különböző érdekes utakon közpénzből, részben elvesztve a közpénz jellegét átment különböző formájú magánvagyonokba, hogy ennek vissza lehet ezt szerezni egyáltalán. És azért örülünk, hogy bejöttél a stúdióba, mert az elmúlt két hétben, hát az, amiről ti már márciusban írtatok ebbe a tanulmányba, vagyon visszaszerzés, mint fogalom, hát ez csapból is ez folyik, de én azt vettem észre, hogy jellemzően beszélgetések többségében azért itt büntetőjogi kategóriákról beszélünk, tehát arról, hogy korrupció

0: prevenció, hivatali visszaélés, ütlenkezelés, stb. De hogy sokkal kevesebb szó van ennek a magányjogi részéről. Viszont a ti tanulmányotok meg pontosan erről szól. Úgyhogy ha nem bánod, akkor csapjunk ebbe bele, hogy azt hiszem, hogy a tanulmányotoknak a legfontosabb eleme egy új, legalábbis számomra új kifejezés köztudatba berobása, ez a politikai tulajdon. Hogy néz ez ki?
1: A politikai tulajdon fogalmát azt mi készen kaptuk, tehát nem mi találtuk ki. Tóth Gábor Attila, aki tulajdonképpen a tanulmány, akitől a tanulmány ötlete származott, vele ő találta meg Voszka Évának, egy közgazdász akadémikus professzor asszonynak az akadémiai székfoglalóját és az abban hívott, vagy az annak alapját képező tanulmányt. Ebben a tanulmányban írja le közgazdasági, makroközgazdasági szempontból Voszka Éva a politikai tulajdont, illetve azt a 16 éves vagyonátrendeződést, ami a magyar gazdaságban végbe ment. A politikai tulajdont mi tehát innen vettük, és tulajdonképpen a tanulmánynak a kiindulása az volt, hogy nézzük meg jogi oldalról, hogy a közgazdaságtanban, meg egyébként a szociológiában is már leírt újfajta neres tulajdonnak ezek a jellemzői, amik itt a közgazdaságtanban és a szociológiában megjelentek, ezek hogyan értelmezhetők a jogban. Innen jön tehát a politikai tulajdon fogalma.
0: Az is így érintitek a tanulmányban, hogy mekkora összegről van szó, itt ilyen százalékokról, tehát hogy ez csak úgy érzékeltessük a hallgatókkal, hogy itt körülbelül miről beszélünk az elmúlt mondjuk a másfél évtizedes távlatban.
1: Igen, a Voszka Évának a tanulmánya tulajdonképpen részben ezzel is foglalkozik. Ő azt állapította meg, hogy egy úgynevezett tékozló privatizáció ment végbe Magyarországon az elmúlt 16 évben, aminek gyakran, amit gyakran több lépcsőben valósult meg, tehát egy államosítás után következő privatizáció útján kerül mondjuk magántulajdonba, vagy került magántulajdonba nagyon sok nemzeti vagyonba, vagy köztulajdonba tartozó vagyontárgy. És ő ezt próbálta számszerűsíteni. Ha én jól értettem az ő levezetését, akkor ez a fajta magánosítás, ez a teljes nemzeti vagyonnak mintegy 60%-át érintette, és ennek több, mint a egyharmad, tehát nagyjából, vagy majd közel fele, tehát nagyjából a teljes köztulajdonnak a közel 30%-a volt érintett ilyenfajta politikai tulajdonná alakításban, és ez, ha jól számoltam, akkor ilyen 6000 milliárd forint. Ez a statikus vagyon, tehát ez nem, ebben nincs benne az a fajta vagyoni becslés, amit mondjuk a Válasz Online-nak, ugye ez a nemrégiben megjelent kiadvány, ami azt hiszem 15 milliárdnál jár, van egy másik, amelyik másik becslések, azok már 20 ezer milliárdról, bocsánat.
0: 15 ezer milliárd.
1: Igen, tehát bocsánat, a nagyságrend az mindig nehéz.
0: De nem a te hibád, mert tehát amikor az ember azt mondja, hogy nem így a Lár Andrásra akarok, tehát ez az milliárd az nagyon sok, a 100 milliárd is nagyon sok, tehát 1000 milliárd, meg a 20 ezer milliárd az felfoghatatlan szám azért.
1: Igen, ez arra mutat mondjuk, ha jogi szemmel nézzük, hogy ez egy tömeges méretű és rendszer szintű vagyoni átrendeződés volt, amikor köztulajdonból magánvagyonná alakult nagyon sok egyébként közérdeket, elvileg közérdeket szolgáló vagyonelem, és ezek a magánvagyonnál alakult tulajdoni formák, vagy ennek a közös jellem megnevezése a politikai tulajdon, amelynek jellemzően két, hát hogy mondjam, alanya van a Voszka Éva tanulmány szerint. Az egyik azok a kekvák, tehát a másik pedig az úgynevezett politika függő vállalkozások, amelyek ugye azoknak a neres kézben lévő hát vállalkozás csoportoknak az összefoglaló nevei, amik ilyen politikai tulajdonnal rendelkeznek, és ugye a másik ilyen pedig a kekva.
2: Egyébként ez egy...
3: A kekva, ez micsoda?
1: Az a közérdekű vagyonkezelő alapítványnak a rövidítése, mondjuk az egyetemi vagyonnak a hát privatizációjában, vagy magántulajdonnál alakításában jellemzően ezek az ilyen intézmények játszottak szerepet. Itt alakult ki ez a híres mondás, hogy innen származik ugye az elvesztette köztulajdon jellegét, közvagyon vagy köztulajdon jellegét. A másik hasonló megoldás azok pedig az MNB alapítványok.
0: Ez egy kicsit... Ez a Pallas Athéné és társai.
1: Igen.
2: Most, hogy egy kicsit aktualizáljak, az a tény, hogy Balázsi Gyula most a cégeit visszaadja az államnak, az kicsit a ti hozzá...
0: Erre nem számítottál, hogy ez ilyen könnyen fog menni, nem?
2: Empirikus bizonyítékot szolgáltat erre.
1: A szó szerint ez tulajdonképpen a politikai tulajdon egyik legjellemzőbb tulajdonságát mutatja be élőben. Volt rá több példa már az elmúlt 16 évben. A politikai tulajdonnak az az egyik jogi értelemben, meg közgazdasági értelemben is a jellemzője, hogy nem klasszikus magántulajdonként viselkedik. Tehát az, aki egy ilyen vagyontárgyal, vagy ilyen tulajdonnal rendelkezik, az gyakran furcsán dönt, vagy nem ő dönt. Úgy tűnik, mintha nem a jog is abból indul ki, meg hát a közgazdaságtan is, hogy a gazdaságban a gazdaság szereplője racionálisan jár el. Nem tűnik racionális magatartásnak.
0: Nem csinál olyat, ami teljes mértékben ellentétes a saját érdekeivel, önként biztos nem, vagy mondjuk a cégeinek a jövőjével teljes mértékben ellentétes lenne, nem? Szóval, hogy amikor valamilyen furcsaság van, akkor lehet gondolkodni azon, hogy hát ez valami nem oké.
1: Igen, én sok ilyen M&A, tehát vállalatfelvásárlási tranzakcióban dolgoztam. Hát nem szokás 0 forintért felajánlani egy, nem tudom én, 20 éven keresztül épített céget. Az kifejezetten egy eleve nehéz döntés, érzelmileg is egy valódi cégépítő magántulajdonosnak. Sok ilyen egyébként magyar emberrel találkoztam, aki komoly cégeket épített, és mondjuk megvált tőlük 10-15 év után. Ingyenesen végképp nem. Eredménytartalékot benne hagyni, és azt is ingyen átadni, ezek mind-mind olyan típusú hát magatartások, vagy amik nem jellemzők a magántulajdonra, és akkor itt kapcsolódunk vissza a joghoz, hogy valahogy ez a tulajdon ez nem a polgári törvénykönyvben, vagy az alkotmányban tételezett magántulajdonként működik.
0: De amikor tegnap olvastad ezt a hírt, hogy Balázs Gyula mit csinált, ugye gondolom neked ez egy megerősítés volt, hát tessék, hát pont erről beszéltünk, de hogy a tanulmányatokban hoztok egyéb példákat is.
2: Andy Vajnát, ugye?
0: Hogy erről beszélnél egy kicsit, hogy tehát például a Petya által említett PV2.
1: Igen. Hát arról is ugye pár hete nyilatkozott ugye az Andy Vajna özvegye, hogy ott milyen kemény tárgyalások voltak, meg hát tulajdonképpen ő nem tudott teljesen önállóan rendelkezni ezzel a dologgal. Messziről nézve is ugye azt tudjuk mondani, hogy ha egy vagyonos ember meghal, akkor az örökösei öröklik az ő vagyonát. Ebben az esetben a TV2-t, meg a nem tudom én melyik kaszinó koncesziót, amelyik ugye Andy Vajna tulajdonában volt, ha én most azt mondanám, hogy politikai tulajdonában. Itt ugye nem az történt, hogy az ő özvegye örökölte ezeket a vagyontárgyakat, hanem egészen furcsa, hát számomra kívülről nem látjuk pontosan, hogy milyen ügyletek során, de a TV2 és a kaszinó koncesszió is más politikailag lojális és politikai alapon kiválasztott személyekhez került. Én, amikor ez történt, akkor az látszott, hogy, de ezt én nagyon, nem tudom a részleteket, csak nekem úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatokban, vagy utolsó hetekben, hónapokban tudatosan az Andy Vajna, mintha megpróbálta volna egy amerikai ilyen bizalmi vagyonkezelő vagy trust struktúrába átrakni ezt a vagyont, mint egy kicsit kivonva, hogy mondjam, NER hatája alól, és aztán az látszott, hogy a halála bekövetkezésekor ott ez egy kisebb problémát okozott, de nyilván ezt megoldották, megfelelő módon letárgyalták azt, hogy hogyan kerültek vissza ezek a vagyonelemek politikai alapon kiválasztott hát politikai tulajdonosokhoz, vagy politika függő vállalkozókhoz, vagy vállalkozásokhoz.
2: Akkor azt lehet mondani, hogy ez a politikai tulajdon, ez olyan, mint hogyha kicsit visszanyúlna a polgári jogegyenlőség előtti időszakban, ilyen hűbér birtok, nekem mindig ez jutott eszembe.
1: Igen, ezt is hát a tanulmányban kevés, talán csak lábjegyzetben idéztük, de a szociológiában is leírták, tehát azt hiszem Csillag Tamás, Szelényi, Mihály Péter, ők inkább ugye közgazdasági oldalról, de egy hát Max Weber, ugyanazt a jogegyetem Balázsa ismerjük, hogy minden Max Weberrel kezdődik, vagy a tantárgyak nagy része. Ő használta a prebendális tulajdont, és ezt vették elő ezek a szerzők, vagy erre hivatkoztak. Ez egy olyan fajta tulajdon, ami még csak nem is feudális, hanem inkább az ázsiai, tehát mondjuk egy ilyen szultáni török irodalmi tulajdont képzeljünk el. Ők úgy látják, hogy, vagy úgy látták, hogy ez a fajta politikai tulajdon azzal a jellemzővel bír, hogy a fő hatalom birtokosa kijelöli azt, hogy ki hasznosíthatja egy időlegesen ezt a tulajdon, de ez a tulajdon nem örökíthető. Ha valaki elveszti a szultánnak, vagy a főhatalom birtokosának a kegyeit, akkor visszaszáll a tulajdon a főhatalomra, aki majd kijelöl valaki mást.
0: Ugye, bocs, hogy közbeszólok, András, de már a Balázs, nem tudom, hogy volt-e időt megnézni a Balázsinak az interjúját, de hogy lehet, hogy ez csak az ilyen jogász white fülűek vették észre, hogy rögtön az első mondatban, amikor arról beszél, hogy milyen közjegyzői papírt, akkor azt mondja, hogy a birtokomban lévő tulajdonrészekről, tehát nem arról beszél, hogy a saját tulajdonrészemről, hanem a birtokról beszél ő is, tehát az már egy ilyen azt a...
1: Igen, mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ő... Tehát,
0: úgy értette.
1: Igen, tehát ugye, a köznyelven gyakran mondjuk azt, hogy a birtokomban lévő tulajdonom, a tulajdonnak ugye, hát már a római jogban megtanuljuk, vagy onnan eredeztetett, ugye van egy tulajdonosi triász, tehát három alapvető szelete van a tulajdonjognak, az egyik az, hogy birtokolhatom a tulajdont, a másik az, hogy használhatom, hasznosíthatom, és a harmadik az, hogy rendelkezem vele. És hát valóban nem tudom, hogy nem biztos, hogy pontos jogászi definíció alapján, de ő csak egy szeletéről beszélt a tulajdonának, és valóban úgy tűnik, hogy hát nem ő is úgy érti, hogy nem ő rendelkezik ezzel a tulajdonnal, sőt adott esetben az, hogy ezt mondjuk a hasznosításba is szerintem gyakran belejátszanak, vagy belejátszottak politikai indokok. Tehát ez a freudi elszólásnak tekintjük, akkor valóban egy kicsit ezt az implikációt hordozta ez a megállapítás, hogy hát birtokoltam, de akkor most visszaadnám.
0: Csak hagyjatok végként.
1: Igen. Ennyi volt, igen, mondjad.
0: Tehát ugye mondtad, hogy a politikai tulajdonnak ugye ez egy nagyon fontos jellemzője, hogy nem a, hát nem a vélt, az általunk, vagy a nyilvánosság előtt látszó tulajdonos rendelkezik valójában ezre a tulajdonnal. Milyen egyéb jellemzői vannak itt? Ugye az egyik cikkben, ami veletek jelent meg, talán a Telexben, talán ott volt a címe a veletek készült beszélgetésnek, hogyha megértjük, hogy hogy kerültek ezek a vagyonok oda, ahol most vannak, akkor egyben hatékonyabban fel is tudunk lépni azért, hogy ezek a folyamatok visszafordítóak legyenek. Tehát, hogy
1: Igen, tehát hogy ugye ennek, hogy vajon ez valódi magántulajdon, valóban olyan jelentősége van, hogy jogszerűen szerzett tulajdon és valódi tulajdon az, amit tulajdonvédelemben rendelkezik. Ugye a másik fontos tulajdonság, amiről beszélünk, az, hogy tulajdonképpen a mostani alaptörvény is azt mondja, hogy a nemzeti vagyonba, köztulajdonba tartozó vagyonelemeket azt közérdek céljából, meg a jövő nemzedékei, meg környezetmegóvás, meg hasonló célból kell használni, tehát közérdekű célhoz kötöttek ezek a vagyonelemek. És akkor a megértés része pedig hát tulajdonképpen úgy jön ehhez, hogy a vagyon az soha nem statikus közgazdaság értelemben, tehát az államnak van, mondjuk a németben úgy hívják, hogy finanszvermögen, tehát egy ilyen vállalkozási vagyona is, tehát vannak, nem tudom én, vannak ingatlanok, iskolák, ugye itt a Kekvártnál mondjuk az iskola épületek is átkerültek adott esetben magántulajdonba, de van egy ilyen vállalkozói vagyon része is az állami vagyonnak, és ezt is úgy kellene, vagy úgy lenne szükséges hasznosítani, hogy az valamilyen közérdeket szolgáljon. Itt a hasznosításnak volt egy ideológiai, egyébként hamis ideológiai megalapozás, ami azt mondta, hogy egy nemzeti tőkés osztályt kell kialakítani. Aki egyébként már volt, hiszen azért 1990 óta, ahogy mondtam, én számos magyar vállalkozóval találkoztam, aki céget épített, eladót vett, tehát hogy léteztek magyar vállalkozók 2010 előtt is. De hogy itt ezeket a vagyonelemeket azzal az ideológiával, hogy akkor építünk egy nemzeti tőkésosztályt, ami hát megint csak egy ilyen nagyon voluntarista megállapítás, tulajdonképpen magán vagyonokká alakították, és akár a vállalkozói vagyont is, mondjuk a magántőke alapokban konkrétan közpénz kerül azzal a céllal, hogy magán érdekekből, magán vagyon kialakítása érdekében használják. És ahogy hasznosítják ezt a vagyont, azt, ha egy cégben gondolkozik az ember, mert itt alapvetően a napvégén cégekről, meg cégcsoportokról beszélünk, akkor ezek a vagyonelemek, ezek olyanok, mintha egy tőkebefektető jönne egy cégbe, és berakna pénzt. Ezt a pénzt, tehát amikor ez megtörténik, akkor egy cégben értékelik a céget, úgy hívják, hogy primani jelleggel, tehát hogy mielőtt ez a tőkebefektetés megtörténik, és értékelik a közgazdászok, vagy az üzleti tanácsadók postmani jelleggel, tehát a cégbe történő befektetés után mennyit ér ez a cég. Ez a vagyonnövekmény az, ami aztán elkezd dolgozni, bevételt termel, nyereséget termel, és tulajdonképpen ezt a folyamatot kellene, vagy ami tulajdonképpen 2010 óta folyamatosan tart, kellene megérteni ahhoz, hogy igazából számszerűsíteni lehessen, és valóban, hogy objektív módon meg lehessen határozni azt, hogy ezekben a cégekben, ezeknek a vállalkozóknak a cégcsoportjaiban mekkora hányaddal bír az a közvagyon, amelyet ugye nem közérdek céljából, hanem magán vagyon felépítése, vagy nemzeti tőkésosztály felépítése címén tulajdonképpen kivontak a közvagyonból.
3: Két oldalról is, hogy az egyik oldalról, hogy olyan embernek adták, aki csak ideiglenesen birtokolja, illetve politikailag hűséges, másrészt meg belefektettek szintén állami vagyonból, vagy hát állami bankokból egy csomó pénzt, nem? Tehát, hogy mindkét oldalról lett felpumpálva ezek a céget?
1: Hát sőt, több más oldalról is, mert ha céget értékel az ember, akkor a cégnek mondjuk, ha van egy hosszú távú szerződése, az ugyanúgy egy vagyonelem. Tehát mondjuk, ha gondolsz egy koncesszióra, vagy egy biztos piacot, ami szabályozással így ugyanúgy könyv, nem tudom én, tankönyvpiac, olyan piacra alakítanak, ahol neked biztos bevételed van, az egy komoly értéket képvisel. Tehát nem csak effektív pénzzel, hanem szabályozással, hosszú távú szerződésekkel, mind, ezek mind olyan vagyonelemnek minősülnek egy gazdasági szemlélet szempontjából, ami ugye a cég oldalán egy bevételt termelő, bevételt generáló eszközként működnek.
0: Úgyhogy azt, hogy ez az elképesztő összeg összejöhetett, tehát ezek a nemzeti vagyon 60%-a, meg ezek a sok ezer milliárd, ugye erre is hoztok egy magyarázatot a tanulmányatokba, ugye hát divatos volt, meg hát a kampány során ez a maffia kormány kifejezés, nem is Magyar Péter használta ezt először, de hogy amikor azt mondják, hogy maffia kormány, akkor az nem, akkor hát ilyen filmbéli, meg ilyen popkultúrából, meg hát szervezett bűnözéssel kapcsolatos élményeink, tudásunk alapján hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy itt az történik, hogy szervezett bűnözői csoportok szereznek olyan hatalmat, olyan kapcsolatokra rendelkeznek, hogy utána tudják az államot alakítgatni. De hogy ahogy le is írjátok a tanulmányban, itt nem ez történt, hanem itt egy politikai párt ugye akkora hatalmat szerzett, hogy képes volt arra, hogy olyan teljes mértékben átalakítsa a magyar hát viszonyokat, jogszabályokat igazítson a saját igényeihez, hogy ezért fordulhatott az elő, hogy hát nem is egy, nem is kettő, hanem végtelen sokféle módon folyatták ki, és alakították át a közvagyont ilyen politikai tulajdonnál. Én tudom, hogy nagyon nehéz kérdés ezzel kapcsolatban becsülni, de hogy egy ideális helyzetben, és ezzel meg ugye a ti tanulmányatok márciusban jelent meg, és hát nagyon helyes módon abban a tanulmányban többször is megemlítitek azt, hogy hát azért sarkalatos törvények megváltoztatásának az esélye nélkül, tehát kétharmados jogalkotási felhatalmazás nélkül nagyon nehéz lesz ezeket a vagyonokat visszaszerezni. De ugye azóta tudjuk, hogy mi lett a választások eredménye, és tudjuk, hogy ez nem ez annyira nehéz, sőt, hát kifejezetten könnyű lesz bizonyos törvényeket megváltoztatni. Te bocsátkoznál olyan beszélésekbe, hogy ha ideális módon zajlik ez a folyamat, akkor mennyi pénzt lehet visszaszerezni?
1: Hát ezt nem merném megbecsülni. Az teljesen igaz, amit mondasz, mind a kettő. Tehát az egyik, hogy a magyar hogy gazdaság szerkezet átalakításnak nagyon erős jellemzője az, hogy nem nagyra nőtt oligarchák ejtik fogjul az államot, hanem fordított az irány, tehát az állam csúcsán álló személyek azok, akik a gazdaságot, tehát felépítik a saját nemzeti tőkés osztálynak hívott oligarcháikat. Ez nagyon erősen hasonlít egyébként az orosz modellre, ugye a Putyin leszámolta a 90-es években felnőtt oligarchákkal a 2000-es évek elején, majd utána felépítette a saját embereiből ezt a hálózatot. A maffia államot mi is megemlítjük, mi próbáltunk, nagyon jó és plasztikus ez a kifejezés, de a jogi elemzésnek a tudományos jellegét azt próbáltuk megóvni azzal, hogy ezt a nagyon közkeletűvé vált fogalmat csak említés szintjén mondjuk. De valóban ez a jellemző, ez azt is eredményezi, hogy miután az állam nem csak az erőforrásait, tehát nem csak a vagyonát, hanem a szabályozási képességét is minden erejével annak a célnak a szolgálatába állította, hogy ilyen vagyonok keletkezhessenek, ezért aztán a lebontásnál, ez hát ugye márciusban még ezért is jeleztük, hogy nekünk lehetnek nagyon jó ötleteink, nagyon leegyszerűsítve, hogy milyen törvényt lehetne hozni, vagy milyen jogi alapon lehetne fellépni, de addig, amíg a teljes jogszabályi környezet és a jogérvényesítés környezete, bíróságok, alkotmánybíróság, ügyészség, kétharmados törvényekkel be vannak betonozva, addig hát kevés, vagy legalábbis kevés esélye látszik annak, hogy egy akármilyen jól megfogalmazott törvényt végre is hajtsanak. Ez valóban egy új helyzet a választás utáni helyzet, nagyon kedvező ebből a szempontból, tehát sokkal reálisabb a megvalósítás. Az is látszik, és hogy a választások óta, de egyébként igazából szerintem már a nyáron is látszott, hogy hát ezt az én vagyon visszaszerzési szakirodalom, ez dissipation of assets-nek hívja, tehát az eszközöknek az elszivárgása az nagyon erősen, és egyre jobban ugye a választások után még erősebben elindult. Tehát látszik, hogy ez a kockázat ez egyre valósabb, és ezt a kockázatot már korábban is látták. Innentől kezdve, hogy milyen nemzetközi, nem tudom én, környezetben próbálja mondjuk a magyar állam visszaszerezni ezeket a vagyonokat, ez egy nagyon hosszadalmas és bonyolult folyamattá válhat és válik. Úgyhogy nem tudok számszerű estést adni.
0: Persze, ez hülye kérdés volt.
1: Nem hülye kérdés abból a szempontból, hogy viszont nagyon fontos lenne, hogy gyorsan és hatékonyan lépjen fel az állam, amikor már van esélye. Ez ugye május 10-e, vagy 10-e, vagy május 9-én lesz új kormány, amikor összeül a parlament, akkor tud erről egyáltalán rendelkezni. És nagyon fontos, hogy minél előbb azzal szemben is fellépjen, az ilyen vagyon visszaszerzési szabályozásoknak, ezt UVO-nak is hívják, Unexplained Wealth Orders, ez nem ismeretlen a nemzetközi gyakorlatban, sőt, ennek egy erősebb nemzetközi gyakorlata van. Ott nagyon jellemző, hogy a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatos eljárás megindulásánál azonnal befagyasztanak vagyonokat, itt ebben, ami azt kell érteni, hogy nem csak, hogy nem lehet mondjuk osztalékot kivenni, vagy nem tudom én más módon kötelezettségi jogcímén kivinni pénzt ezekből a cégekből, de ezt a céget valamilyen módon a működtetését biztosítják, mert hiszen nem dőlhetnek be ezek akkora cégek már, ez a too big to fail effektus. Viszont valamilyen módon a menedzsmentbe be kellene tenni, tehát egy azonnali jelleggel ideiglenes intézkedésként, vagyonfelügyelőt, olyan embert, vagy olyan menedzsmentet, amelyik egyrészt feltárja, hogy honnan ered a vagyon, ugye ez az, amiről korábban beszéltünk, másrészt megállítja ezt a vagyon elszivárgást. Uh-huh. és akkor innentől kezdve lehet felmérni, hogy mekkora is az a vagyon, ami még itt van, mi az, ami közvagyonból származik, és akkor ennek a visszaszerzésére az eljárás le tud folyni, és végig tud menni.
0: Ugye itt a Balázsi Gyula, bocsánat, hogy mindig rajta lovagolok, de hát az ritkán van ez, hogy az ember 10 nappal ezelőtt lebeszél egy rádióműsor vendéget, és akkor utána előző délután megjelenik egy ennyire témába vágó és az állításaitokat alátámasztó, hát nagyon plasztikus példa. Szóval hogy ő neki is az az érve, hogy hát 500 ember dolgozik az ő cégcsoportjában, és ezeknek az embereknek a munkahelyének a megőrzése, és az értékek, és a szerző. Ugye ő, amit nem vesz figyelembe, hogy pont az ő szerepe a kormányváltástól pillanatától, hát nem, hogy leértékelődik, hanem gyakorlatilag megszűnik. Tehát arra számítani, hogy az ő cége továbbra is állami megbízásokat fog kapni, és ilyen módon ez nincs. De hogy ettől, attól független, hogy ő vele mi van, meg ezekkel a cégekkel mi van, hát valóban, tehát itt azért nagyon nagy számú munkavállalót foglalkoztató cégek is érintettek, lehetnek ezekben a kérdésekben.
1: Igen.
0: A Nemzet Gázszerelőjének a cégcsoportjaira gondolok, meg egy csomó más helyre. Hogy említetted ezt a nemzetközi gyakorlatot, a vagyon, tehát a megmagyarázhatatlan vagyonnövekedési rendelkezésekről, de hogy közben van egy Európai Uniós irányelv is, amit nyilván csak az én tudatlanságomat bizonyítja, hogy én nem igazán hallottam erről a ti tanulmányatok olvasása előtt. Tehát, hogy itt volt egy EU-s jogalkotás, Magyarország még nem implementálta ezt a jogszabályt. Erről tudnám beszélni?
1: Igen, egy korábbi verzióját egyébként implementálta. Ugye a büntetőjogászok mindig mondták, hogy hát van erre hatályos jogi rendelkezés. Ez az újabb verziója a vagyonvisszaszerzési irányelvnek, ami egyébként a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását is előírja, meg egy vagyonvisszaszerzési nemzeti stratégiának a felállítását is előírja. Ez valóban idén novemberben kell majd implementálni, és láthatóan a Tisza párt már régóta beszél vagyonvisszaszerzési hivatalról, tehát valószínűleg ott is olvasták ezt a dolgot, vagy nem tudom, tehát hogy ők biztos, hogy ezzel erre készülnek. Ez az irányelv az egyre globálisabbá váló szervezetbűnözés, pénzmosás és hasonló bűncselekményekkel kapcsolatos vagyonok hatékony és uniós szintű visszaszerzését és ennek az egységes szabályozását irányozza elő, és nagyon sok ilyen dologról, például arról, hogy ezeket a vagyonelemeket működtetni kell, hogy a jogszerű vagyonrészeket el kell választani a jogszerűtlenül szerzett vagyonrészektől. Tehát ha mondjuk van egy 2010 előtt már jól működő vállalkozást vívő személy, aki aztán 2010 után, hogy mondjam, megégeti magát, vagy belekeveredik, és ilyen dolgokba nem belekeveredik nyilván a saját döntése, tehát hogy hozzá növeli a vagyonát ilyen forrásokból, akkor a kettőt azt valahogy meg kell próbálni különválasztani. És hát szerintem ez egy eminens probléma társadalmi szinten is, meg szabályozási szinten is, hogy minden ilyen vagyonszerzés az gazdasági értelemben, meg társadalmi értelemben szociális költségekkel jár. Ami alatt azt értjük, amit te is mondtál, hogyha mondjuk van egy nagy, nem tudom én, energiaszolgáltató, mobilszolgáltató, bank, takarítóvállalat, nem tudom mi, ahol 10 000-ek dolgoznak, azt nem lehet egyik napról a másikra azt mondani, hogy akkor most nincs állami forrás, nem tudom, befagyasztottunk mindent, megállt a dolog, mert abból értelemszerűen nem csak az ott dolgozó munkavállalóknak, de a szolgáltatásokat használó embereknek is hatalmas kára származik.
0: Igen.
1: Tehát ez nagyon fontos, ezt a szempontot érvényesíteni, és ennek a szociális költségét, ami mindenképpen lesz, minimalizálni.
2: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt, műsorvezetők! Itt próbáltam ezeket a gondolatokat így átvetíteni ilyen kistelepülési szintekre, tehát mondjuk a magyar vidékre, ahol én is élek, és hogy vajon az utóbbi, tehát 2010 óta szigorúbban nézve, ki az, aki érdekelt, és tudod, igazából azt könnyebb megszámolni, ki az, aki nem. Tehát, hogy hol húzzunk meg ezt a hatást, érted? Mert hogy az összes képviselő, föltulajdonos, stb. Most én nem akarom tisztelt a kivételnek, mert azért vannak kivételek, de ilyen 80-90% az embereknek igen masszívan érintett visszamenőleg az utóbbi 16 évben, hogy ez egy nagyon komoly kívás lesz, hogy hol húzzuk meg a határt, hogy akkor ki az, aki felel a vagyonával anyagilag. Én azt gondolom, ez egy óriási kívás lesz.
1: Igen.
2: Köszi.
4: Ciao.
2: Hello. András?
1: Ez egy nagyon reális felvetés. Tehát a Szíj és Gyula óta ugye ez a mindenki szem a láncban, meg nem tudom én, a Václav Havel, nem tudom én, 1990-es első szabad, nem tudom én, csehszlovák köztársaság elnökként még úgy megtartott beszédét nézni. Nyilván egy ilyen rendszerben, és ennek a gazdasági része is, ez a gazdasági része is értendő, nagyon mindent átszőtt, tehát hogy nagyon nehéz volt ebből kimaradni. Biztos nem lehetetlen, de valóban ez ugye a legalsó szintekig elment. A mi megoldásunk és ezeknek a nemzetközi, például az Unexplained Wealth Orders Angliában, az egy komolyabb, meg nem csak ott, más helyeken is, egy komolyabb minimumértékhez van kötve. Hát valóban mind a személyi kört, mind az érték nagyságrendet azt valamilyen módon szabályozással meg kell határozni, mert hogy ez a szabályozás, vagy mondjam, ez, amit mi javasolunk, és ez talán fontos még hangsúlyozni, ez nem egy olyan fajta vagyonátrendezést célhoz, mint amit mondjuk 1948, 47, 48, 49-ben élt meg Magyarország, tehát nem arról van szó, hogy itt jönnek a padlást lesöprő, nem tudom én, kommunista diktátorok. Ez egy korrekciós mechanizmus, viszont pontosan emiatt nem lehet azt elvárni, hogy minden egyes lépést ezzel a mechanizmussal illessenek. Itt a köztulajdonból kell kiindulni, és annak a közvetlenül hasznosító emberekhez kell eljutni ezzel. Tehát ez egy szűkebb kört jelent. Szerintem értelmetlen is lenne lejjebb menni, mert olyan beavatkozást jelentene a gazdaságba, ami nem hogy korrigálná ezt az eltorzultan, de mégiscsak, hogy mondjam, kapitalista alapon működő vagyoni viszonyrendszert, ami Magyarországon kialakult, hanem valószínűleg részben felszámolná, részben hatalmas károkat okozva, nem tudom én,
0: de hogy erre nincs is igény. Tehát, hogy nincs arról szó, hogy itt akár az új kormány vagy parlament egy új ideológia mentén hát erre készülne, vagy ez, vagy a szándéka lenne, nincsen a jelenleg a hogy is mondjam, a piaci alapon működő kapitalizmusnál hát meghaladottabb, vagy alkalmasabb rendszer arra, mondjuk, hogy a tulajdonviszonyokat rendezzük.
2: Biztos sok emberbe felmerül azért az is, hogy most csak 16 évre megyünk vissza, de mi van mondjuk a privatizációval, ott is azért ugyanilyen politikai viszonyrendszerek alapján akkumulálódtak olyan óriási vagyonok, amik hát nem igazán tekinthetők a vegytiszta magántulajdon etalonjának.
0: De abból a szempontból, bocs, hogy nem akarom elmenni az András kenyerét, de ugye abból a szempontból, de hogy ott tényleges magántulajdonok alakultak ki, tehát hogy lehet, hogy gond volt azzal, hogy hogyan intézték a kárpótlást, de hogy azok, akik akkor ott állami tulajdon szereztek meg magánvagyonként a privatizáció során, azok, amikor mondjuk meghaltak, akkor senkivel fel sem merült, hogy az ő részvénytársaságúval lévő tulajdon részüket esetleg valaki másnak kéne eldönteni, hogy kire szálljon. Tehát azok nem ott nem politikai tulajdon képződött, és semmiképp se ilyen mértékben, nem?
1: Igen, szerintem is fontos különbséget tenni. Biztos, hogy annak az időszaknak egyébként arra, hát jogi részét nem tudom, de pont azt hiszem, a Mihály Péter nagyon sokat foglalkozott a privatizáció időszakával, tehát azt annak a feltárása egyébként abszolút kívánatos és szükséges. A mi esetünkben ez egy következő lépcső, tehát mi történjen azzal az állami vagyonnal, amit adott esetben vissza lehet szerezni, azt hogyan lehet hasznosítani, és valóban nyilván nem volt foltmentes a 90-es évek privatizációs gyakorlata. Nagyon sokszor egyébként ilyen méretű privatizációban nem is, és ugye ez volt a nemzeti tőke jelszava mögött, hogy ott ugye gyakran nem magyar vállalkozók gazdagodtak ezeken a privatizációs ügyleteken, de valóban ez nem az a fajta rendszer szintű politikai tulajdonképződés, amiről mi beszélünk. Ugyanakkor nem haszontalan ennek a tapasztalata, mert mondom, ezzel a vagyonnal, ha valamit vissza lehet szerezni, ezzel valamit kezdeni kell, és az óhatatlanul egy hasonló irányú, akár magánosítás, akár állami hasznosítást igényel. Ez nyilván egy politikai, egy demokratikus politikai környezetben viták során kell, hogy kialakuljon, és nagyon fontos, hogy hát mondjam, a 90-es évek tapasztalatait felhasználva ne ugyanolyan, vagy ne, tehát jobban, hatékonyabban, átláthatóbban történjen ennek a vagyonnak aztán a hasznosítása. Még egyébként visszatérve erre, hogy csak még azt akartam hozzáfűzni a Balázs előző gondolatához, hogy amikor a kommunista államosításról beszélünk, és ami most ugye előjön, vagy hát persze nem nagyon komoly emberektől, de azért ilyen publicisztika szintjén, nekem pont a tanulmányhoz használtuk egy pécsi professzornak a könyvét, Benke Józsefnek, és én őt megkerestem, amikor már még megjelenés előtt volt a tanulmány. Nyilván egyrészt köszönettel azért, mert nagyon sokat hasznosítottunk az ő munkáiból, meg kíváncsi voltam a véleményére is, és ő küldte át nekem 1949 márciusából egy Nizsalovszky Endre nevű legendás magánjogász professzornak a Kötelmi jog átalakulása című cikkét, amiben pontosan elválasztja ezt a kétféle magánjogi szabályozást. Ugye ő azt mondja, hogy van egy válságjog, amikor a magánjog le kell, hogy tükrözze a válságba került mondjuk magánjogi viszonyokat, és korrekcióra van szükség, és ezért alkalmaz erős vagy rendkívüli megoldásokat. És van egy vagyon átrendező jog, amikor viszont egy ideológiai vagy hasonló társadalmi változás igényével effektív átrendezik a vagyonokat. Ugye 1949-ben ő arról írt, hogy hát volt a második világháború, ahol például a holokauszt kapcsán nem kevés vagyonjogi diszkriminatív rendelkezés volt, de a Kód Napóleon bevezetése előtt a francia forradalom és a konszolidációt jelentő Kód Napóleon között is volt egy ilyen átmeneti jog, aminek az volt a célja, hogy visszaállítsa valamilyen szinten, vagy helyreállítsa a korábbi vagyoni viszonyokat, és ugye a Nizsalovszky arról ír, hogy 49-ben van egy vagyonátrendezési igény, ami meg ugye a köztulajdon bevezetésével, a magántulajdon felszámolásával ugye a kiépülő kommunista diktatúra él, és hogy ez egy vagyon átrendező jog. Ez a kettő ott egybecsúszik, mondja ő, de mi nem kívánnak ezt egybecsúsztatni, tehát mi egyértelműen ezt az első korrekciós típusú rendezésre teszünk javaslatot.
0: Sári már nagyon régóta szeretne valamit kérdezni. Ez az utolsó kérdés a zene előtt, aztán mondjad, Sári.
3: Na, csak azt szerettem volna kérdezni, hogyha megalakul a parlament, akkor nekünk, mint mezei nem jogász nézőknek, hallgatóknak, mit kellene figyelnünk a parlamenti munkájában, vagy mikor érezhetjük azt, hogy jó úton jár az új kormány.
0: Ezzel a kérdéssel kapcsolatban?
3: Igen, tehát hogy milyen lépésekre lehet így első körben számítani?
1: Én arra számítanék, és szerintem az lenne egy jó dolog, ugye fel akarnak állítani erre egy hivatalt, ez nagyon helyes. Ugye a mi megoldásunk az nem zárja ki a büntetőjogi és a minden egyéb a magyar jogban meglévő megoldást, tehát ezeket együtt kell, sőt az információk, amik adott esetben egy magánjogi rendezés során előkerülnek, azok lehetnek alapja egy büntetőjárásnak is. Tehát kell egy ilyen hivatal. Mi azt gondolnánk, hogy kellene egy átfogó törvény arról, hogy hogyan és milyen okból és milyen célból rendezzük ezeket az alaptalan vagyoneltolódásokat, amik itt kialakultak. Szerintem ez egy jó irány és jó jel lenne, és aztán a következő része az, hogy ez a hivatal, ez valóban gyors és hatékony lépések történnek ugye a vagyon elszivárgásának a megszüntetésére, szerintem ez egy nagyon fontos jelzés lenne, és valamilyen módon látszik az is, hogy a hivatal eljárása meg az azt követő bírói út, az tiszteletben tartja a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert hiszen bármilyen ilyen vagyoni átrendezés, különösen a magyar történelmet nézve, meg a 20. századi történelmet, iszonyú kockázatokat hordoz jogállamisági szempontból, és ezt a tisztességes eljárás gyűjtő fogalmával megfogalmazott módon, de hogy ebben, vagy annak megfelelően kell végrehajtani ahhoz, hogy ez ne forduljon át valami önkényes, vagy akár egy újabb, nem tudom, ilyen nemzeti tőkés osztály kettő felépítése, vagy ami hasonlóba. De az első lépések azok ezek, hogy lesz, feláll-e ez a hivatal, milyen hatáskörei lesznek, lesz-e átfogó törvény a vagyonrendezésre, ezt összehangolják-e a többi jogákban, meg a többi már meglévő működéssel, lesz-e gyors intézkedés arra, hogy ne szivárogjon el a vagyon, vagy több már ne szivároghasson el, és valamilyen módon látszik, hogy ezt a tisztességes eljárást betartják, körülbelül ezt az ötöt tudnám mondani.
0: Ez nagyon jó hangzik, szerintem rakjunk be egy rövid zenét, és utána térjünk még vissza részben arról beszélve, hogy milyen lehet ez a jogszabály, ami már eleve elkezdtél, részben arról, hogy milyen nemzetközi példák vannak, részben pedig arról, hogy hát mit jelent a kérdésünk szempontjából, például az, amikor Magyar Péter tárgyalásokat folytat az MVM meg a MOL menedzsmentjével, és eléri azt, hogy a MTC-nek az osztalékok, tehát hogy ez, erről mit gondoltál, hogy ez mennyiben támasztja alá az igazatokat. Visszatérünk a zene után. Lendvai Andrással beszélgetünk éppen itt a hajnali vasarásban, aki egy ügyvéd, és a vagyonvisszaszerzés magányjogi lehetőségeit boncolgatjuk. Visszatérünk a zene után.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, és éppen vendégünk van, Lendvai András ügyvéd, akik a Tóth Gábor Attilával közös cikket írtak arról, hogy mennyire más jellege van azoknak a vagyonoknak, amik itt felhalmozottak az elmúlt 16 évben, ugye politikai tulajdonnak nevezik. És most már elkezdtünk egy kicsit foglalkozni a végén gyakorlatiasabb kérdésekkel is. Itt vajon mit gondoltok, hogy fel fogja verni veletek a kapcsolatot a következő kormány, vagy a vagyonbiztosítási hivatal? Voltak-e már esetleg ilyen próbálkozások, megkeresések?
1: Nem voltak ilyen megkeresések. Tehát alapvetően mi ezt azért írtuk, és igazából ez a TGA-nak, a Tóth Gábor Attilának az érdeme, ő keresett meg, hogy még szeptember környékén, hogy ő nagyon sokat írt az alkotmányjogi vetületeiről, az egyéb közjogi és más vetületeiről ennek a rendszernek, de hogy ezt a magánjogi meg vagyon visszaszerzési részt megnéznénk-e, és tulajdonképpen az ő felkérése úgy szólt, hogy hát ennyit megtehetünk, nem tudom én, a gyerekeinkért, vagy a hazánkért, vagy valami, tehát hogy alapvetően ezzel a céllal íródott, nem volt formális, még informális kapcsolatunk sem, meg megkeresés sem a Tiszától. Olyan emberek, akik dolgoznak, vagy kapcsolatban vannak velük, tőlük kaptam, vagy kaptunk pozitív visszajelzéseket, de én azt gondolom, hogy a mi tanulmányunk az egy olyan fajta alapot adhat, és talán ebben van újdonsága, amellett, hogy a magánjogi részét is nézi a dolognak, ami ahhoz kell, hogy mindaz, ami erre épül, az sokféle irányba mehet, de megtartsa azokat a kereteket, ami a jogállamisághoz kell. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen alapozó jellegű tanulmány. A konkrét jogalkotásnak mögött ez ott kell, hogy legyen, de a konkrét jogalkotás már nem csak annyiban nézi ezt, hogy mennyiben, tehát hogy nem lép el bizonyos határokat vagy korlátok között tartja el magát a jogalkotói szándékot.
2: Ugye egyébként a tanulmányt olvasva ez az embernek folyamatosan van az az érzése, hogy itt egy ilyen nagyon erős alapjogi gondolkodásmód, ami nyilván nem véletlen Tóth Gábor Attila szerzősége mellett, tehát ez amit az előbb mondtál, tehát amit azt hiszem az első alkotmánybíróság úgy fogalmazott meg, hogy a jogállam visszaépítése nem történhet nem jogállami eszközökkel. Ugye hát ez részben ez az, amiben az első lengyel igazságügy minisztra a kormányváltás után, hát hogy beletörött a bicskája, vagy szóval, hogy ez nem működött, de hogy közben van egy ilyen nagyon konkrét nemzetközi példákkal dolgozó, hogyan is lehet ezt akkor a gyakorlatban megvalósítani. Az azért ritkán fordul elő, értem, hogy történelmi időket élünk, de ritkán fordul elő, hogy az ember megjelentett egy ennyire szakmai tanulmányt, és annak ennyire konkrét következményei tudnak lenni. Ehhez persze sok mindennek együtt kellett állnia, de hogy hát ugye ez a kétharmados felhatalmazás tényleg olyan lehetőséget teremt most egy ilyen jogszabály megteremtésére, ami nagyon ritkán fordul elő. Azt hiszem, hogy a történelem során. Olvasod ezeket a híreket, hogy Magyar Péter találkozik a MOL-nak a vezérigazgatójával, meg az MVM-et sikerrel arra kéri, hogy ne fizessen osztalékot jelenleg az MCC-nek. Ugye itt arról van szó, hogy ezeknek az állami cégeknek a részvény pakettjéből az állam által tulajdonolt részeket átadták ezeknek a kekváknak, meg különböző szereplőknek, akkor mit gondolsz erről? Tehát akkor ez bizonyítva látod azt, hogy tessék, itt a politikai tulajdon feletti rendelkezésnek a bizonyítéka?
1: Hát ezek mindig nagyon billegő dolgok, mondjuk a MOL-nál, ott beszélgettünk pár nappal később egy nemzetközi irodában dolgozó kollégámmal, barátommal, és mondta, hogy ők megnézték az osztalékfizetésről szóló határozatot, és abban nincsen határidő, tehát hogy meddig kell kifizetni. Az elvileg azonnal esedékessé válik ilyen értelemben. Tehát azt hiszem, hogy a Richternél egyébként nem így van, tehát mintha mintha lenne valamiféle határidő. Hát ez egy billegő történet abban az én szememben. mert hogy ez egy kötelezettség onnantól kezdve, hogy a társaság erről határozott. Ugyanakkor ugye ezért is hoztuk be a magánjog értelemben a magánjog alapelveit, mert hogy nagyon gyakran előkerül, hogy ezeket a, hogy le van papírozva, meg ha ott le van írva, akkor ez hogy lehet jogszerűtlen. De alapvetően a magányi jogban nagyon erősen vannak olyan alapelvek, ugye a PTK legelején, meg a fejezetek elején adott esetben, hogy alapelvi megalapozású szabályok, amelyek pont azt szolgálják, hogy az egyébként jogszerűnek tűnő magatartásokat, azt adott esetben korrigálják. Tehát a joggal való visszaélés ugye a legtipikusabb eset, tehát a joggal való visszaélés az azt jelenti, hogy valaki úgy tűnik, hogy a jogát gyakorolja, de visszaél vele. Uh-huh. És így tulajdonképpen ha ilyen szemmel nézem, akkor mondhatja azt a leendő miniszterelnök talán egy nagy vállalat vezetőjének, hogy hát azért így gyorsan kiüríteni a céget és ezeket az osztalékokat egy erősen kétséges politikai tulajdonná a történő alakításba beletenni, az egy ilyenfajta alapelveket sértő magatartásnak minősül. Most nyilván nem ezt a jogi érvelést használták ezen a tárgyaláson, de hogy ilyen értelemben lehet korrekciós szerepe ezeknek az alapelveknek. Nagyon nehéz abból a szempontból a helyzet, hogy most már ugyan közel van a május 9-e, de azért hát közel egy hónap telt el, nem véletlenül kérte valószínűleg a Magyar Péter a köztársaság elnöktől meg helyzet nyomást rá, hogy minél előbb hivatalba léphessenek, mert azért ez nagyon sok, ugye ez az asset dissipation-re, vagy alkalmat adó idő. Tehát ez valamilyen módon, igen, tehát hogy én ezt így tudnám értelmezni, fontos lenne, hogy onnantól kezdve, hogy valódi közhatalmat tudnak gyakorolni, onnantól kezdve ez minél, hogy mondjam, jogiasabb módon menjen végbe, de szerintem azt lehet mondani, hogy most egy ilyen cégnek a menedzsmentje azt gondolja kétszer is, meg háromszor is végig, és most már az alapelvek fényében, hogy egy-egy ilyen lépés az szolgálja a cég érdekét, valóban a tulajdonnal felelősen való gazdálkodás igényének eleget tesz-e, és ilyen értelemben, ha kell, akkor igenis próbálja megkorrigálni az ilyen lépéseket.
0: Egyébként arról mit gondolsz, hogy szükség lesz-e most alkotmányozásra közeljövőben, és hogy esetleg hogy egy új alkotmánnyal ki lehet-e védeni, hogy a jövőben ilyen politikai tulajdonok alakuljanak ki?
1: Hát ugye erről a mi cikkünk annyira nem szól, a Tóth Gábor Attila erről nagyon részletesen és nagyon jókat írt még a Nem Demokrácia című könyvében. Én, hogy mondjam, az ő tollaival ékeskedve én egy két lépcsős folyamatot tudok elképzelni, ami egy gyors egy alkotmányos korrekciót jelent, ami azt jelenti, hogy az jelenlegi alaptörvényt valamilyen módon térítsük vissza az alkotmányos és az emberi jogi talajra, meg a demokratikus jogállam működését biztosító talajra. És én azt gondolnám, hogy jó lenne végre rendbe tenni tehát én szerintem jó lenne egy új alkotmány abban az értelemben, hogy igazából az 1989-es alkotmány is ideglenes alkotmányként született, erről kevesen beszélnek mostanában. Ott is egy két lépcsős alkotmányozást képzeltek el, és a második lépcső az meghiúsult egyébként 97-98-ban. Szerintem jó lenne, ha nem egypárti alkotmánnyal mennénk tovább hosszú távon.
0: Jó reggelt!
3: Hát, jó reggelt, sziasztok, Aci vagyok.
2: Mondjad, szia.
3: Egy gyors olyan kérdésem van, hogy lehetséges-e elvárni a kormánytól, hogy ez a vagyon visszaszerzést, ez egyrészt ugye legyen gyors, hogy mielőbb ugye akár büntetőjogilag, akár vagyon visszaszerzésileg történjenek lépések, legyen közben teljesen törvényes is, hogy ne ugye egy önkény, amiről ti is beszéltetek, és legyen hatékony, tehát hogy tényleg nézzék meg, hogy ki az, aki felelős, ki az, aki nem, az milyen mértékben, tehát hogy ez jól történjen meg, mert én úgy érzem, hogy ez a három egyszerre nem tud teljesülni, csak maximum kettő. Köszönöm.
0: Köszönöm.
1: Igen, nem tudom, még az, csak az alkotmányozása még annyit, hogyha még szabad, hogy ennek a, tehát én kívánatosnak tartanám azt, hogy legyen egy olyan keretrendszer, egy olyan alap, alkotmány, egyébként az alaptörvény szerintem egy ilyen kicsit blaszfémikus elnevezés, mert ugye a német Grundgesetzből jön, de a német Grundgesetz azért nem felfászunk, a németről az alkotmány azt felfászunk, mert 1948-ban a kettészakított Németországban pont azt jelképezték, hogy ez még ez nem a német államnak az alkotmánya. Tehát ugye az alaptörvény ilyen értelemben egy kicsit megint ilyen freudi módon, de magában rejti azt, hogy ez egy egypárti alkotmány, ha nagyon megint történelmi fogalmakat használjuk, mint egy oktrojált alkotmány, mint 1849-ben, hogy a Ferenc József adott a népeknek, amikor már nagyon borult a bili, meg nagy volt a elsősorban ugye a magyar forradalom, de a birodalom egyéb tájén is a forradalmi hangulat. Tehát, hogy én szerintem jó lenne egy olyan hosszú távú alkotmányozási folyamat, aminek része mindaz a szavazó polgár, mindazon szavazó polgár, aki Magyarországon szavaz, tehát értem ezzel azt is, hogy ez nem a Tisza kétharmadnak az alkotmánya, hanem annak a, nem tudom, 2,3 millió

0: kapcsa, mert szerintem nonsens, hogy 2010 óta minden kormány alkotmányozó többséggel rendelkezik, ez nyilván egy teljesen torz helyzetet eredményez politikailag is, meg működésileg is. Ha visszatérünk a gazdasághoz, az ilyen aránytalan választási rendszer lehetővé teszi, hogy a politika az nagyon erősen, ne csak, hogy rájön, hanem beleavatkozzon a gazdasági folyamatokba, és amikor arról beszélünk, hogy a régió egyéb országai azok hogy fejlődnek, ott én nem látok kevésbé zűrzavaros politikai harcokat, sőt, mert ott is vannak számomra nem szimpatikus, kevés, vagy akár szélsőséges pártok, akik akár kormányra is kerülnek, de gazdaságot nem tudják ilyen módon leuralni, mert nem jutnak ilyen többséghez. És ez szerintem az egy fontos dolog, hogy a választási rendszer is az minél előbb átalakuljon egy olyan, ami ezt a fajta túlhatalmat a jövőben kizárja. És akkor a betelefonáló kérdése, ha, vagy nem tudom, hogy, mert hogy igen, tehát a gyorsaság szerintem az csak akkor működik valóban, tehát szerintem nem lehet gyorsan, hatékonyan és jogállami módon végigvinni. Akkor lehet, ha egyébként valaki bevallja a bűneit, és hát, hogy mondjam, akkor végigmehet gyorsan egy eljárás, tehát el tudok képzelni ilyet is. Ez valóban történelmi helyzet abban az értelemben is, hogy csak minden olyan dolgot láthatunk, mert például ez a Balázsi interjú tegnap azért az nagyon, én nem láttam az egészet, csak a második felét, de hogy hát ez nem egy tipikus dolog, és hogyha ilyenfajta valaki nyilvánosan el tudna számolni, ami egyébként ebben az interjúban persze nem történt meg, de azért mégiscsak valami lépés történt ebben az irányba, az persze felgyorsíthatja a folyamatot. Tehát szerintem a jogállamiság és a hatékonyság a kulcs szó. Valamilyen módon hűteni kell azokat az igényeket, hogy itt most mindenkit rács mögé dugunk, és nem tudom én, mindent vissza tudunk szerezni azonnal. Szerintem ezt méltósággal és jogszerűen vagy alkotmányosan kellene megtenni. Úgyhogy én a gyorsaságot csak akkor látom biztosítottnak, hogyha a másik oldalon valaki, mondom, kvázi bevallja, feltárja azt, hogy mi is történt. Azért erre nem tudom, hogy mennyi esély van.
1: És ez nem lehet, hogyha lassú lesz, akkor az olyan veszélyt hordoz magába, hogy valahogy így, hát így bagatelizálódik, vagy elül az érdeklődés, nem fogják érteni, követni az embereket, és valahogy bele simul ebbe a szokásos magyar következményeknek ilyen relativizálásába.
0: Látható következmények kellenek, hogy legyenek, ez igaz, és szerintem ez egy részben kommunikációs, mintaadási szempont is, tehát nem csak ilyen nagyon, nagyon reklámízű kommunikációra gondolok. Azzal egyébként, hogyha ilyen a vagyonbefagyasztással a menedzsmentbe beülő adott esetben állami vagyonfelügyelővel, aki információkat tud már szerezni, és az egész helyzetnek az átvilágításával, azzal keletkezik elég mennyiségű információ ahhoz, hogy ennek az egész folyamatnak a nagyságrendjét, meg a részleteit is adott esetben lehessen kommunikálni. Ebben lehet, hogy elfárad a közvélemény, ezt nem tudom. Lehet, hogy ez egy, tehát ez egy nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy a jogállamiság ér annyit, hogy adott esetben ezt a nehezebb utat válasszuk. Most azért úgy tűnik nekem, hogy ebből annyi információ jön ki, és olyan megdöbbentő dolgok, hogy azért ez még hosszú ideig el tudja látni a közvéleményt, és tényleg tud egy mintát adni, mert hiszen ez a fő célja ennek szerintem, hogy ahhoz, hogy jól működjön egy gazdaság, az valahogy milyen módon meg kell húzni ezeket a határokat. Amit adott esetben egy kis közösségben is egy vállalkozó érez és észlel, tehát az, hogy ma már nem vesztegetjük meg a rendőrt, ez oké, de az, hogy nem adunk vissza egy megbízásért a önkormányzatnak, vagy a közbeszerzésben nem bízzuk meg azt, akit meg kell bíznunk ahhoz, hogy elnyerjük a munkát. Hát, hogy ezek a fékek, ezek valahogy így tudatosuljanak a gazdasági élet szereplőiben, ehhez is kell ez a fajta kommunikáció.
2: Nem lesz olyan könnyű mindenkivel, mint Balázsi Gyulával. Vele se az történt, hogy feltárta, hogy itt pontosan milyen folyamatok is vezettek ahhoz, hogy ő ilyen pozícióba került, de azért az, hogy nem a 500 munkavállaló

0: megmentése, hanem a saját bőrének is a mentése volt a célja az aktusainak, azért az abból látszik, hogy a konkrétan a saját magánbefektetéseit is belengedte, hogy a magántőke alapokból lévő több 10 milliárdos befektetéseit is hát odaadja az államnak, hogyha az arra igényt tart, lesznek még ezzel. Én azt gondolom egyébként, hogy nyilván lesznek olyan magánszereplők is, akikkel kapcsolatban büntetőjogi eljárások igénye felmerülhet, de alapvetően szerintem akkor járnánk jó úton, hogyha ezt a hivatalos pozíciót betöltőkre próbálnánk koncentrálni a büntetőjog eszközeivel, és az egyebekben pedig hát egy erős vagyonvisszaszerzési jogszabályt teremtenénk meg nagy részben azok alapján, amiket ti márciusban nagyon okosan lefektettetek. Szerintem nagyjából ennyi fért bele a mostani hajnali asadásban. Nagyon szépen köszönjük, András. Sári, mondjad. Sáriban mindig szorul még egy-két kérdés, de hát ugye...
1: Nagyon gyors, és lehet, hogy ostoba kérdésem lenne, hogy mondjuk...
0: Szeretjük.
1: Igen, mint egy ilyen... Igen. Na, hogy amikor azt mondja Balázsi Gyula, hogy odaadja az államnak, akkor egyébként szerintetek mi lenne a valód? Mondjuk nem ennek a cégnek, hanem mondjuk ennek a magántőke, mi lenne a jó helye annak, hát, ennek a pénznek?
2: Hát szerintem ez az, ami egy jól működő demokratikus államban hosszas gazdaságpolitikai vitákat eredményezne. Nyilván az alapkérdés az, hogy az állam működtesse, és ő képes-e ezt hatékonyan és jól működtetni, vagy pedig valamilyen transzparens módon bízzon meg másokat ennek a működtetésével, ad abszurdum, privatizáljon bizonyos elemeket. Szerintem ez egy olyan vita, ami megint talán keveseket fog érdekelni, de pont a 90-es évek privatizációja vagy abból okulva nagyon fontos, hogy ezeket a vitákat lefolytassuk. De az alapkérdés az nyilván az, hogy az államnál maradjon, vagy egyébként ezt a bizonyos finanszfermögen, tehát vállalkozói vagyont, ezt milyen módon működtessük a jövőben. Az egész biztos, hogy úgy nem szabad működtetni, ahogy az elmúlt 16 évben történt, vagyis hogy tulajdonképpen üzleti képesség, készség és érdem nélkül bizonyos személyeket kiválasztunk, és ők működtetik, mert ez gazdasági értelemben pont ugyanazt eredményezi, mint a 70-es, 80-as években, amit a Kortnay János leírt, hogy mitől nem működik a tervgazdaság, és mitől működik a nyugati világban a kapitalista társadalom, ez a bizonyos puha költségvetési korlát. Tehát ha valaki úgy kap vagyont, hogyha rossz befektetést csinál, akkor majd megint kap, meg majd az állam visszaveszi, meg nem tudom én micsoda, abban iszonyú hatékonyságvesztés van, és a nap végén ez a vagyon rosszul hasznosul, és akkor a magyar gazdaság teljessége szenved egy komoly veszteséget hosszú távon, és veszíti el a növekedési képességének a nagy részét. Mert végig is ez történt az elmúlt 16 évben, tágabban, valószínűleg az elmúlt, nem tudom én, 36 évben is. Tehát, igen. De ez egy nagyon fontos vita, amit szerintem ez a vagyon visszaszerzés önmagában nem fog megoldani.
3: Köszönjük szépen Lendvai Andrásnak, hogy velünk volt. Aki esetleg a hallgatók közül nem tartozna a jogtudományi közlöny előfizetői közé, annak a figyelmébe ajánlom, hogy a Válasz Online-on is van egy cikketek, ugye, ami, és a Telexen van legutóbb egy interjú, amiben elmagyarázzátok ezt a...
2: Igen, a Válasz Online az egy kicsit, az egy rövidített verziója a tanulmánynak, és a Telexes interjú talán az, ami a leg emészthetőbb, hogyha valaki kevésbé a jogi finomságokra.
0: De akinek van egy fél órája egy kávé mellé, aznak javaslom, hogy a jogtudományi közlöny márciusi számában olvass el a tanulmányt is, mert érdemes. Nagyon szépen köszönjük, András.
2: Én is köszönöm.
0: Köszönjük. Visszatérünk még erre a kérdésre. Ez pedig a hajnali asadás volt Petyával, Sárival és Balival. Jövő héten újra jövünk. Köszönjük, hogy hallgatatok minket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászokban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolombói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előnynél a kihalás szélére szorítsa a másikat, vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
4: Ezek voltak a hírek.

0: Jó reggelt! Sziasztok mindenkinek, ha bár nem hétfő van, hanem kedd, ha minden igaz, most mégis egy ehhez hétfőnaphoz kapcsolódó dalt hallgattunk. A megtervezett valóságot hallgatjátok, én Fuchs Máté vagyok, ezúttal egyedül leszek, és a vendégemet gyorsan bemutatom, Fehér Renátó. Szia!
1: Szia, jó reggelt!
0: Renátó költő és író, a József Attila Emlékhely intézményvezetője, és eddig három verses kötet jelent meg, Varázsmenet, a Holtidény és a Torkolatcsönd, de a beszélgetés apropója egy regény, amit ő írt, és idén jelent meg, áprilisban, ugye?
1: Igen.
0: Oké, ennek a címe pedig az, hogy A merénylők fénykora. Erről fogunk beszélgetni az adás első felében, utána pedig kultúráról, kultúrpolitikáról, hiszen Renátó kultúrális szervező is tulajdonképpen, tehát, hogy rálát, és szokott is beszélni ezekről a területekről, úgyhogy nem árulok zsákmacskát, nagyon szeretném erről is hallgatni majd őt. És kicsit akkor a kötetről még, az ember a kezébe fogja, akkor szerintem nagyon szokatlan látvány, ez egy fekete alapon, fekete betűkkel szedett borító, és ezen én gondolkodtam, hát nyilván az nem állunk, azt is mindjárt ki fog derülni, miről szól, de hogy van köze ahhoz, hogy valami elég. És ha valami elég, akkor utána általában szenes darabokat is látunk, tehát kicsit nekem ezt hozza vizuálisan. Meg ami szerintem szintén fontos, hogy van egy ilyen totem, vagy inkább egy ilyen monolit szerűsége ennek a kötetnek, azt a felületet hozza egy kicsit, amikor nem tudom, mondjuk emlékszünk az Üröd összejára, akkor mondjuk ott egy fekete monolittal találkozunk, kicsit hasonló ehhez a kötet. Na, és hogy miről szól? A fülszöveghez járulok segítségül, vagy segítségért. Azt mondja, hogy idézettel kezdődik. Amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódásra. Mondta ez az elképzelt merénylő másnapra tervezett álmafutása előtti monológiában, ahol elszántam, hol fölényesen, hol szorongva, hol reménykedve. A kisregény fiktív világának drámai kerete az írás egyetlen éjszakája, de visszatekintve kirajzolódik egy hiába valónak ítélt élet ányképe és egy túlzottan is látható, mégis nehezen észrevető nemzedék tablója is. Na, ideig olvasom fel a fülszöveget, mert aztán igazából azt szeretném, hogyha Renátó beszélne a kötetről inkább, mint sem egy fülszöveg vagy én. Úgyhogy az első kérdésem az az, hogy azt mondjuk, hogy regény, de ugye ez a műfaj tipológiában a gyűjtő fogalom, és akkor azon belül van egy csomó altípus. És kíváncsi vagyok, hogy te hogyan jellemeznéd ezt a regényt, ez milyen típusú regény, mert hogy mit tudom én, lehet azt mondani, hogy naplóregény, vagy tudatfolyamregény, vagy bár ilyesmire gondolok.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és egyszerre ilyen összművészeti megközelítésekkel veszik körül a könyvet, és úgy is indítottad, ugye eleve egy dal szólt, és ezt a dalt azért is választottuk, hogy ez legyen az adás elején Tori Amostól az I Don't Like Mondays, mert hogy ez betét dala az én fejemben, vagy nem csak az én fejemben ennek a könyvnek, konkrétan dramaturgiai szerephez is jut ez a dal ebben a könyvben. És azért jut dramaturgiai szerephez, mert ez a dal hallható is volt, egy iskolai álmokfutásról, pontosabban egy játszótéri álmokfutásról szól. A 70-es évek második felében San Diego-ban volt egy merénylet, ahol egy 16 éves lány a játszótéren megölte az ott lévő gyerekeket, és azért különleges ez a helyzet, és azért válhatott popkulturálisan is egy ilyen hivatkozott dologgá, mert egy női elkövető volt, és ez a bűncselekménytípus, az iskolai álmokfutás, az 98%-ban férfi elkövetőket hoz maga után, ez egy Brenda Ann Spencer nevű 16 éves lány volt, és tulajdonképpen ugye azért válhatott ez ennek a könyvnek, mert mint az én könyvemnek a betét dalává, mert hogy az én könyvem is egy iskolai álmokfutásra készülő cseh egyetemistának a manifestója, hogy akkor a műfaji választ adjak a regény kategóriáján belül, hogy mondjuk az én fejemben mi az elsődleges hívószava, de mondjuk a könyvben magában kaleidoszkóp szerepel azon a ponton, ahol a műfaj megjelölést szoktuk. Novellák, versek, regény, az én könyvemben a cím alatt kaleidoszkóp, ez a szó szerepel. Én ezt a műfaj megjelölést adtam neki, ezt a lírai műfaj megjelölést. És amikor a borítóra utalsz, hogy egy másik művészeti megközelítést, a vizuálisat is szóba hozzam, az Árva Judit munkáját dicséri, hogy a Magvető kiadónál jelent meg ez a könyv, és Árva Judit tervezte ezt a borítót fekete alapon, fekete lakkozott, dombornyomott betűkkel, és valóban elég monolitszerű. És tulajdonképpen ez a monolitság, ez egy poétikai szempont is, hogy így mondjam, mert hogy az egész szöveg folyam, az egész, ahogy a szöveg rendeződik, ahogy a szöveg íródik, ahogy a szöveg egymásra épül, nagyon tömbszerűen, talán 24 vagy 24 plusz egy tömbből épül fel ez a kisregény, hogy akkor egy újabb műfaji jelölést adjak neki. És mondod ezt ugye az iskolai álmokfutás ez esetben nem fegyveres álmokfutás, tehát amire ez a Dávid K. nevű elbeszélő készül, az felgyújtani a Prágai Károly Egyetem bölcsészkarát, ezért is utaltál arra, hogy égni fog itt valami. És valóban ez a pernyeszerűség, vagy a várost beborító pernye, mint vízió az ő fejében, ugye ez előző éjszaka íródik, tehát a cselekmény maga még nem követődött el, csak az ő fejében létezik. Szóval ez egy nagyon erős képe ennek a manifestónak, ennek a merényletnek, amire ő készül, és zavarba ejtő volt, hogy a napokban ugye ezek a ilyen fehér virágok szállnak a városba, tulajdonképpen, hogy ez a könyv most jelent meg, és ez a pernyés jelenlét, ez a pernye feketesség, vagy pernye szürkesség, amilyen a borító, az izgalmasan lép párbeszélbe azzal a valósággal, amiben mi most itt a tavaszban létezünk. Szóval.
0: Szerintem mielőtt még felszállt további kérdéseket, arról beszéltünk mi adás előtt, hogy felolvasnál belőle, úgyhogy szerintem tegyük meg ezt, mert akkor kicsit jobban kébegülnek a hallgatók, hogy mi is az, amit mondtál, mert szerintem nagyon fontos ennek a modalitását, meg így a technikáját meghallgatni. Úgyhogy
1: okay. A regény legelejét fogom felolvasni, és az akkor további címkékkel látja el ezt a műfaji kérdésedet is, mert hogy itt van egy ilyen felsorolás is, egy rövid részlet a regény legelejéről. Amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódása. Eleget mondani a legnehezebb. Ha lassan beszélek, talán tovább tart a nap. És ha tovább tart a nap, talán megkezdődik a 25. óra is. Talán igen, talán. De ha nem és nem, ha mégsem, akkor beköszönt a téli napforduló, és elmarad idén a karácsony Prágában, elmarad a vizsgaidőszak a bölcsészkaron, és elmarad a szénszünet is, mert a jászolérzés és a névadó emléke helyett már én akol melegítem át majd a Jan Palach teret az ünnepekig, az ünnepek alatt és a holt idény maradék napjaiban. Dávid K. Ez lesz a név alakom, amíg tart a nyomozás, amíg tart ez az írás. Amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódása. Először majd önéletrajznak tűnik, vagy naplónak, versnek az asztalfiókban, valaminek, ami magán jellegű. Később segélykiáltásnak, vezeklésnek, obszén ódának, szégyenfalnak, búcsúlevélnek, nekrológnak, intelemnek, palackpostának, baljóslatnak. Aztán profécia lesz. Ráolvasás, rend, récsbét, artbrüt, átok, rontás, montázs, kollázs, bűnlajstrom, fenyegetés, halálos ítélet, manifesztó, mesterterv. Radikális, bizarr, progresszív, transgresszív, uncanny, unheimlich, tudálékos, zavaros, tétova, instabil, zavart, tébolyult, torz, dilettáns, szánalmas. Azt mondjátok majd, nem elég radikális. Azt mondjátok majd, nem elég kimunkált. Megmarad csuklógyakorlatnak. Szétfeszíti a kereteit. Átlépi a jó ízlés határát. Faragatlan, torzó, fércmunka. A művészi ambíciók szemérmetlensége. 8 szellős oktávfüzet. 8 telezsúfolt oktávfüzet. Előtanulmány egy regény ötlethez. Epilógus egy eltörölt regényhez. Műhelyessé egy meg nem írt regényhez. Végszó. Ha kudarcot vallok, nevetséges leszek. Talán még most kéne abba hagynom. El se kellett volna kezdenem. Késő már? Azt mondjátok, már késő. Regény készül, vagy mészárlás? Végül regény készült, vagy mészárlás? Ugyan mi a különbség? az íróasztal is vesztőhely. De ez most irodalom? Mikor ér véget az irodalom? Ez irodalom vagy előkészület? Ami idebent nem cselekmény, az odakint bűncselekmény. Lehet-e bűncselekmény az irodalom? Lehet-e perdöntő bizonyíték, vagy súlyosbító tényező? Múljon el a pillanat, amíg ezt írom. Múljon el a pillanat, mert ezt írom. El nem újjon a pillanat, amíg ezt írom. El nem újjon a pillanat, mert írtam. De mit bír el a papír? Meddig mehetek el? Immár bármeddig.
0: Köszönöm, köszönjük szépen. Na, akkor most az a helyzet lesz, hogy, egy ilyen szövegolvasó szemináriumot fogok elkezdeni. És akkor elkezdem egy kicsit te jelenlétedben ezt a szöveget is felvezetni, hogy elemezni. Ami szerintem izgalmas, hogy ez a rész is mutatja azt, hogy alapvetően ez egy azért erősen lírai szöveg. Én azért hoztam ezt a tudatfolyam regényt, mert rengeteg az asszociációs játék folyamatosan egyik témából a másikba mész át, ezek egymást motiválják, egymást indítják és zárják, vagy keretezik, aztán előkerülnek újra. De van ez a, ebben a szövegben is most előkerült, hát egy mantraként jellemzi a fűszöveg, lehet ezt mondani, de egy visszatérő, ilyen, amit egyébként a belső, tehát ahogy egyébként a gondolat folyamok szerveződnek, vannak felszínre bukó mondatok. És ezeken keresztül, ahogy én olvastam ezt a szöveget, abban az történik, hogy itt egy folyamatos ilyen halogatás szöveg van, ugye van ez a bizonyos merénylet, amit majd el akar látszólag követni a merénylő, mert hogy azért ez nem egyértelmű, hogy ez így is lesz a végén, ennyi spoiler lehet, mert szerintem nyilván a folyamat az érdekes, hogy eljutunk. Önmagát hogyan tüzeli folyamatosan az elbeszélő, és egy nagyon érdekes egyveleg szól azért, itt nagyon sokfajta, amit én szerettem a szövegben, ami elsőre idegesített, aztán ott elkezdtem szeretni, az, hogy mindig azt gondolom, hogy kapok egy kulcsot ahhoz, hogy megértsem, hogy mire fűzi fel a gondolatát az elbeszélő. És akkor itt nagyon sok milyen van, amivel aztán nagyon jól lehet együtt gondolkodni, meg szerintem baromi izgalmas, hogy olyan utalások jönnek, amik néha fiktívek, néha teljes mértékben valóságosak, amik az emberi félig emlékszik, rákeres, és akkor rájön, hogy ez baromi izgi, és nem pont úgy, hogy a szövegben van, vagy pont úgy, hogy a szövegben van, akkor ez meg riasztó, és ezekkel nagyon jól együtt lehet menni, de így az jön létre, hogy egy pillanatban azt gondolom, ezt ugye el is hangzik mondjuk egy ponton, hogy ez egy önsegítő írás. Úgyhogy olyan látunk bele, hogyha valakinek ilyen gondolatai vannak, akkor ezzel hogyan próbál dílelni. De olyan is van, hogy azt is tudtam egy ponton elkezdeni úgy értelmezni az egészet, hogy ez egy őrültség napló tulajdonképpen ilyen, nem tudom. Vagy hogy ez oké, vagy ez egy családregény, ahogy igazából egy ilyen traumalánc feldolgozás, amikor egy pillanatig azt lehet hinni, hogy akkor ennek a bizonyos ilyen palaknak a leszármazotta az elbeszélő. És ez ad egy ilyen fura ilyen kutatást az olvasónak, hogy ez igazából a nyomozás, amiről a könyv elején szó van, az nem a valódi életben történik, hanem a mi fejünkben történik a nyomozás. Szóval, hogyha valaki játékosan nyúl ez a szöveghez, akkor szerintem baromi jól lehet vele együtt menni, mert akkor így lehet fontosan reagálni ezekre a dolgokra. A szöveg eleje az szerintem még enigmatikusabb, meg még líraibb, mint ami aztán később lesz, tehát aztán vannak olyan részek, amik kifejezetten ilyen jelenetszerűek, és amikkel nagyon jól lehet menni, csak hogyha valakinek az első rész, amit most te felolvastál, Renátó, abban ez lett volna, akkor ezt csak szerettem volna elmondani. Na, eddig az én szövegértelmezésem, majd minél még visszajövök ehhez. Ja, meg persze, meg volt a másik, amiket nagyon fontos, hogy kritikában is ez előkerül a könyveddel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen magas műveltségű embernek a görbetükre, hogy a műveltségen keresztül akarunk megérteni olyan dolgokat, amik alapvetően nem ehhez kapcsolódnak, ez egy elit kritika is lehet, amit a szövegben van. Szóval ezt érdemes humorral kezelni szerintem, vagy a humort megtalálni ebben a szövegben, mert gyakorlatilag szerintem én olvasottamban erre épít, hogy itt játékba lépünk a szöveggel. Ebben egy darab kérdés nincs, de kérlek, hogy reflektálj, amit most elmondtam.
1: Egyrészt ugye a nyitó mondat, amit mantraként is lehet hivatkozni, vagy egy a tudatfolyamunknak egy ilyen gravitációs pontja, amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódása, ugye ez valóban egyfelől egy halogatás van benne, a halogatás fenyegetése van benne, hogy ti most ezt olvassátok, ugye Dávid K. úgy dönt, hogy a nyilvánosságnak beszél, ezért hátrahagy egy manifesztót, de a hátrahagyott manifesztónak előbb kell elkészülnie, mint hogy az hátrahagyott legyen. Ugye a hátrahagyás és az elkészülés között ott van maga a merénylet. És tulajdonképpen azzal fenyeget, hogy el fogok indulni, és végre fogom hajtani ezt a cselekményt, amikor ez a szöveg véget ér. Szóval, hogy a nyilvánosság felé való fenyegetésnek van egy ilyen eleme benne. Másrészt ebben a halogatásban azért az is benne van, hogy megkímélje önmagát attól, hogy ezt elkövesse. Tehát elég erőse az írás, elég erőse az irodalom, elég teherbíró-e az irodalom ahhoz, hogy ellentartson nekem. Az írásom az képes ellent tartani a cselekvésemnek. Ez is tulajdonképpen benne van ebben a mondatban, hogy amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódása. És te is valójában így utaltál erre, hogy mi a fontosabb Dávidkának, hogy prédikáljon, vagy hogy végrehajtsa ezt a cselekményt. És miután ez a szöveg íródik, és mi olvasóként csak ennek a szövegnek az idejéig látunk bele az ő életébe, meg az ő fejébe, úgy tűnik, hogy a prédikáció az fontosabb neki, és minél tovább akar prédikálni, és ezzel önmagát is győzködi, és minket is fenyeget, hogy mihelyt a prédikáción véget ér, akkor már bántódásotok fog esni. Ugye nyilván az van, hogy a popkultúrából, meg sajnos a valóságból is ismerjük ezeket a szövegeket, vagy ilyen manifesztókat, amelyek beleíródnak a nyilvánosságba, vagy az internet nyúlüregeibe kerülnek föl, és akkor találjuk meg őket, vagy akkor szembesülünk velük, amikor adott cselekmény már végrehajtásra került. Én két ilyen szöveggel foglalkoztam szorosabban ennek a regénynek a készülése során. Az egyik az az Elliot Roger nevű incel merénylőnek az önéletírása volt, aki 2014-ben Kaliforniában követett el egy női kollégium ellen egy terrorcselekményt. A másik pedig egy korábbi, és talán közismertebb, ez az Anders Breivik nevű norvég merénylő, aki a 2010-es évek elején egy Oszló melletti Utoja nevű szigeten támadta meg az ott a szocialista párt ifjúsági tagozatának táborát, és 77 embert, 77 fiatalt öltött meg, és aztán feladta magát a rendőröknek. Neki is van egy nagy manifesztója, ez a két manifesztó radikálisan eltér egyébként egymástól, noha a végeredmény ebből a szempontból ugyanúgy tragikus és borzasztó, de ugye az Elliot Roger az egy egyéni tragédiára, egyéni kihívásra, egyéni indulatra ad választ ezzel a cselekménnyel, és tulajdonképpen öngyilkosságra is készül. Az Anders Breivik pedig egy politikai, egy nagyon direkten politikai, az egy neonáci manifesztó, ami a bevándorláspolitika, a menekültek ellen lázadt fel, és fehér felsőbbrendűség alapján áll. Ezek szerintem nagyon-nagyon különböző megközelítések. Ugye az én könyvem, a Dávid K-nak ez a manifesztója, ez igazából mind a kettőt el akarja kerülni. Engem elsősorban nyelvileg, retorikailag az indulat írásbeli színrevitele felől érdekeltek ezek a szövegek, de az van, és szerintem ez egy fontos tényezője, hogy akármennyire is határozott, akármennyire is cinikus, akármennyire is szarkasztikus, akármennyire is magabiztosnak tűnik ez a beszéd a sok-sok műveltségi, vagy asszociatív, vagy politikai utalással, rendkívül sokszor következetlen. És ahogy te is utalsz rá, számos olyan kulturális referenciát emel be, amelyek pontatlanok, amelyeket rosszul idéz. Tehát, hogy ez a műveltség, ez nem is biztos, hogy annyira stabil, és mondjuk az a világkép sem biztos, hogy annyira stabil, mint amennyire ez magától értetődő lenne egy ilyen cselekmény elkövetésének előzményeként. Szóval, hogy azon nagyon igyekeztem, hogy a zavarodottság, vagy a tudatfolyamszerűség az igazából ezt a szöveget is bemozgassa, és azokat a kulturális referenciákat is bemozgassa. Mindeközben pedig, hát mégiscsak az van, hogy egy sötétségbe nézünk bele, egy sikátorba megyünk be. Ez a Dávid K. nevű elbeszélő 1999. augusztus 11-én a napfogyatkozásnak a pillanataiban születik meg, ekként a kortársunk. nagyon, szerintem nagyon feszítő kérdés az olvasó szempontjából, hogy milyen közösségekre talál ezzel a merénylővel, és hogyan küzd meg azzal, amikor kiderül, hogy ez a merénylő ugyanazokat a könyveket, ugyanazokat a zenéket, ugyanazokat a filmeket szereti, ugyanazok formálták a személyiségét, amelyek bizonyos értelemben a mi kulturális kánonunkban is ott vannak, milyen analíziseket mutat fel az álszentségről, egymás megvetéséről, a szégyenről általában, amit kölcsönösen elkövetünk egymás ellen egyénileg és közösségekként. Szóval, hogy mi az, amiben zavarba ejtően rárémülünk a valóságra Davidke elbeszélésétől, akitől nyilvánvalóan amúgy igyekeznénk távolságot tartani, de valószínűleg mégsem tudunk erkölcsi fölényt gyakorolni fölötte, pedig hát azt valószínűleg a mindennapokban eléggé szeretünk.
0: Nagyon örülök, hogy ezeket behoztad, mert hogy itt azért lassan nyílik egy kis folyosó, hogy átérjünk a kultúrpolitikához, mert most mondok valami reflexiót megint, hogy szerintem azért, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy ajánlószerűen, hogy miért jó, hogy miért ajánlom ezt a könyvet, mondjuk én személy szerint, akkor mondjuk azt mondanám, hogy azért, mert ezt felfogom tenni ezt a kérdést, hogy miért merénylő, aki az elbeszélő, de hogy részben, amit most Renátó mond, abból azt húznám alá, hogy itt ebben a szövegben nagyon sok a... Igazából ez egy szélső értéke annak, amiben vagyunk. Tehát, hogy tulajdonképpen arról is szól ez szerintem ez a szöveg, hogy hogyan lehet eljutni odáig, hogy kiforduljunk önmagunkból, miközben ugyanazok a hatások érnek egyébként minket, mint társadalom. Tehát az egyénre ugyanaz a hatás érkezik, vagy ugyanaz szenvedi el, mint amit ez elbeszélő, és aki önmagából sokszor kikelve készül egy merényletre. Tehát, hogy igazából ezt a mentális, nem tudom, utat követi ez a szöveg, vagy ezt próbálja így újra konstruálni ezekből a töredékekből, hogy hogyan is lehet odáig eljutni, hogy valamilyen radikális dolgot csináljon valaki. Tehát igazából, hogy is mondjam, szóval nem feltétlenül maga a merénylet a lényeg itt, hanem az, hogy igazából hogyan küzdünk meg azzal, ami mondjuk a social médiában körülöttünk van. Most beosztod a szégyent, ez nagyon fontos, mert szerintem az is kiderül a szövegen keresztül, hogyha engedjük magunkon átfolyni a szöveget, hogy a szégyen az nagyon sok fajta lehet. Tehát, hogy a szégyen mondjuk az elbeszélő szemszögéből az, amikor valaki szándékosan megszégyenik mondjuk egy trash műsor, vagy egy tehetségkutató. És hogy ennek a voyeurizmusa a néző oldalról, hogy ezt kélyesen nézzük, amikor valaki megszégyenül, miközben meg egyénként még minden módon próbáljuk elkerülni a szégyen, csak nehogy valahogy valami, meg hogy nem tudom, megcsúszunk a lépcsőn, azt is próbáljuk elkerülni kínosan, de nézni másokat, hogy megszégyenülnek, aztán szeretjük. És hogy a social media meg erre kínálja végtelen platformot. Hogy magunkat látszólag védjük, mögötte pedig mindenki, persze nyilván, mint ember, nem tudom, hibázó, halandó, de közben más meg néz, akik szintén ezeket a maszkokat tartjuk föl, szóval, hogy ez csak egy aspektusa, de szerintem szépen kiderül a könyvből, hogy itt van egy ilyen igazából egy társadalomkritika ebben a szövegben, ezért érdekes olvasni, nem azért, mert hogyha valaki szeretne, nem tudom, egy true crime dokumentum regényként tekint rá, akkor ne, hanem inkább ennek a társadalmi aspektusaira készüljön.
1: Igen, és hát ezen a ponton akkor ezt a műfai leltárat még egy kifejezéssel, a korszakregény kifejezéssel tudnám kiegészíteni, szóval hogy engem a pályám elejétől kezdve a korszaknak, a korszak politikai ajánlatainak, ezeknek a dinamikáinak és a közérzetünknek az összefüggései érdekelnek, szóval hogy a társadalomra milyen hatással van az a korszak, amiben éppen élnünk, adatik, és ugye ez nagyon-nagyon sokszor politikai agenciák következménye. Milyen kulturális korszakot hirdetnek meg, milyen szavak mentén, milyen értékek mentén, globálisan és lokálisan adott esetben politikusok. De nem, amennyiben nem tekintjük politikusoknak azokat, akik a digitális platformokat létrehozzák, és ránk húzzák, akkor mondjuk a tőke, vagy ezek az üzletemberek milyen olyan platformokat teremtettek, és ezeket a platformokat hogyan hagyják, és mi a magunk részéről hogyan lakjuk be. Mi történik a komment szekcióban? Szerintem a komment szekció az a kortárs megszégyenítésnek a legfontosabb terepe, aknamezeje, ez a működésmódja, ez a természete, ez az adottsága a komment szekciónak. Nem nagyon hiszem, hogy tud más lenni. Ha tud más lenni, az éppen valami kivételes kegyelmi pillanat, De alapvetően én azt gondolom, hogy a szégyen az egy kulcsfogalma ennek a korszaknak, és ennek a legkülönbözőbb módokon látjuk a megvalósulásait, generációs alapokon is, tehát amikor a bullying kifejezés a magyar köznyelvnek is evidensen lesz része, akkor tudjuk, hogy mi történik a gimnáziumokban. Amikor a Kamaszok című sorozatot nézzük, vagy az Eufória című sorozatot nézzük, akkor bizonyos értelemben nem öngyarmatosítás azt gondolni, hogy lélektani értelemben a gimnáziumi, az egyetemi, a közösségeinkben létező dominanciaharcoknak egy radikális leképeződését látjuk ezekben a helyzetekben, ezekben a sorozatokban. Ez a két filmes példa például kifejezetten erős kísérője volt ennek a szövegnek, szóval már eléggé a szövegnek a végén járt, amikor a Kamaszok megjelent, de azt éreztem, hogy itt valaki valami hasonló dologról akar beszélni, pont a korszak meg a társadalom lélektan tekintetében, és akkor nyilván én ehhez egy ilyen kitüntetett szereplőt választottam, egy egyéni elbeszélésmódot választottam, de azon igyekeztem, hogy ebbe az egyéni elbeszélésmódba, ebbe minél szélesebb körű, akár a kulturális referenciákon keresztül, de minél szélesebb körű dolog szivárogjon be, és azt sem szerettem volna, és ez már az öngyarmatosítás része, hogy ez egy ilyen angol száz történet legyen, vagy egy ilyen amerikai történet legyen, noha az iskolai álmokfutások persze jellemzően az Egyesült Államokra jellemzőek, és nem azért, mert az amerikai emberek rosszabbak, mint az európai emberek, hanem azért, mert mondjuk a törvényi szabályozás, vagy a politikai keretrendszer számos rést hagyott az ügyben, lásd a szabad fegyverviselés kérdését például, ahol ez sokkal gyakrabban megtörténhet. De ezek a típusú merényletek, ezek a típusú bosszúk, ezek a típusú indulatok, és ezek a típusú szégyenek már megjelentek Közép-Európában is. A prágai merénylet az nem csak fikciósan létezik, 2023. decemberében a prágai Károly Egyetem bölcsészkarán valóban lezajlott egy fegyveres merénylet. Én akkor már tudtam, hogy Prágában a Károly Egyetemen a főhősöm végre akar hajtani egy merényletet, és ez egy teljesen megrendítő, zavarba ejtő, és mind nem tudom, élettanilag, mind irodalmilag egy ilyen nagyon, nagyon kikezdő pillanat volt, amikor ez valóban megtörtént, mert hirtelen nem tudtam, hogy az irodalom most mit tud csinálni, amikor a valóság hirtelen fölzárkózott hozzá. Végül úgy döntöttem, hogy ezt mégis meg kell írnom, ezt a történetet, és nyilván nagyon sok dolog beleszivárgott az a prágai valódi merénylőből az én elbeszélőmbe, de közben meg igyekeztem is távolságot tartani, mert az ambícióm, és ezt köszönöm is, hogy említetted, nem egy true crime, ilyen non-fiction volt, hanem ahogy a szövegből is hangzott, azért a szépirodalom eszközeivel, a szépirodalom fordításával születik meg ez a szöveg, és hát azt is lehet mondani, hogy túl azon, hogy Dávid K. manifestót ír, azért ebben a műveltségi sznobériában ambíciója van arra, hogy ez a manifestó egyben bizonyos értelemben regény is legyen, tehát hogy ő maga is, mint hogyha regényként gondolna erre a szövegfolyamra, amit megvalósul.
0: Ez alapvetően szerintem nagyon fontos a komment szekcióról beszélni, és szerintem azért fontos, mert hogy én azt gondolom, hogy elképesztően empátiahányos társadalomban élünk, és ez csak egyet fokozódik, és a komment szekció az gyakorlatilag ennek a leképeződésre, hogy mennyire nem vagyunk hajlandóak türelmesek lenni a másikkal, vagy belerakni minimál energiát abba, hogy valakinek helyébe képzeljük magunkat, és tulajdonképpen te ezt teszed ebben a szövegben, és erre hívsz minket is, hogy ezzel próbálkozzunk. Na, én most nyomatnék egy szünetet, és akkor utána áttérünk így a kultúrpolitikára, mondjuk így. Jó, és legyen ez a véletlenszerűen választott szám mégiscsak

0: Sziasztok! Bocsánat, hogy ezt a 11 perces számot most nem hallgatjuk végig. Elnézést kérek az előadóktól, innen is, a túltól. Oké. A megtervezett valóságot hallgatjátok. Én Fuchs Máté vagyok, és a vendégem Fehér Renátó, író-költő és a József Attila emlékhely vezetője. És amiről elkezdtünk beszélgetni, az ő új könyve, ami egy regény, a Merénylők fénykora. Erről most nagyon hosszasan beszéltünk, fölvezettük, ajánlottuk, elemeztük közösen, a kulturális referenciáiról beszélgettünk, és arról, hogy az én olvasatomban miért izgalmas egy olyan szöveget olvasni, ami valahogy elkezdi pedzegetni, hogy mennyire nem tudunk együtt érezni, mennyire nincs empátiánk társadalmilag, és hogy egyébként azok a hatások, amik érnek minket a közösségi médiából. Például azok hogyan hatnak mindannyiunkra, és az hogyan tud elvezetni egészen szélsőségekhez. Ezt elemzi ez a szöveg. Ajánló vége, olvassátok el. És mivel Renátó, ahogy ezt mondtam most a kis felvezetőben újra, a kulturális élet szervezésével is foglalkozik, arra gondoltunk, hogy most kicsit beszélgessünk arról, hogy mi van most. Ugye volt egy országgyűlési választás, lett egy új minisztérium, vagy lesz egy új minisztérium, aminek Tarr Zoltán lesz a vezetője, és aki a társas együttélés és kultúráért, vagy kulturális minisztérium vezetője lesz, ami nem tudjuk persze, hogy mi micsoda, de hogy mi áll előttünk, mi volt, vagy mi van mögöttünk, és mire vágyunk, mi lenne az ideális. Hogy látod, hogy milyen kihívások vannak most előttünk, és látsz-e bármit, ami erre már akár utalásszerű, hogy mi lehet következtetni? Mi lesz?
1: Igen, hát ugye most abban a szakaszban voltunk, amikor kifejezetten ilyen személyzeti kérdésekkel foglalkozott a nyilvánosság is, tippverseny az ügyben, hogy hogyan fognak kinézni ezek a minisztériumok, és ki lesz a vezetőjük. Én ezeket a személyzeti kérdéseket azt hiszem, hogy másodlagosnak gondolom ahhoz képest, mint amilyen feladatokat meg kell oldani, mert hogy mondjuk vagyunk, akik az elmúlt 16 évben is kritikával voltunk a nemzeti együttműködés rendszerének működése iránt. Nyilván ez most egy ilyen irodalmári vagy bölcsész nézőpont, azért a nemzeti együttműködés rendszere mégiscsak a filozófus perrel kezdődött, amikor Heller Ágnes és köre büntetőjogi felelőssége merült fel az ügyben, hogy mennyiért lehet Platont fordítani. Ez a per természetesen aztán el is bukott, de hát mégiscsak a NER-nek a legelején. Vagy ha a médiatörvényre gondolunk, például szerintem az is egy nagyon fontos kulturális kérdés, az is ugye már a 2010-es év, tehát az alkotmányozó hatalom megszerzése után egy nagyon fontos szempontja volt a nemzeti együttműködés rendszerének, hogy a média piacot hogyan alakítja át nagyon erős beavatkozással propagandisztikus célokra. De hát a mindennapjainkban, tényleg a kulturális szénában hatalmas rombolás is végbe ment, nagyon-nagyon fontos intézmények szűntek meg, nagyon fontos intézmények vannak mondjuk évtizede a kivéreztetés szélén. Én a József Attila Kör nevű irodalmi egyesületben töltöttem az életem, vagy az irodalmi szocializációm első évtizedét. Ez egy nagyon-nagyon nagy múltú írószervezet volt, a 80-as évek elején alakult meg, és könyvsorozattal, táborokkal, tanulmányi napokkal, tehát hogy a magyar irodalmi élet egyik legfontosabb intézménye volt, és például ez is a kivéreztetésnek a sorsára jutott, és 2019-ben meg is szűnt. Nyilván vannak olyan tragédiák a kulturális életben, amelyek már nem helyreállíthatóak ebben az értelemben, tehát hogy a kontinuitásuk megszakadt. Szóval hogy a romoknak a felmérése és a kitettségeknek a felmérése az például egy nagyon-nagyon fontos szempont, és egyúttal az is, hogy azok a proaktív munkák, amiket mindezen elnyomások ellenére, mindezen kivéreztetések, aránytalanságok, felháborító kiszervezések ellenére végeztünk, azok a jó gyakorlatok, amiket kialakítottunk, azok az autonómiák, amiket megteremtettünk magunknak a magunk szakmáiban, azok fennmaradjanak, és azok tulajdonképpen ki tudjanak teljesedni, tehát megkapják mondjuk azokat a azt a legitim figyelmet a kollégáink, ami korábban is járt volna nekik, tehát egész egyszerűen helyre kell billenteni az arányosságát, ez mondjuk köztársaságpárti elköteleződésnek nevezem, és szerintem ez nagyon sok tekintetben belső reformokhoz is fog járni. A szervezeteinkben, a szakmai közösségeinkben, hogy mit jelent újra definiálni a szakmai szolidaritás fogalmát, hogy milyen együttműködések lehetségesek, hogy a kitalált projektjeinknek mégiscsak ezek mind kreatív emberek, alkotó emberek, művészek, stb. Milyen perspektívája van egy-egy lehetséges projektnek. Hogy ebben mondjuk olyan állami intézmények, mint a múzeumi hálózat, a közkönyvtári hálózat, az úgynevezett közszolgálati média, milyen együttműködést lesz hajlandó mutatni, milyen mandátumot kap ehhez. Szóval szerintem a legelején vagyunk ezeknek a kérdéseknek, és mindemellett van egy másik, és számomra nagyon-nagyon fontos szempont, hogy azoknak, akik ezekben a szakmákban dolgoznak, és most nem is kifejezetten csak a szabadúszó alkotókra, művészekre gondolok, a képzőművészektől, a filmeseken át, a zenészeken keresztül az irodalmárokig, hanem azokra is, akik közgyűjteményekben, közművelődési hálózatban, közkönyvtárakban dolgoznak, hogy nekik milyen az egzisztenciális helyzetük. Azt tudjuk, hogy szabadúszóként dolgozni a művészeti szcénában az egészen durva önkizsákmányolás volt mondjuk az elmúlt 15 évben, hogyha az ember nem kifejezetten kormányközeli propagandaanyagokat gyártott, és ennek mondjuk az adó környezetét, vagy az adójogi környezetét újra gondolni, megteremteni, hogy ne a teljes önkizsákmányolás és kiszolgáltatottság legyen az osztály része ezeknek az alkotóknak, az egy nagyon fontos kérdés, és számomra nem jelent egyet a kata restaurációjával. Tehát, hogy annál valami barátibb, hiszen a katával számtalan visszaélés is történt. Egyébként egy jobb modell volt, mint amivel most kénytelenek vagyunk élni, de mondjuk a bújtatott foglalkoztatottságnak és a stb. Tekintetében azért a kata sem volt a világ legjobb megoldása.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: És a másik rész pedig, amire utalni akarok, az a közintézményekben dolgozóknak a bérfejlesztése, a KKDS, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete nagyon fontos kampányt folytatott az elmúlt fél évben, hogy felhívja erre a figyelmet, hogy a szociális szektornak és a kulturális szektornak a bérfejlesztése maradt el radikálisan. Ugye idén januárban kapott egy 15%-os bérfejlesztést a közművelődési és közgyűjteményi szektornak a dolgozói. Ez ugye az elmúlt 4 évben nem történt meg ez a bérfejlesztés, és most ez a 15%, ez ugye nagyon csekély ahhoz képest, hogy az elmúlt 4 évben 40%-os volt az inflációja ezeknek a fizetéseknek, tehát mondjuk az, hogy mennyiért dolgoznak akár tudományos fokozattal rendelkező, sok nyelven beszélő kollégáink múzeumokban, könyvtárakban és közművelődési intézményekben, az egészen gyalázatos, és ezt a bérfejlesztést ezt már csak azért is végre kell hajtani, mert hogyha egzisztenciális biztonságban élnek ezek az emberek, ezek olyan emberek, akik a kulturális fogyasztási szokásaik tekintetében kölcsönösen nemzet stratégiai értelemben is belépnének egy piacra, tehát könyveket lennének hajlandóak venni, színházba tudnának menni, tehát a bérfejlesztés az önmagában is számtalan olyan kérdést előirányozna, vagy megoldana, ami amúgy az alulfinanszírozás miatt borzasztó állapotba hozott kulturális szektor helyzetét javíthatná.
0: Most több dolgot tudunk beszélni, el tudunk indulni, kezdve azzal, hogy mondjuk milyen intézményes struktúra van a kultúrában. Azzal szerintem borzasztóan fontos lenne szembenézni, és őszintén szembenézni, hogy mire van, és mire nincs szükség. Ugye mondtad az MTV-t, körül ugye van egy ilyen nagyon erős polémia, szélsőséges, szüntessük meg, kell, nem kell, szervezzük ki, megvannak, legyen projekt alapú, kell egyetlen televízió, nem tudom, hogy most bele kellene mennünk, ez egy elég bonyolult kérdés, és mindig nyilván megvan a szubjektív véleményünk, ez egy sokkal komolyabb ilyen szakmai vitának a tárgyát kell képeznie, de azért vannak olyan intézményeink, amik lehet tudni, hogy mondjuk szellemalakban funkcionálnak, mondjuk olyan kiadók, amik mondjuk áldozatul estek a NER-nek, és kérdés, hogy van-e még mögöttük olyan szakmai tartás, hogy kellene-e, hogy lehet-e ezeket esetleg mérni, hogy vannak ilyenek, erről is lehetne beszélni. De amiről még nagyon szeretnék veled, de nyugodtan azt átdomolom, de arra válaszolom, amire kényelmes, hogy hogy egy dolog, hogy mondjuk alkotóként miről beszélünk, hogy akkor hogyan tudunk olyan helyzetbe kerülni, hogy mondjuk jó tartalmakat idézőbe hozzunk létre, amit emberek aztán tényleg akarnak fogyasztani, meg egy másik dolog, hogy egyébként ezeket kinek készítjük, mert erről te is szoktál beszélni, hogy elitkultúrát akarunk csinálni, középosztónak akarunk csinálni, vagy széles társadalmi értékeknek akarunk kultúrát csinálni, mert ha igen, akkor mondjuk nem kell fintragni, hogyha mondjuk olyan, mint a Zámbor Jimmy-t hozott példaként, hogy mondjuk ha azt szólít meg tömegeket, akkor ezt nem lehet megtenni, hogy akkor a kultúrán kívül

0: mondta, hogy alkotók kapcsolatban tartalmi elvárásokat kell megfogalmazni. Ugye Hankó Balázs a hazafiasságnak és az életigenlésnek a művészi színrevitelét jelölte meg, mint támogatásra érdemes kulturális produktumot. Szóval ez az én számomra felfoghatatlan, hogy hogyan is van ez elképzelve.
1: És őt azt is, de tulajdonképpen azt írta le, hogy igazából ez egy kizárólag egy ízlésbe és szubjektív kérdésben nincsen szakmai vetülete, ami hát nyilvánvalóan az alkalmatlanságát húzta alá.
0: És valójában a Hankó Balázs nevű miniszternek, és ez a név felcserélhető, tehát ezért is mondom, hogy személyzeti kérdésekkel szerintem nem nagyon érdemes ebben az értelemben sem foglalkozni, szóval ez nem dolga. Tehát, hogy ő neki nem az a feladata, hogy a hazafiasság elemeit, vagy az életigenlés elemeit tapogassa ki műalkotásokban, vagy műalkotást, vagy pitchekben, vagy műalkotás tervekben. És egyébként szerintem az alkotóknak sem dolga az, hogy ilyen megfelelési kényszerek nyomják őket, akár a forgatáson, akár az íróasztal munkában, akár a vászon előtt, akár a klaviatúra fölött, stb. Mert az alkotói munka az egy autonóm tevékenység, valamilyen módon színre akarom vinni azt a gomolygást, ami a társadalomban körülvesz, ami a közérzetemben körülvesz, ami a korszakban körülvesz, ami bennem van. Ez az én mondjuk megközelítésem, saját munkamódszeremet írtam le ezzel. És szerintem itt lép be egy nagyon fontos kérdés, és te is erre utaltál a felvezetődben, hogy milyen intézmények veszik körül, és azokat az intézményeket, amelyek az alkotókat körülveszik, és amelyek viszonyt teremtenek alkotó és társadalom között, a nép és az alkotó között, azok hogyan vannak használva, mire vannak használva, és milyen kulturális eszmény szervezi őket. Ezeket közvetítő intézménynek tekintem, ebben is a köz szerepel, mint a közgyűjteményi, a közkönyvtár és a közművelődési kifejezésben. Szóval szerintem a legfontosabb kérdés az, hogy nem az alkotóknak kell ukázt adni, hogy mi kell, hogy a munkáikban szerepelje, hogy mi ihlesse meg őket, életigenlés, hazafiság, szabadság, szolidaritás, vigasz, mindenki az ihlet meg, amit jónak lát, hanem hogy ezek a közvetítő intézmények hogyan képesek aztán a megtermelt kulturális termékeket egyrészt színre vinni, másrészt a társadalom kulturális igényeit és kulturális reflexeit szintén színre vinni, tehát hogy ez egy kölcsönösség legyen, nem az van, hogy az én regényemnek kell eljutni a legkülönbözőbb társadalmi pontjaira az országnak, vagy a világnak, hanem hogy kölcsönös kulturális párbeszéd jöjjön létre, és ezek a közintézmények erre valók, és ahogy említetted, én a József Attila emlékhelyen dolgozom, ami egy pici önkormányzati intézmény Ferencvárosban, a Gát utcában, a József Attila szülőhelyén. Én ott a kollégáimmal azt az eszményt fogalmaztuk meg magunknak, hogy itt van ez az életmű, ennek az életműnek az adottsága, ezt az életművet mindenki tanulja, és ennek az életműnek nagyon-nagyon komoly társadalmi kontextusai vannak, társadalmi jelentősége van, szociális, gyermekvédelmi, lakhatási rétegei vannak ennek az életműnek, és hogy ennek az életműnek a komplexitásán keresztül képesek legyünk a kulturális hozzáférést szélesíteni. Hogyan tekintünk a műveltségre, és milyen tudásokat tekintünk közvetítendőnek, az szerintem egy nagyon fontos kérdés. Egy közművelődési intézményben, ahol például én dolgozom, nem pontosan az a tudásmegosztásnak vagy a tudáscserének a feladata, mint az ELTE bölcsészkarán. Ezek nagyon-nagyon különböző szinterek, és a megfelelő módokon, a megfelelő szakmai módszertannal kell ezeket a szintereket belakni, és minél szélesebbre nyitni a kapuit, vagy akár ki is lépni a kapuin ahhoz, hogy mondjuk az én esetemben a szomszédságnak, a lakozásnak, a ferencvárosiságnak, a József Attila életmű által felkínált témáknak minél nagyobb reflexiós felületet kínáljunk a társadalom minél szélesebb körei számára, mert élethelyzetekhez, dilemmákhoz, fájdalmakhoz, örömökhöz, eufóriához és fásultsághoz műveltségi kapacitástól függetlenül, vagy iskolázottságtól függetlenül mindenki tud kapcsolódni, és a József Attila életművön keresztül például ez felmutatható, és ezt nevezem közvetítő intézménynek. Nem a hazám szonettjeit kell megtanulni a magyar társadalomnak, én nem ezt a műveltségeszményt vallom, hanem hogy képesek legyünk a József Attila által felvetett dilemmák kapcsán a közös életünkről beszélgetni, hogy hogyan rendeznénk be a kórházainkat, az iskoláinkat és a művelődési házainkat, a komment szekciót is akár, de ilyen messze még tényleg nem merészkedni.
1: Igen, de azért azt szerintem ez nagyon fontos, hogy arról beszélgessünk, hogy mondjuk kanonizált szerző, akár nem kanonizált szerzők esetén is, ugye a jelenkor olvasatát adjuk, és ne

0: egyfajta történelembe ágyazott és lehorgonyzott állításokat, szempontokat ismételgessünk, mert ez egyrészt baromi unalmas, másrészt meg egyszerűen rugalmatlanná teszi ezeket a szövegeket, holott ezek teljesen fluid módon be tudnak folyni a mindennapjainkba is. Akár viszont, és ebben ezzel érzek ellentmondást, hogy azt mondjuk, hogy a József Attila erre alkalmas, és akkor ezt kijelöljük, ez mégiscsak akkor ez a közszolgáltatóságnak lenne az a része, amikor azt mondjuk, hogy ehhez értő emberek meghatározzák, hogy mi az, ami mondjuk megőrzendő, és akkor azt mondjuk, hogy akkor ezekhez fussanak, és akkor mégis kiírekeztünk, és akkor most nem hozom még egyszer ezt a populáris, nem tudom, már elhúnyt énekes, de hogy lehet mondani bárki mást, aki mondjuk popkultúrát csinál, és akkor ezzel milyen viszony van, akkor ezt hogyan támogatjuk. Tehát, hogy itt egyrészt ezzel kell tudni dílelni, valamit kezdeni. A másik, amit akartam még mondani, hogy arról mit gondolsz, mert egyébként szerintem az nem feltétlenül gond, hogy mondjuk azt mondja egy nem tudom, kulturális intézmény, nem legyen az mondjuk az NK, mondjuk azt mondjuk, hogy Jókai emlékében van. És akkor szeretnék olyan dolgokat kérni az alkotóktól, amik reflektálnak erre. Tehát, hogy alkalmat teremtünk arra, kijelölünk valamit, hogy akkor ezzel foglalkozunk. Az én meglátásom az, hogy akkor probléma ez, ha kizárólag ezt lehet csinálni. Tehát, hogy én amúgy egyébként szívesen megmértettem magam, mint dokumentumfilmes Jókaival kapcsolatban, ha éppen olyanom van, és lehet, hogy tudok hozzátenni ez valamit, hogy végig gondolom, ha egyébként nem azt érzem, hogy minden más, amivel én foglalkoznék, az így egyáltalán nem kap támogatást. Ezekről mit gondolsz?
1: Ugye úgy fogalmaztál, hogy a jelenkorunk nézőpontjából, a jelenkorunk prizmáján keresztül olvasni ezeket az életműveket, tehát nem vitrinen keresztül, és én ezzel mélyen tudok azonosulni, már csak azért is, mert a természetünkből adódóan nem múltbeli nézőpontból, tehát nem az 1930-as évek felől nézzük a József Attilát, hanem 2020-as évek felől. Ez egy történeti távolság, ez a történeti távolság adott, ez az idő elmúlt, tehát hogy ez nem egy ilyen interpretációs kérdés, hogy most lehetséges-e 32-ben vagy 2026-ból, tehát mindig a jelen időből nézünk rá művészeti teljesítményekre, és valójában az interpretációink mindig a saját társadalmi beágyazottságunkból és történetünkből, történetiségünkből következnek. Innen nézvést folyamatosan frissül az, amit a József Attila, például a József Attiláról vagy az Ambo Jimmyről gondolunk. Más gondoltunk róla tegnap, mert azóta eltelt 24 óra, és csomó minden történt velünk. Intellektuálisan, érzelmileg, politikailag, stb. Ma már máshogy olvassuk a hazámnak a szonettjeit, vagy hallgatjuk az adott Ambo Jimmy dalt, tehát mindig folyamatos jelen időben van a kortárs adaptáció, és ezt nem szabadna elfelejteni. És innen nézvés fontos szerintem, hogy hogyan nyúlunk valóban a kánon ilyen nagy szereplőihez, például a Jókai emlékév kapcsán. Ugye itt is mondjuk a politikai akarat, a pártpolitikai akarat, vagy a propagandisztikus akarat az az volt, hogy történelmi filmek készüljenek. Ugye a nagy magyar történelmi eseményeket, nagy magyar figurákat meséljük el filmalkotásokban, mert hogy ez elmaradt. Nyilván az is egy vita tárgya, hogy ki mit tekint ilyen nagy történelmi figurának. Mondjuk Kétli Anna életével és korával szívesebben találkoznék, de ugye itt is az a kihívás, hogy hajlandóak vagyunk ezt a történeti távolságot belátni. Tehát a múltbeli ügynek akarunk egy emlékművet állítani az 1880-as években, vagy 1848-ban, vagy képesek vagyunk-e 2026-ban valamilyen adaptációját adni annak, ami miatt a Jókai fontos. A Jókai nem azért fontos ma, mint volt fontos az 1880-as években. Ugye ennek is látjuk egy elrettentő példáját, ez pedig a várfelújítás. Ugye a várfelújítása kapcsán, a budavári palota felújítása kapcsán úgy döntött a Nemzeti Együttműködés rendszere, hogy úgy csinál, mintha a 20. század nem történt volna meg. Tehát, tehát ez nem csak esztétikai szempontból érthetetlen, hanem antropológiai szempontból is érthetetlen. Hát eltelt 120 év a Haussmann terv óta, első világháborúval, Horthy rendszerrel, a második világháborúval, a Kádár rendszerrel nem lehet úgy csinálni, mintha nem lett volna történelem. Hogy a múltat végképp eltörölni, ez egy másik politikai ajánlat volt. Szóval innen nézvés, szerintem az a kérdés, hogy a Jókai az hogyan válik ma kézzel foghatóvá. Nem fel kell mutatni a Jókait, mint egy fontos magyar írót, mert az vitrin. Hanem az a kérdés, hogy kinek milyen eszköze van, és milyen inspirációja van az ügyben, hogy akár a Jókaival, a József Attilával, a Kétli Annával, a Solt Otíliával, a Konrád Györggyel, az Ambo Jimmyvel, a Beethoven-val párbeszédbe lépjen, és inspirálja őt a mindennapokban.
0: Vedd a két dolgot Jókai kapcsán egyébként, hogy milyen perspektívából lehetne mondjuk szemlélni. Például azt, hogy mondjuk a regnáló hatalommal ő milyen viszonyban volt, és mondjuk ő hogyan tudott egy folyamatosan publikáló szerzővé válni, vagy fönnmaradni akkor is, amikor egy szabadságharc is lezajlott. És ő sok szállal kapcsolódott azokhoz az emberekhez, akik ebben aktívan részt vettek, és ő maga is. És ehhez képest ő végig egy grafománként publikáltott mindent. Tehát, hogy mondjuk ez egy olyan szempont, és ebben nyilván belecsatornázni az ő írói zseniét is, meg belecsatornázni azt is, hogy egyébként egy politikai mezőben működött ő is, ahol döntéseket kellett hozni, kompromisszumokat kellett kötni, etikai morális dilemmákkal kellett valamilyen módon megbirkóznia. Szóval, hogy ilyen szempontok vannak, de nyilván, amit mondtál, hogy ilyenre nincs, nem volt igény eddig, hanem az volt, hogy ez a ahogy te fogalmazol, vitrin, tehát magyarán, hogy ehhez egyféleképpen lehet menni, és ez pedig az, ahogy a Mohácsi Károly megírta a történelem tankönyvünkbe, nem tudom, ez sok évvel ezelőtt. És nem azt akarom mondani, hogy a Mohácsinak ne lenne érték akkor, amikor megírta, csak már nem az irodalom szemléletünk van, és ez már meghaladott, tehát nem ezzel kéne pontosan.
1: Igen. Hát meg ugye mondjuk a Petőfi történet, vagy ez a Most vagy soha, ez a címe a filmnek. A minden Petőfi film, a Rákai Filip féle Petőfi film. Ugye, tehát, hogy attól nem lesz modern valami, hogy cyberpunknak látszik. Tehát, hogy attól valójában nem adtál érdemi interpretációt és a jelenbe ágyazottságát a Petőfi történetnek, hogy Rákai Filipnek, meg neked, meg nekem miért fontos Petőfi Sándor, ez biztos, hogy különbözik egymástól, de ez nem pusztán formai. A modern a kortársiasság, a kortársi adaptáció az nem pusztán egy formai kérdés, hogyha aikidóznak benne egy cyberpunk, akkor Petőfi már is hozzáférhető lesz a fiataloknak, mert ugye ezt is láttuk, hogy a NER második időszaka az kifejezetten a fiatalok megszólításának zavarba ejtő görcsében telt, és ezért kellett cyberpunk Petőfit csinálni, és hát láttuk mondjuk a tényleg az E-generáció válaszát erre a kísérletre is. Tehát, hogy ez a típusú öngyarmatosítás, ami ugye a nemzeti szuverenitástól viszonylag távol kéne, hogy álljon, de itt olyan esztétikai öngyarmatosítás ment végbe például ez ügyben, ami teljesen működésképtelen volt, hiszen nem volt végig gondolva, hiszen az alapjainál volt elrontva, mert az volt a feltételezés, hogy Petőfi Sándor ugyanaz, és ugyanúgy kell néznünk rá, ahogy 1848-49-ben rendkívül megosztó figura volt egyébként, 1848-ban is, szóval az a kitüntetettség, az is egy történeti munka része, hogy Petőfi Sándor a legnagyobb magyar költő a kánon szerint, ebbe hosszú évtizedek és évszázad munkája van, és szerintem ezekre a szempontokra is mind-mind ki lehet térni egy kortársi adaptációban. Tényleg az a kérdés, hogy kit milyen módon szólítanak meg, a régmúlt nagy alakjai, a régmúlt nagy történetei, vagy a fikció világában azért az se lenne abszurd, hogyha nem kifejezetten, vagy nem kizárólag történelmi témákból látnánk azt, hogy inspirációhoz juthatunk, vagy hogyha ezeket kínálnák nekünk. Van az Olga Tokarczuk, és akkor ezzel zárom ezt a történetiséggel kapcsolatos kihívást. Az Olga Tokarczuk egy lengyel Nobel-díjas szerző, néhány évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat, nagyon-nagyon szeretem a könyveit, van egy esszéje, sok történelmi regényt ír, és az egyik esszéjében azt írja, hogy egész egyszerűen a történelmi regény, mint műfaj, nem létezik, mert az író mindig a maga jelenkorában beszél egy történelmi kérdésről, tehát nem tudja rekonstruálni az elsődleges kontextust ebben az értelemben, hanem mindig jelen idejű az interpretációja egy történelmi eseményről. Ha már történelmi filmek, valahogy most ide gravitáltam, mi beszélget és valamilyen módon ezzel a jókaival nagy vízjelet raktál rá, de hogy szerintem ezzel kapcsolatban ez van, hogy mikor élünk, és a 2020-as években élünk, és a 2030-as években meg filmeket fogunk készíteni, és könyveket fogunk írni.
0: Ez egy tök jó zárszó, és csak mindenit hozzáfűznék azért, hogy elrontsam ezt a jó zárszót, hogy ezzel a Petőfi filmmel sem nem feltétlenül az a baj, hogy mondjuk, mert ezt rengeteg kritikát kapott, hogy mennyire történelmileg pontatlan. Tehát, hogy itt azért ez fontos, hogy nem ez a gond vele, hanem sok minden más, de nyilván ezt nem kell cizellálni. Jó, jönnek utánunk a többiek, úgyhogy le kell zárnunk a műsort. Akkor így a lezárás végén is ajánlószerűen elmondom, hogy a vendég most Fejér Renátó volt, akinek megjelent a Merénylők fénykora című könyve, és erről beszélgettünk az adás elején. A Facebookon az adás ajánlójában van egy link, bele lehet olvasni. Keressétek, nézzétek meg, olvassátok el. Renátó, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: És akkor mindenkinek további jó rádióhallgatást. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Huszonkét buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászokban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat, vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő. Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: Sziasztok!
1: Na, jó reggelt!
0: Hello. Jó reggelt mindenkinek!
1: Mondod?
0: Mondjad. Mondom! Ez itt a Csonka Magyarország, a Tilos Rádió Komplex brutális ezoterikus wellness fitness magazinja. Stirlitz vagyok, van a másik végén Csákányos. Hello, Csákányos!
1: Hello!
0: Kinek úton, nyugati környékén tart, hamarosan
1: beér. Nem, már Margit hídon csak.
0: Ó, most két percenként küldi, hogy éppen hol jár. Szerintem annyira izgul, hogy nehogy elvigyük itt a sót tőle. Te figyelj, Spanyolországba beköszöntött a nyár május 1-ével, bejött a meleg most már rendesen.
1: Hát figyelj, ja, itt is. Budapesten is jó idő.
0: Igen, igen, beindultak a turisták, most már hétvégén, ugye hosszú hétvége volt, rengetegen volt itt a tengerparton most már. És ti kimentetek a palára?
1: Nem, mi parkban voltunk. Ilyen dolgok vannak. Ja. Hát itt is, figyelj, mióta belvárosban, akkor tehát ez a, szerintem Budapesten nem maradnak abba a turisták. Mindig vannak.
0: Mm-hmm. Ja, most már
1: ez lett, hogy állítólag a választás után még többen foglaltak ide, de nem tudom, ezt csak egy forrásból hallottam, nem tudom,
0: de, hogy hát, tényleg így van. Egy csomóan a választásokra mentek oda. Láttam egy pár interjút, akik külföldiek ott voltak, tudod, és kérdezték, hogy keveredtek ide az ünneplő tömegbe. És akkor volt, aki azt mondta, hogy ők direkt azért jöttek Ausztriából például. Volt, aki egész messziről jött, hogy nem tudom, valamiért nagyon lelkükön viselték ezt szerintem. Az osztrákok nem magyar osztrákok voltak, hanem osztrákok. De egyébként tényleg még mindig van visszhangja, tehát tegnap is láttam például elemző műsort, mondjuk amerikait, van egy ilyen bulwark, amit így követek, és azok még mindig erről beszéltek a magyarországi választásokról, meg hogy ennek milyen hatása lehet az amerikai helyzetre, vagy az amerikai félidős választásokra például.
1: Hát, jó, hát ez másik műsorokban is beszél, hogy mondták, hogy néztek úgy, mint hát tudod, reménykednek, hogyha így sikerült, akkor ott is sikerülhet, mert azért valamennyire összekötötte magát Trump Orbánnal, hiába vesztett a lelkesedéséből elég dinamikusan azóta, de hát...
0: Hát figyelj, azért nagyon mások, minden ilyen rendszer, ilyen autoritár rezsim azért más, tehát mondjuk azért Amerikában közel sincs az, mint itt volt, hogy Orbán leuralta a teljes médiát, érted szinte. Tehát az nincs Amerikában. Azért ott van CNN, ott van egy csomó független podcast, ott minden van, újságok, itt Magyarországon semmi nem volt már.
1: Hát jó, de mondjuk ahhoz képest... Szerintem azért durva dolgok történtek, tehát a Washington Postnak a, nem tudom, az állítása a Jeff Bezos által, szóval, hogy azt szerintem ilyen amerikai mércével azért elég durva dolgok történnek.
0: Ja, abszolút.
1: Hát azért területén...
0: Az első 4 évet is ezzel foglalkozott, ugye akkor az ügyészség, meg a különböző ilyen végrehajtó hatalmi szervekbe cserélgette az embereket, de most az utóbbi 1 évben ugye próbált ezt tovább folytatni. Úgyhogy hát neki még nem volt elég ideje. Meg lefoglalja ez a háború, ami nem háború, hanem...
1: Na, inkább mondjad, hogy... Miért húztad fel magad a Vinyánszkin? Ja, mostan, tessék, ventilált ki magad.
0: Nem, csak azért, hogy reggel szoktam nézni néha ezt a Magyarország legjobb reggeli műsora, ami ugye a Loop színházi társulat vannak benne, a Marika, for President, meg a Áron, Molnár Áron. És akkor ők beszéltek erről, hogy volt a Patriotán a YouTube csatornán egy interjú Vigyánszkival, és aki előtte volt államtitkár, a szakállas költő fickó, elfelejtettem most a nevét. Na mindegy. És akkor ugye erről beszéltek, hogy most jön az a liberális. Azaz. Úgy vezette fel a riporternő, aki egyébként a Hír TV-n volt a választási műsor éjszakáján is a riporter, hogy jön vissza a liberális kultúrterror, meg itt a Lipsik majd itt topzódnak, meg őrjöngenek, érted? És ezen, hogy fogják már fel, hogy nagyon durván el lettek küldve a picsába. Itt nem liberálisokról van szó, meg nemzetiekről, hanem nem tudom, normálisakról, meg az ő korrupt klikjükről gyakorlatilag. Szóval ezen húztam fel magam, hogy ez a Patriótát, ez tényleg meddig lehet ezt így még, meddig kell ezt nézni például ezeket, hogy mit
1: nem lehet. Kell nézni. Én ezt tudom
2: mondani. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Szervusztok!
3: Jó reggelt!
2: Jó, megjöttem. Sajnos az előző villamos, hogy 3 óra ezelőtti az elcsapott valamit a Margit hídon, de már felépült.
0: Valamit, vagy valakit?
2: Autó volt, az valami, nem? Szerintem nem személy az autó.
0: Nem egy szarvas, vagy ilyesmi.
2: Szarvas, Margit hídon, napközben. Aha. Nem de hiszem, azt oda nem jött be. Talán van disznó. Nem hiszem. Szervusztok, drága tudósági hallgatók. Kezdhetem egy előre hozott programajáróval, ami minket is érint amennyiben.
3: Na,
2: kérlek szépen. Nem 8-a május, a győzelem napja az egyik időszámítás szerint, ugye? Kérlek szépen, tilos tematikus nap lesz. Ugye tudjátok? Mégpedig a rendszerváltás napja. Így van. És azon belül 1-től 2-ig délután kérlek szépen Csonka Gazdaság című külön kiadással jelentkezünk. Így van. Ahol...
1: Simán, tököm
2: fel. Jó. Gyertek be, vegyetek részt akárhogy, tehát hogy vagy bejelentkeztek, vagy ide bejöttök személyesen, én nagyon örülnék neki. Vendégünk lesz László Géza, kiváló közgazdász, akinek amúgy most jelent meg remek könyve a Te a kiadónál is. De inkább arról fogunk beszélgetni, hogy milyen szertágazó járulékos károkat okozott a nárgazdaság, és mit lehet ezekkel kezdeni, jó? Tudom, csak egy óránk van rá, de ez lesz a programunk, ezt ma még többször be fogom mondani.
1: 1-től 2-ig.
2: Péntek 13-14 óráig, igen, így is vagyunk mi.
1: Nagyon szerencsétlen.
2: Nagyon szerencsétlen, nagyon sajnálom, pedig hát már...
1: Amúgy még... Akkor az órát tartok az egyetemen, szóval...
2: És ez milyen óra, hadd halljam, tényleg?
1: Hát az ártalom csökkentés gyakorlatáról beszél pszichológusoknak, hogyan kell dolgozni a szerhasználókkal.
2: Nagyon-nagyon-nagyon jó, drága, még meg is foglak keresni ebben az ügyben, egész biztosan. Bizonyos érintettség okán. Úgyhogy ez biztos, hogy lesz a héten, úgyhogy gyertek majd. Jó? Figyusz, ti már beszélgettek, ahogy hallom amúgy arról, hogy hogyan zajlik ez a utóvétharc. Ennek az utóvétharcnak két fontos elemét emelném ki. Egyrészt Lánci Andrást minapi, egyrészt így a cikk olyan volt, mint hogyha a szegény elhúnyt TGM-et próbálná meg utánozni, de nagyon rosszul. De a végén, tehát arra futott ki a dolog, hogy ez a dolog, ami történt április 12-én egy hosszú ideje, gondosan megtervezett, minden elemében kiszámított pucs volt, aminek a végeredménye sajnos az lesz, hogy a Lánci családot nagyon remélem, hogy bevágják a kóterbe, hogy mindenestől. Na mindegy, ez csak egy kis kitérő. A másik egyébként utóvétharcnak fontos eleme, hogy látnivalóan az érettségi tételeket még mindig Takaró Mihály a hogy hívják ezt a...
1: Hát azt már előbb megállapították, figyelj, mert márciusban megvolt, hogy minden.
2: Tudom, azért mondom, de hát ezt, és ezt még ők szervezték meg, tudod, tehát ezt gratulálok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a matematikai szöveges feladatokban is előkerül-e valami, hogy a Sándor Pista és Józsi, és csak Nyíri József, Vas Albert és Erdély József műveit gyűjtik, és egyiknek 80 belül, a másiknak 2-vel több, a harmadiknak a felénél kevesebb, 3-mal, és akkor kinek van még hozzá egy ilyen finsi ugrós kitűzője is. Köszönjük szépen a választ. A síugrós kitűző, azt tudod, mikor volt elterjedt? Síugrós, síugrós, meghökkentő, tényleg, nem? 40-es évek második felében, de inkább a 46-47 körül, de ez egy ilyen városi legenda volt, hogy egy, aki a továbbra is hitű nyilasok hordták, ugyanis aki tűz azt ábrázolta, hogy száll a sí, bocsánézést, tényleg nem viccelek, de ez volt a... Igen. Szóval nagyon érdekes, hogy a magyar irodalomnak is sikerült ilyen mély rétegeit előhozni. De semmi gond, tehát, hogy egyébként nekem konkrétan a Jókaival semmi gondom nincsen. Nem tudom, ti olvastatok mostában Jókait, vagy Ever? Stirlitz, Jókai?
1: Hát nagyon régen, még éve.
2: Tényleg? Aha.
0: Nem szerettem.
2: Nem szerette, ez nagyon érdekes.
0: Nem, annyira távoli volt nekem így korba Jókai, hogy így nem tudtam valahogy ezt így átérezni. Én a science fiction-t szerettem nagyon, de valahogy ezeket nem annyira. De most már igen, tehát azóta most nem tudom, nagyon érdekesnek találom, de főleg a filmeseket láttam.
2: Az adaptációk, igen, azok nagyon érdekesek belőle. Várkonyi, igen, jó kis gyensanyagot használt fel, és csinált bele jó filmeket. De az
0: nekem ez volt egyébként általában problémám az irodalommal, hogy ezeket én nem tudom, hogy Balassi Bálint költészettem, meg ilyenek, tudod, én ezeket annyira nem érdekelt középiskolásként.
2: Aha.
0: Szerintem egy fiatalnak ez nem tudom, ma...
2: Figyelsz, jó, mondjuk fiatalja válogatja. Én milyen megértem ezt a idegenkedést is, mert én nekem konkrétan ilyen bajom nem volt ezzel a történeti jellegű irodalomban. Jókait meg kifejezetten szeretem. Tehát, hogy most is a kezembe akadt a Kőszívember fia, és neki láttam olvasni. Van egy remek...
1: Hát azért nekem voltak benne nagyon hosszú leírások.
2: Igen.
1: Én nagyon ritkán
2: igen.
1: Lapoztam át könyvemben, nem tudom, valahogy így nem van egy ilyen kockaságom, hogy nem szeretek kihagyni akkor is, hogyha azért, de hogy azt nem bírtam. Tehát ott már volt egy-két oldal, amit így átlapoztam, nagyon hosszú leírásokat. Ez megmaradt azóta is bennem, hogy nem is nagyon volt
2: más. Jók, hogy talán még nem is kezelték így, mert nem mertek, mint nemzeti klasszikus, de hát amit ugye átültettek az ifjúság számára, és szintén 19. században született James Fenimore Cooper, Jules Verne és Karmai, mondjuk nyilván persze őket a magyarul, mert Nagy Károly és Verne Gyula munkáit átdolgozták az ifjúság számára, és a túl hosszú ilyen leírásokat, illetve James Fenimore Coopernél, aki hát milyen vallásos volt, és számos ilyen vallásos exaltációval kapcsolatos oldalakat helyezett el a műveimbe, ezeket szorgalmasan kigyomlálták. Nem ráadásul, mert ezek ugye a Kádár korban kerültek az ifjúság elé, ne legyen már ott, hogy a bőrharisnya, vadölő, mi is volt még a harmadik neve, volt a mindegyik könyvben máshogy hívták. Nem?
1: Tehát, én ezek... Kármályos voltam.
2: Ja, értem, igen. A szempontból a Karmai az sokkal átélhetőbb egy közép-európai számára, mert ugye a Vinettó regényekből kiderült, hogy Vinetton kívül szinte mindenki német volt benne. Már egyébként a pozitív szereplők természetesen az időkön olcsat, terhandalak valami. Benne is van valahol a neve, de nem emlékszem rá sajnos. De azt hiszem, hogy mint az öreg halál is valami német bevándorló lett volna. Úgyhogy valami igazság van, de sok német és más ilyen nordikus telepedett meg volt nyugaton, tudod. Tehát az igen, van egy ilyen vonatkozása is a dolognak. De hát ez nagyon oké. Jó, hát nyilván a következő tantervet már nem ők állítják össze meg a, ez az érettségi, ez már az ördögé. Már hogy
1: a mit kellett magyar... vasalni a Bergben? Csak nagyon felületesen olvastam, hogy ő volt az egyik elemzésnek a témája.
2: Vagy... bocsánat, egy
1: szövegét kellett elemezni?
2: Igen, úgy tudom, hogy ez volt. A jókönyvvel kapcsolatban pedig Szilágyi Márton igen kiváló irodalomtörténész, aki remek jókai szakértő, és egy vele készült interjút kellett elemezni. Szerintem ez kifejezetten jó. Tehát az adásul történetileg volt érdekes jókai szerepe, és jókai történetileg is borzasztóan izgalmas. Mert hogyan lesz valaki, érted, így a nemzeti írója, előtte márciusi ifjú, és aztán később ugye a színésznők nagy rajongója, és ráadásul Mamelú képviselő, akit ugye együtt blattolt folyamatosan Tisza Kálmánnal. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Sziasztok, én a Vejni vagyok.
2: Reggelt.
4: Úgy tudom, hogy vagy nem tudom, javítsák, illetve Old Chatterhand magyar volt, ő volt Szántusz János nevű szabadságpatkolelmenek.
2: Tudod, Karl May megírta ezt a könyvét, és ebbe Old Chatterhand német. Azt mondja, a magyarok mit találnak ki, némely magyarok arról, hogy mindenki magyar. Ez bonyolult, Rátvég Istvánnak volt egy ilyen remek írása valamelyik könyvében, azt vette végig például, hogy a németek ki mindenkiről találták ki, hogy ő volt, aki éppen német volt. Igen, ebből a fölkis korszakból, amiből hát az elkivirágzott a nácizmusnak ez a csodálatos bogáncs virága. Ez nálad van ez a beszéd?
4: Nem, ez nem nálam van. Nálatok van.
2: Stirlitz, vedd le magadat, kérlek szépen. Köszi. Szóval nem.
4: Hát akkor eloszlattál egy ilyen tévedést.
2: Figyelsz, nem valószínű, hogy Karl Mayt az is lette volna meg, hogy mit csinált az amúgy rendkívül érdemdús Szántusz János Mexikóban, meg Új-Mexikóban. De ez egy érdekes hát, felvetés volt annól. Hát
4: bugarakat, meg izéket gyűjtött, hangyákat, és lerajzolt.
2: Most értem, csak hogy... bocsánat, és hol volt a 25 lövetű Harry Karabé, meg a nem tudom mi, Jancsi Szöggel kivert medvelő.
4: Hát gondolom, vitte magával, nem?
2: Innen persze 25 lövetű tapszol.
4: Még rajta volt izé, Petőfi meg Bemapó lehellett.
2: Uramisten.
4: Törölte meg soha.
2: Melyik is volt az a remek magyar film, amikor hazatérnek a magyar partizánok, ezt a Nosztopi Gáspár történetig lett, és bevetik magat a Somogyi erdőség, de rendesen 6 lövetűvel, tehát hogy hozzák magukkal.
4: Akkor légióra gondoltam, hogy hazatérnek az emigránsok. De...
2: több ilyen film is készült, az egyikben a Nosztopi felkelése, ami nem lett felkelés, sajnos. Hát ez a, ugye a 1850-es évek elején még a nagyok terror idején került sor, aztán csúnyán is végezték.
4: Gáspár volt, Noszlopi Gáspár.
2: Igen, Noszlopi Gáspár. Így volt pontosan. Nem az a Gáspár, aki most majd leszerelt, és nem kell visszafizetnie. A Sandhurstbe kiképezték, nem tudom minek, hittérítőnek, úgyhogy...
4: Figyelj, neked, Picúr, neked van olyan, volt már olyan álmod, vagy látomásod, hogy ezeket mindent viszik el?
2: Miket viszik el?
4: Korrupt politikusokkal.
2: Jaj, de hogy is nem íz lesz, hát ez tényleg nem, ezt nem. Inkább a van egy ilyen, ezt elő szokta adni, kedves drága főnök, nekünk is értekezleten, illetve a Hazai és Haladásban, hogy van ennek egy ilyen dél-afrikai módszere, hogy a közösség előtt megvallani a bűneidet, már amennyiben egyáltalán képes vagy őszinte bűnbánatra, vagy... felismerni, hogy egyetem mit csináltál. Én a legtöbbükből ezt a fajta reflexiót nem nézem ki. Tehát, hogy ez egy a Lánci családból ezt tök fölösleges elvárni, hogy majd valami bármit is.
4: Ők és akkor mind... hogy lehet oda kényszeríteni a főnököt szerint?
2: Sehová. Nem, figyelsz, mondom egyébként, hogy van egy lelkes része a csapatnak, aki ezt a dolgot, ami ez a reformfasizmus, ezt tök őszintén gondolta, biztosan. Vagy hát nem tudom, és ráadásul jogosnak és méltónak, hogy ez hozzájárul az is, hogy mindent vihet, ami nincs leszögezve, és még a forró zsírból a hurkát is. Van ez így, tudod.
4: Figyeltek, de ti itt jókaisztatok, de nem Vas Albert volt az érettségi?
2: Jókai is, és az előbb elmondtam, hogy mi volt. Figyeled az adást, nem figyeled. Ezért büntetésből levettelek. Szervusz! Ja, Istenem, Vejni. Komolyan. Konkrétan elmondom, de mit? Nem. Nem figyel oda.
1: De azért, mert akkor ő már telefonált, és hát, már kis késleltetés.
2: Mindig vannak, mire, van, mire hivatkozni, jó, ugye? Jó kifogás, sose rossz.
1: Más helyet, persze. Mindig közben megnéztem, mit ír a Wikipedia, és azt írják, hogy az Old Chatterhand, az ma Kálmánnak, tehát ő maga volt. Egyes szám első személyben írta, és hogy az a saját alter egója volt.
2: Így van.
1: És hogy Winnetou is my brother Charlie-nak hívta Old Shatterhandet, és Charlie means Charlie, azaz Kárla.
2: Értem. Oké, jó van. Tehát akkor az a helyzet, hogy ezzel szemben volt valami neve az Old Shatterhandnak, és az idő után kitalált, és van jó német neve volt, és az nem Károly volt, hanem...
1: Nem ez volt.
2: De hát az... semmi gond. Van ez így. Más irodalmi írósok is szeretnek így első személyben nyilatkozni magukról. Most arra gondolok, hogy például Burroughs, mikor megírta Tarzan történeteket, ő is saját magára gondolt, tehát ő azonosult Tarzannal, ugye? Tehát, hogy mert ez a...
1: Lehet
2: a liánozás, meg ugye Jane, ugye mi Tarzan, Jane, meg a saját állatok, hát ez azért ez vonzódó opció. Meg mindegy, jó ez. Na, a következőre gondoltam, hogy van egy ilyen nagyon érdekes része ennek az ökoszisztémának, amit az vezényelt gyakorlatilag, hogy megcsapolni azokat a hülyéket, belértve engem, akik fittyet hányva a valószínűség törvényszerűségére, amikkel Csákányos olyannyira tisztában van. Szóval, hogy életüket annak szentelték, hogy berejtékes munkával megkeresett forintjaikat szerencsejátékba öljék. Na, mert most az az igazság, hogy most előkerült ez a NKA, a titkos kollégium, de én csak azt látom, hogy itt más módszerekkel azt folytatták, amit már nagyon-nagyon régóta űznek sok más forrás mellett, többek között a szerencsejáték ZRT sajátos támogatási politikájával, amiről egyébként a 2024-ben Komjáti Imre, szocialista képviselő kiperelte tőlük, hogy milyen alapon, milyen szempontok szerint döntenek erről a támogatásokról, mert hogy ugyebár a hírlapi információk szerint, amik még akkor 2024-be keltek, és amik felhasználták az alapján, amit aztán ki kellett adni a szerencsejáték ZRT-nek, hogy az összes támogatásoknak a több mint 60%-a jól azonosíthatóan ment NER közeli szervezetekhez. Ez akkori pénzen, ami hát most már jóval többet érne, volt mintegy 10 év alatt 22 milliárd forint. De hogy csak most december-januárban, és még egyébként hozzá lehet számolni, egyébként én megnéztem a márciust is tegnap, hogy még kiszortak egy, hát mindegy, legyen 12 milliárd, vagy kicsit több még a kiszámolja. Ilyen-olyan célokra. Csak az változott meg egy egészen kicsit, hogy még korábban így sokkal többet toltak bele, és ez még tavaly is ment. Mondjuk ilyenekben, mint Tóth Gabi koncertszervező cége, aztán a Patakinak a saját produkciós cége, ami tényleg egyszemélyes, az például 2024-es adat szerint úgy kapott akkoriban majdnem 400 millát. És ez még nem az NK volt, ez a Szerencsejáték ZRT. És aztán utána jött a nagy váltás, és a Szerencsejáték ZRT, képzeljétek el, elkezdte nyomni a pénzt a múlt év végén Erdélybe. De hogy mindent belealapom. RMDS iskola alapítvány, aztán a Királyhágó melléki református egyházkerületnek a saját alapítványa. Egy fogalmunk sincs, hogy nem tudom hová, Galambfalvára, vagy hová bejegyzett alapítványnak. Vagy 8 millió milliárd forint, milliárd, tehát 9 darab nulla utána. Ennek a majdnem 90%-át nyomták át Erdélybe olyan egyházi, illetve RMDS hátterű alapítványoknak, egyebeknek, akik aztán hasznos szolgálatokat tettek a kormányzatnak. Igazából csak tettek volna, mert hát ez egy eléggé bocsi effort volt, hogyha belegondolunk, mert hogy, tehát, hogy hiába szavaztattak le 4 millió derék jó Mózsi bácsit, töltötték ki helyettük is, hát ez se ért a választáson, mert hogy ennyit értek a határozói szavazatok.
1: Most nem ért
2: semmi. Az az igazság, hogy a korábbiakon se ért többet. Tehát, hogy valószínűleg egyébként úgy volt, hogy ezt a masinérietten továbbfejlesztették volna, mert így ebbe a formába azt a választás matematikusok sokszor nem, úgy volt kialakítva az egész, hogy semmit nem ért. Nem járt hozzá egyéni jelöltre leadandó szavazat. Ez rengeteget ér. Tudod, ez nem csak az, hogy magát, hogy szavazhatsz az egyéni jelöltre, hogyan utána tovább megy a szavazatod, akár a győztes, akár a veszese attól a kompenzációs listára. Semmit nem ért. Úgy számolták el, hogy megadtuk neki, örüljetek, szervusztok, és akkor számogassanak minket, és én nem tudom, komolyan. Én többek esetében, hogyha már itt ez az érdekes, hogy mi a menekülő útvonal, nem akarnak ezek kiköltözni? Ott úgyis mindenki szereti őket. Megválasztanák a helyi nem tudom milyen szervezetére őket, csak kérvényezni kéne a román állampolgárságot. Nem akarnak, tényleg. Feltéve, de meg nem engedve. Az utolsó hely lesz, ahol még szeretni fogják őket. Élünk a kedves vezetőnkkel.
5: Ez logikus lenne.
2: Hát de most értetem, be is vásároltak előre oda mindent.
5: Persze, hát ott támogattak ott is egy csomóval, nem tudom, kastélyfelújítás. Még a mi ez kegyelmi botrányban is előjött, hogy
2: mindjárt mesélek Csetényi család Csabáról, aki nagy elődje volt Balázs Gyulának is, aki most kapott 4 milliót. Szervusz, 4 milliárdot. Mit akartam mondani? Szia! Mondja, bocsánat, te belebeszéltem, mert még tárgyalunk. Igen, elnézést, kezd előről.
6: Bocsánat, Sára, ugye. Ezzel az erdélyi dologhoz egy pillanatra hadd szóljak hozzá, illetve föltenék egy kérdést. Ezzel az új hatalommal, vagy ezzel az új vonallal, amivel most aláhúztuk a Fidesz, meg az egész régi rezsimet, nem kéne ezt tisztába tenni. Vajon a választás. Úgy érzem mindig, hogy egy ilyen tabu téma, hogy valahogy senki nem mer hozzányúlni ez a határon túli magyaroknak a magyarországi választási jogán.
2: Figyelsz, a következő, hogyha te arra gondoltál, hogy elveszik, nem fogják elmenni, tőlük állampolgárok szavazzanak. Csak ezt valahogy rendbe kéne tenni. Például itt vagy? Mert ugye eltűnt a hangod. Ezt egyébként fel is vetette a most győztes erő vezetője, hogy ilyen formában, hogy most, tehát hogy ilyen botrányos levélszavazással, ami a csalásnak a nagyon sok formáját rejti magába, és szinte kizárja bizonyos esetekben a titkosságot, ezt sajnos így nem lehet alkalmazni. Ennél tudod, és ráadásul azt meg, bocsánat, tehát, hogy ahogy ezt megcsinálta az előző rezsim, és telenyomta saját propagandájával, hiszen övék volt az összes újság Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken. Sajnálom, Orbánista is ezt is elmondta, kedves vezetőnk, aki most lesz van a miniszterelnök, hogy azt nem engedhetik meg magunknak, hogy, és nem fogja megengedni, hogy orbánista propagandát terjesszenek olyan sajtóorgánumok a határainkon túl, amiket a magyar adófizetők pénzéből támogatnak, mert pedig a magyar adófizetők nem nagyon szeretnének további orbáni propagandát, és az a gyanúm, hogy ez az aránya még csak növekedni is fog.
6: Igen.
2: Inkább erről kezdett, nem a választójog itt az érdekes, hanem az, hogy ne állítsanak elő egy ilyen temperált, kondicionált választói közeget, akik, tudod, egy választás van egy ember, és akkor behúzom. Ember, ő már nincs. Ezt kell nekik sugalni, vagy amik nem ezt sugalja, a sajátos módon éljen meg a sajtótermék a saját lábán, a román, szlovák, stb. Adófizetők támogatásába. Hát nem fogja sokáig húzni, most mondom
6: az
2: neked.
6: Az egy megérne egyiség, hogyha mondjuk megkérdeznék a magyarországi polgárokat, hogy mi a véleményük a választójuk, mondjuk az erdélyi választójuk relációjában. Hogy mi lenne a többségnek a véleménye?
2: Nagyon sajnálom, de itt én ezzel nem értek egyet ezzel a közelítéssel, ugyanis akkor megint arról van szó, hogy a többség meghatározza azt, hogy a kisebbségnek milyen polgári jogai lehetnek. Kérem szépen, nekik állampolgárságuk van.
6: Egyetlen egy megérzésem van ezzel kapcsolatban. Az más dolog, hogy én hogy mi a véleményem erről. De mondjuk egy olyat meg lehet csinálni, hogy egy polgárnak egy választási joga legyen. Vagy román, vagy magyar.
2: Ezt tudod, ki mondta? Ezt itt felvetette én 5 adással korábban, vagy lehet, hogy csak 4 volt. Bizony, és egyszer nem kétszer. Ezt elmondtam, igen, és ráadásul ezzel az EU-n belül vannak gondok, hogy való igaz, hogy ezt sajnos ennyiben lehetne korlátozni. De ez az uniós probléma, tudod? Ez az uniós igen. probléma.
6: Mi tudtok még egy olyan országot, mint Magyarország, tehát hogy egy külföldi nemzetiségnek mondjuk Kanadában francia választójoga lenne a...
2: Igen, van egy-kettő ilyen, azért ajánlom például figyelmetbe megnézni azt, hogy működik a világban szétszórt horvátok szavazati joga, mert ott is megvan ez, tehát hogy lehet a Argentinába, Ausztráliába került, vagy nem mondjam, hogy milyen családból származó horvátok tényleg. De ez még ott tovább megy, tudod, hogy ezért hordják az U-betűs pólókat. Uram, van erre példa máshol is. Nem egy egyszerű kérdés, de azért, tehát hogy általában nem úgy szokott ez alni, hogy már megszerzett jogokat fogunk ilyen. Jó? A horvát az mindenképpen ilyen, de én attól tartok, hogy a román is egy hasonló, úgyhogy érdemes körülnézni a világba. Köszönjük szépen, köszi.
7: Hello.
2: Szia. Hát a horvát esetben ez nyilvánvaló, hogy a diaszpóra általában azokra a horvát pártokra szokott szavazni, amelyek így a szellemi utódainak tekinthetők a egykori U-betűs mozgalomnak. Ugye? Úgyhogy...
1: Mondja azt, hogy akkor, tehát engem érdekelne szerencsétek az életével, hova kellettek kiukadni, hogy arról lehet valamit tudni, hogy miért? Vagy ki nevezik ki a szerencsejáték ZRT vezetőjét?
2: Drága, a szerencsejáték ZRT vezetőjét, mint minden ilyen fontos kulcspozícióban levő cég vezetőjét Orbán Viktor nevezte ki. Az, hogy ezek milyen pénzt osztottak ki, 2 perc alatt ki fog derülni, hogy honnan kaptad a telefont. Ó, Viktortól, vagy Rogán Antaltól. Érted? Tehát, hogyha elnézést, ezeket az emberek ellen vizsgálat indul, már pedig vizsgálat fog indulni, azt, hogy az adófizetők, jelen esetben egyébként a játékadót fizető, és a nemzet előtt a valószínűségszámítás törvényszerűségeinek semmibejtevéért rájuk indult büntetést befizető állampolgárok pénzét szórták el a fenébe. Na most inkább erről kéne megkérdezni a bocsánat például a szerencsejáték ZRT alanyait, hogyha szeretnék, hogy a Lottóra, Totóra, Tipmixre befizetett összegek, aki hagytam a vakaró sorsjegyet, szóval ezekre befizetett összegek bizonyos százalékát, mondjuk 0,76-ot, ilyen célokra szárnák, akkor önök miket preferálnának? Vagy támogatnak-e azt, hogy ezt a szerencsejáték ZRT-ből kiszervezett KFT, tehát az egy leánycég, ami külön elosztja ezt a pénzt. Mindjárt benyomok majd néhány táblázatot ide a csetre, ha örüljetek. A márciusi legfrissebb, sajnos az áprilisi nincs, ami mindig 2 hónap Blaufal rakják ki a sedes, akkor ebben úgyis ki kellett belőlük egyszerűen tényleg szorítani, hogy mondjanak valamit. Például ezt megtette annó, ha jól emlékszem, akkor a HVG, és akkor legalább ugye a választásokra kéntek voltak kirakni, hogy mit költöttek januárba, februárba. Utolsó szögig költik el, tehát tényleg igazam be új kedves vezetőnek ezzel szórakoznak, hogy mindent az utolsó szögig kiszórni. Na mindegy. Szóval visszatérve erre a dologra, hogy egész nyilvánvalóan ez egy fontos politikai pozíció volt, amit mivel, hogy kulcsembereknek kellett pénzt osztani. Mondom, az utolsó márciusiban volt egy ilyen tétel, amúgy mindjárt mutatom is. A lényeg, hogy 250 milliárd forintot kapott meg egy olyan reklámcég, nevét borítsa homály, de én már így ebbe fogom mondani, mert fejből persze nem tudom, hogy aminek a hátterében ott áll Rogán Antal legendás szomszédja, bizonyos, mindjárt mondom, ebbe egyszer nem lehet beleírni semmivel se, Csetényi úr, akinek az volt a specialitása, hogy 2014 és 2017 között ő volt a Balázsi Gyula elődje. együtt egy másik úriemberrel, aki sajnos azóta megbukott, számlákat vásárolt is, emiatt hát börtönbe került. De ezt ugye? Semmi gond, viszont Csetény úrral ilyesmi nem történt. Ugyanis pusztán annyi esett meg, hogy 2017-ből kiesett a Cukorpixisből, se ére lépett Balázs Gyula, a friss bűnbánó, ugye? És ugye?
5: Arról is beszélünk kicsit? Mi van?
2: Persze, mindjárt lesz a kanosszajárás. Nem, ezek összekapcsolódnak, drága, összekapcsolódnak.
0: A srácok szerint Balázs kényszerítették erre.
5: Az biztos.
2: Így van.
0: Ez már része, igen. A leszámolásnak őt kényszerítették.
2: Így van, ez biztosan így van. Szegény Hút Gergelyt is hamarosan kényszeríteni fogják.
5: Oda ment Magyar Péter, hátra csavarta a kezét, és akkor le... Ez hogy? Na mindegy.
0: Ha mondjuk, ha kényszerítették volna, kicsit többet is elárulhatott volna, például, hogy Rogán, Antalról, hogy hogyan zajlottak ezek a megrendelések, meg milyen irányelvek szerint készítették ők a dizájnt. Azért nem elég, hogy mondjam, ez az interjú elég nagy vonalú volt vele szerintem különben.
2: Jó, oké, most ez egy dolog, bement valóvált, nem fogják annyira megfingatni, bevitt előre a papírzsebkendőt, telesírta őket, Istenem, van ez így. Tehát ha nátes vagyok, én is oda gyűjtem a papírzsebkendőket, tényleg, csak én ezt ilyenkor én nem szoktam vallomásokat tenni. Kár, hogy nincs itt Lőrinc, például az említett Csetényi Csaba kapcsán egy 2015-ös átlátszó cikk került a szemem elé rögtön. Akkor is ugyanis akkor épp a kvóta kampány zajlott ott egyébként, hogy éppen azon harcoltunk, hogy megfelelő kvóta szerint osszák szét az Európai Unió területére, például a mi határainkon keresztül érkező menekülteket, és erre rettenetes mennyiségű pénzt elvert a... De hát ezek a mai költéseket később egyébként a Balázsi azért áttért ezekre a kozmikus méretekre, tehát az a hány milliárd. Akkor még az volt a közbotán 2015-ben, tudom, akkor 11 éve még erősebb volt a forint, hogy 336 millió csak májusban médiaköltés. Gyerekek, ezt megszorozni 15-tel tényleg, és utána még, tudom olyan, még rakni rá egy kis plusz áfa. Igen.
0: Ja, meg hogy mennyi volt a kickback, vagy nem tudom, ez visszaosztás, ugye azt is arra kíváncsi lennék például.
2: Na, hogy egyébként ez egy megint érdekes kérdés, hogy itt így zajlott a visszaosztás, ahogy ezt mi elképzeljük, mert szerintem ez nem úgy mentem, tisztelet a kivételnek, hogy utána lokiás dobozba visszaadta. Pedig én felraktam a kedves telefonáló, Isten bizony, tehát most nem jó, hívjál minket ismét.
5: Hát ugye, ahogy én elnéztem ezt a csávót, tehát hogy hú, nem tudom, tehát ugye, mit mondom, ami 70-80 milliárd, tehát tudod, a Porsche, a Ferrari, Lamborghini gyűjtemény, floridai ház, tihanyi nyaraló, tudod, minden, amit nem szállnak ingere.
2: De valami vagy, hegynek a tetejét elhordták itt Budán, oda is.
5: Így van, abszolút.
2: Ő települt. Abszolút, az kedves is. Telefonáló. Hello.
7: Szevasztok, nem hallottam a műsor elejét. Lehet, hogy már beszéltetek erről, és nekem sincs különösebb elméletem, de hogy ezt vajon magától csinálta? Vagy hogy mondjam, kapott rá engedélyt valahonnan, vagy már nem kell engedélyt, szóval én nekem a mozgatórugói lennének nagyon érdekesek.
2: Értem, tehát már ezt is gyanúsnak találhat, hogy saját lábán bement valahová, ugye? Igen. Ez a gond.
7: Így.
2: Érdekes.
7: Nem tehát, láttunk hogy... ilyet sehol. Tehát, ez nem...
2: A magyar gyanakvó nép, és ilyenkor ugye felvázoljuk a megfelelő forgatókönyveket, amelyek közül némelyik nyilván, tehát hogy a Conteók tartományába tartozik. Tehát, hogy az volt a feladata Gyulának, akit hát nagyon sok tekintetben tartanak, nem azt mondom, hogy a tökénél fogva, de hát mindegy, hogy bemenjen, és ilyen pilotként megcsinálja ezt a bűnvallásos sztorit, és kíváncsiak, akik rávették mondjuk, hogy milyennek a visszhangja. tehát hogy ezt az utat lehet-e követni. Ha ezt csináljuk, akkor mennyit kell leadni, mennyit kell megtartani. Gondolj bele, hogy meg lehet, hogy ilyeneken is gondolkodnak. Olyanok, akik neki, hogy úgy mondjam, sorstársai, üzlettársai, na, Isten, a mögött álló emberek, tehát akiknek akár csak lehet mondani, hogy ő a strómanja volt. Tehát az a helyzet, hogy ő elvégzett munkákat. Ezek a munkák, valljuk be, nem kerülnek annyiba. Miért kerülne annyira kirakni egy nyomorút? Azért tényleg. Az, hogy ennyit beleölt az állam, az sok mindent jelentett, ennyi pénzt akartak kivinni a rendszerből. Hát azért.

0: ami még ért valamit. Vagy egy része biztosan ér is valamit. Hát a pénz az ér valamit. Meg a Lamborghini az biztosan ér valamit. A kiüresített reklámcég az nem ér semmit. Az adott kontextusban. Ilyen, az kontextusban. Na most, hogy mit csináltak volna akkor, hogyha ez így marad? Vagy vihette volna az egészet, vagy osztozkodni kell valakin? De nyilván mondom, tényleg ez nem úgy van, akkor tessék, itt van a táskába, ott van a leszni, szevasz. Hanem, hogy itt... itt azért elnézést tekintve, hogy ezt majd el fogja mondani kedves vendégünk pénteken a speciális tilos napon 13 és 14 óra között, hogy amilyen hatékonysággal vették el másoktól a cégeket, és ami zajlott például, amikor Spéder és Simicska megbukott. Tehát az, hogy te kaptál ebből a onnan kiszervezett pénzből, és egy egész céghálózatot lett belőle, meg hatalmas magánvagyon, ez csak bizonyos feltételekkel, körülmények között határig tarthatod meg. És aztán értelem másé lesz.
1: Nem? Hogy engem ezért
0: nem az van, hogy oda kell adnod egy aktatáska pénzt, hanem hogy aláírod is, vagy alá se kell írnod is. Már nem a tiéd.
1: Hogy kényszerített ki? Mert azt értem, hogy Simicskánál hogy kényszerítették ki, hiszen náluk volt minden. Mármint a hatalom.
0: Most már nem tudják kikényszeríteni, arról az esetőségről beszélek, hogyha ne adj Isten, ők nyerték volna a választást. Most már nem ők nyerték a választást.
1: Hát igen, hogy ilyenkor mi van? Lehet, hogy ez ennek a következő... Na mindegy, de hogy ez, itt is az van, hogy amit te mondasz, hogy itt nyilván ő azért kapott ennyit, mert ennyit akartak kiszedni valakik,
0: igen,
1: esetleg a rendszerből. Tehát az, amit ő... hogy ők használták az extra profit, de hát azt lehet tudni, hogy az iparági profithoz képest, nem tudom, tízszeresét szedték ki ebből.
0: Így van, pontosan, de ennyire vállaltak el munkákat. Tehát te is tudod, hogy ez nem ennyibe van. Telefonálj be egy reklámszakember, szerintem mennyire lehetett volna ezt megcsinálni? Nem túl nagy fantáziadús, kreatív munka. De bocsi, tényleg, túlározás volt a lényeg, azon fel, hogy ocsmány volt az üzenet, azt hagyjuk meg, hogy morbid.
1: Most amit könnyek között átad, a kanosszajárásként, nem tudom, bemutat azok a dolgok, amik az övé, amik már semmit nem érnek a cég. Tehát nekem ez a gyanúm, hogy ő valami olyat akar odaadni, még most gyorsan, amik talán elhihető, mert van benne valamennyi követelés, ugye ezt mondja, hogy van 15 milliárd, tehát hogy itt szerintem ő ezzel próbál magának, nem tudom, szabad eltávozás.
0: Igen, na most egy akkor az nem a magántőke alapban lévő.
1: És ennek még kevesebb lesz az értéke. Nem, de nem tudom, tehát én tényleg az egészet teljesen fura nekem, hogy van, hogy miért nem megy ki Amerikába, azt marad Miami-ba a nyaralójába.
0: Kiadják. Szerintem. Bár lehet, hogy a tampék aztán nem adják ki, ezt nem tudom, ez most így nehéz belátni, vagy egyáltalán ez nem is kerülne erre sor. Hát egy...
1: Amit nem csak ezzel kapcsolatban, hanem az összes mindennel, tehát a Rogán Cili cége, a sarkokatával, tudod, amiből szintén ilyen, nem tudom, milliárdok, tehát tényleg elképesztő összegeket kerestek, hogy itt én azt gondolom, hogy minden le van papírozva, meg másik
0: szerintem nincsen.
1: Is tudtak úgy, de törvényeket is tudtak hozni hozzá.
0: Persze, igen, de nincs. Az Orbán rezsimnek a legfontosabb tulajdonsága, hogy nem születtek írásos, leírt szerződés, dehogy is. Ezek ilyen... Bocsánat, így vezették az országot, nem vezettek jegyzőkönyvet róla. Nincs róla papír.
1: Amikor megcsinálsz egy céget...
0: Na, az persze, az egy másik dolog.
1: A szerződést. Tehát, hogy én szerintem meg tudnak fizetni a, nem tudom, a 4 vagy 7 milliárdból, tök mindegy. Tehát, hogy oda tudnak adni milliókat egy ügyvédnek még.
0: Persze, oda is adtak.
1: Hogy ezek le legyenek rendesen írva.
0: Le voltak. Úgyhogy ez a része le volt papírozva, csak az nem, ahogy az országot vezették. És ennek egy része volt, hogy hozzá veszik az országot, hogy hova allokálják a tőkét. Kedves ápoló, mondjad, bocsáss meg, csak itt befejeztük a...
2: Az írásbeliségre, hogy valóban a kormányüléseken nem született soha jegyzőkönyv írásbeli, de szerintem azért bizonyos szerződések, amik előre alá vannak írva, csak nincsenek még dátumozva, azok valahol megvannak valamilyen titkos széfek.
0: Igen, ez az egyik hiedelem erről, aminek nagyobb valószínűsége, csak nem láttam a bizonyítékot, azt tudod, akkor ez bizonyíték, te is tudod, hogyha ezek hirtelen előkerülnek. Attól tartok, hogyha valamit ledarálnak, akkor ezek azok először. Tudod?
2: Hát tudod, mert annak idején az

0: köztudott volt, hogy a parlamenti képviselőiknek is mindegyiknek megvolt a lemondás nyilatkozata aláírva, csak nem volt dátumozva.
1: Igen, ez is úgy volt, hogy ezt mindenki tudott róla, mert ők maguk terjesztették.
0: Tehát, hogy... Jó, de ez nem olyan, hogy mindenki tudta, hogy ott van a Köztársaság tér alatt a programata, és ott kopognak a...
1: Nem, rossz párhuzamot hozol. A jó párhuzam az, amikor azt terjesztették a Kádár-korban megállás nélkül, de csak informálisan, mert senki sem vallott az be, hogy így van, hogy Kádár-elvtársat elvitték, aztán Farkas Latimír a szájába vizelt, és kegyetlenül megkínozták, eltörték, letépték a körbe. Ez semmi nem volt igaz belőle, de így terjesztették. Komolyan. És ezt még annó, ezt a Gyurkó meg is írhatta 85-ben még a Kádár rendszer végén, hogy hát ezek ilyen, hát ilyen jó indulattal terjesztek, de ebből ez szó sem volt igaz. Mert a, tehát ki róná a szemére, ő azért meglátta, ő az a típus volt, meglátta, ma csak a hóért is már mindent bevallott, amit nem kellett, azt is, ő az a típus volt.
0: Ja, visszatérve a Balázsi cégeire, hogy azt többször is említette, hogy egy nagy értéke a cégének, hogy viszonylag nagy szerződés állománnyal rendelkezik.
1: Igen.
0: Hát ez mi a lószar? Hát azt első kormányülésen annulálják, hogy érdekvonás miatt nem lesz több gyűlöletpropaganda, óriás plakát kampány.
1: Persze, ő nem erre gondolt, hanem arra, hogy mekkora klientúrája van, hogy az ügyfeleknek a száma milyen tetemes, hogy ki mindenkivel dolgozott együtt a szakmával, akik képesek, akik... De figyelsz, ez Magyarország, itt ez, érted, amire hivatkozik, hogy ez a személyi háló, tudod, ami az ismeretségi háló, mindennél fontosabb, hogy a szakmában mindenki alá dolgozott. Ezt persze ki lehet röhögni, csak mondom, hogy amire hivatkozik az ez, tehát ez egy kicsit rafináltabban, nem, mint hogy arra hivatkozik, hogy a különböző orbánista cégeknek dolgoz, ennyire nem hülye, azt tudja jó, hogy ezek két perc múlva már nem lesznek. Érted? Ez a fontosabb, hogy mindenkit ismer a szakmába. Ez egyébként, bocsánat, ez nem csak ilyen ajánlat, hanem ez egy kicsit bújtatott fenyegetés is. Ez a mindenkiről tudok mindent. Ez az.
0: Ja, mindenkiről tudok mindent. Egy márkányos felvetet, de nem is megfordult, hogy lehet, hogy ő nem csak tisztán önszántából ment be, hanem lehet, hogy a Rogán vagy valaki más küldte be. Ugyanaki utánéztem, a Válasz Online-nak volt egy-két jó cikke magántőke adatokról, meg máshol is. Sehol az évilegon nem láttam Balási nevét leírva, hogy neki lenne része valamilyen, bármilyen magántőke adatokról.
1: Most azt állította, hogy vannak befektetési jegyei, ezekből is felajánlott az államnak.
0: Nincsen.
1: Hát azt majd kiderül, hogy van-e, vagy nincsen. Ezt egyre jött még. Ennyire nem tudjuk biztosan, hogy mi minden van a magántőke alapokban.
0: Hát jó.
1: És hogy kinek? Igen.
2: De neki is, de rengeteg pénz, tehát itt 70 milliárdról beszél.
1: Igen, valóban elraktam.
2: Ott ez így logikus, ekkora összegnél már megnyitni egy magántőke alapot.
1: Ja, most hogyha nem az
2: volt ennyi pénzem, de úgy tűnik.
1: Aha.
2: Hogy ez az a nagyság, nem?
1: Igen, mert Strecken is mondta, ezt én vetettem föl, semmi gond. Jó, oké, köszönjük szépen, szervusz, szia. 2.10.37 várom a telefonszámunk.
2: De azt érted, hogy mi az, amit ő odavitt? Azt a fecni, hogy közjegyzőnél aláírt szándéknyilatkozat, vagy mi volt az? Hogy ez az amúgy valami, vagy ez csak úgy néz ki, mintha valami lenne?
1: Nem tudom, ez bocsánat, ezt már fogalmam sincsen, ezt majd megnézik a megfelelő hatósági emberek, gondolom, és aztán így a...
2: Ez valami közjegyző előtt hitelesített. Uh-huh. Én hát nem is értettem, hogy mi az, ami melő onnan ment. Ez nem egy adásvételi szerződés volt, hanem csak valami szándéknyilatkozat, én úgy értettem.
1: Elnézést, de megpróbálta azt a hatást kelteni, hogy őt most engedték ki valamelyik pszichiátria zárt osztályáról. Bocs, tényleg, igen. Nem mondjam, hogy na jó, ez majd máskor és máshol. Halló, jó reggelt kívánok! Szervusz, kedves hallgató!
3: Jó reggelt, én nekem csak egy kérdésem volna, hogyha, és annyira profin beszélsz részletekről, megmerem kérdezni, hogy ami a tegnap vagy tegnap előtti hírekben volt, hogy az Orbánék utolsó bosszúja, és ezt nem értettem, hogy miért bosszú az, hogy tud-e még valamit tenni, hogy az LMBTQ törvényt hozott valami olyan intézkedést, amit nem lehet visszavonni az Európában
1: szemben. Nem, fel semmi. Ezt, ő azt mondta, hogy ő nem hagyja végre az Európai Bíróság ítéletét, amely...
2: Még egy hétig nem hagyja végre.
1: Ezt egy hétig, ezt most, ja. Igen. Jó, május 9 összeül, semmi érdekes nincs ebben. Tehát, hogy az, hogy egyébként, hogy a megpróbált önálló akaratként megnyilvánulni Súlyog Tamás Szatyor,
2: igen, ezt a Súlyog
1: az egy érdekes, tényleg. Tehát ez, de lehet, hogy egyébként tényleg igen, valóban az van, hogy gólhelyzetben csarokkal visszarakod a lasztit, és akkor hadd rúgjunk gólt Csabi is, aki már 30 meccse játszik, de még egy gólja nincs a Bundesligában. Most végre tényleg így van, betalált. Sőt, megállíthatta a gólvonalon, és azt orral megúríthatta. Ez van.
3: Jó. Nem tudom, mivel érdemelte ki az ország ezt a nagy jó dolgot, mert itt sok fiatallal beszéltem, ugyanez a véleménye, hogy ez egy olyan véletlenszerű jó hogy dolog, ami történt.
1: Ja, hogy az április 12-én, ami történt. Ja,
3: hát igen, igen. A érettségiző fiataloktól kezdve 20 évesek mind ugyanazt gondolták, mint én időskorban, hogy ez egy rendszerváltozásnak kell lennie. És tényleg valami nagyon jó dolog. Általában azt írja a Talmud valahol, hogy egy jó embernek el kell távoznia azért, hogy valami jó történjen az országgal. És ugye két héttel előtte halt meg az az ember, akit én nagyon szívesen olvastam. Tudod, kiről van szó? A nyelvészről.
1: Ó, igen, tudom, nagyon sajnálom, de igen.
3: Igen, és erre gondoltam. Aztán meg az, hogy lehet, hogy most az új kormánynak lesz egy jó nagy eső is, és az még nagyobb szerencse lesz
1: a gazdaságban. Ezt majd a végén ismertettem, hogy lesz a nagy eső, de minden esetre.
3: Igen.
1: Köszönöm
3: jó,
1: szépen
3: a kicsit
1: megemlékezést. Köszönjük szépen Nádasdi Ádámról, aki nemrég hunyt el. Azt mondanám, gyerekek, te, Stilic, te itt vagy valahogy, vagy a Stilic kivette magát, hogy a családi igen megbeszélés kezdődött el, hogy én szerintem egy kis ilyen zenés finci-finci, aztán vissza fogunk térni, ne szórakozzá. Én szívesen beszélek egyébként a sajátos NER médiának a sorsáról is, hogy mi lesz ezzel a TV2 Index univerzummal. Leginkább azért mondom ezt a kettőt, mert ennek van némi piaci értéke, ugye a brand miatt is, mert nem hiszem, hogy például, hogy a pesti srácok most mit gondolnak, miről ez nem sokára nem lesz nagyon fontos, hogy miről pedig, hát de biztosan valami underground alapon lehet ezt is tovább vinni, hát nem annyira fontos, hogy ez figyelj, is legyen.
2: Azért van ott is, nem tudom, 2 millió szavazó, ez több mint 100 000.
1: Bizony, tehát, igen.
2: Az... Egyébként van lesznek olvasóik. Tehát mindenki
1: is igen. Tényleg.
2: Ez lesz.
1: Nem
2: lehetetlen.
1: Ugyanolyan ügyesen tudnak olvasót vásárolni, mint szavazót, akkor lesz nekik olvasójuk. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Szia! De onnan hallgatok, remélem nem az zenére telefonáltam bele.
1: Nem, hát akkor nem veszlek föl.
4: Na, ott hibázik a történet, hogy ledarálják a szerződéseket, hogy a messzelé a teljesítéseket igazolni kell. Tehát onnantól kezdve, hogy nincsen mögött a szerződés, onnantól kezdve ez a teljesítésnek mi a jogalapja?
1: Igen, itt többfajta szerződésről beszélünk, szerintem itt te mondasz, azt senki nem fogja ledarálni. Itt azokról van szó, amikor tudod, így megkötötték titokba, hogy határidőre megváltozik az adott cég tulajdonjoga. Érted? Nem olyanokra, mire te gondolsz. Azt nem merik megcsinálni, hát elnézést, de ez a nyíl egyenes út a bőribe. Hogyha elkezdenek olyan dolgokat megsemmisíteni, amit látnia kell egy NAV ellenőrnek.
4: Én a saját gyakorlatomban láttam, hogy a bizonyos világbajnokság után 3 évvel számláltak ki a rendezvényre valamit. Tehát egy gond van, ez az elődülés, ami nyilván akkor nem áll meg, hogyha bűnszervezetben, akár folytatólagosan nagy összegben elkövetett dologról van szó. Akkor ez az elévülés hatályon kívül van, De különben, ha szétbontották olyan kis összegekkel, amik először nem szírják ki a vizsgálódó szemét, de különben a NAV-nak van annak olyan vásárolt algoritmusai és szoftverei, amik szinte szisztematikus mintafelderítést végeznek. Tehát ezeknek is utána lehetne járni.
5: Jó, oké.
4: Oké.
5: Legyen így.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez egy érdekes felvetés.
4: Különben nekem volt, rengeteg munkát készítettem a Balázsi miatt, és nem kizárólag kommunikációban utazott. Tehát minden rajta keresztül ment. Minden a kommunikációs téren kívüli ilyen üzleti szolgáltatás is rajta keresztül ment. Tehát nem az, hogy reklámról van szó. Nem, hát mint például kutatás, vagy különféle ilyen egyéb üzleti szolgáltatások, amik nem közvetlenül PR vagy marketing kommunikáció szintjével voltak ellátva. Tehát ami MÁV volt, és üzleti szolgáltatás, és ehhez kapcsolható volt minden rajta ment keresztül például. Nem lehetett bekerülni máshogy. És ő mondta meg, hogy nyilván nem közvetlenül, hanem valaki megmondta neki, hogy ki lesz a nyertese az adott.
1: Igen.
4: Oké, köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia. És ez egy iparág. Jó. És gondolj bele, hogy hány ilyen iparág volt, ahol valószínűleg volt ugyanilyen bizalmi kulcs szereplő, aki utána leoszthatta a lapokat. És nála összpontosult a bevétel. Ami... Igen?
2: Hát azért a semmi vasút, építőipar, ott tudjuk.
1: Persze, igen.
2: Zihít, mit tudom.
1: Hát és ők ezt akarták a médiában is, gondolj bele, tehát, hogy ez lett volna a következő ciklusnak a fő feladata, hogy még egy tévécsatorna, a többi az meg menjen a levesbe a idegen ügynök törvénnyel, vagy akármivel. Jó, abban az alkalomban, hogy mint meg hangoztam a múlt héten, megnéztem őket szerda este a kedvenc török duomat, aki törökök is dark művet nyomnak, illetve hát ilyen post-punk helyenként így a kicsit szinti popos beütés, úgyhogy jöjjön az is. Te püttyentél? Csekányos volt be. Lehetséges, hogy ő püttyent. Én mindest a zenét játszom nektek. Jövünk vissza azonnal. Kisvártatva itt vagyunk. Jó? Puszi nektek. Sziasztok. Azonnal tényleg. Vissza.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Közben újraindította nekünk Csaki a csetet, és remélem, hogy itt vagyunk, mint halló, kedves kollégák.
1: Hello, hello!
0: Szervusz! Szervusz! Csákányos itt van velünk, itt vannak kedves itt hallgatóink, vagyok. És itt van Stélic is visszatért. Nagyon jó, akkor ismét hárman vagyunk. Közben egy másik chatline-on már azt tárgyalja Lőrinc, hogy mit is szeretne főzni a maratonon. Ennyire előre rohant az idő, gyerekek, úgyhogy valami húsosat fog, képzeljétek el, úgyhogy ennek már jó. Is örülök, mint... Ugye? Jó lesz az. Közelg az az idő is. Kedves telefonáló, szervusz! Hello!
2: Sziasztok, én a kedves Vejni vagyok, és azt szeretném megkérdezni a kedves Csákányostól, hogy mint ilyen, nem tudom, drogszakértőtől, hogy ez a szentimentális hangulat, kicsit ilyen pityergős, rossz kedv, ez nem lehet egy elvonási tünet? Valaki 14-e nem volt tíz, és az első vagy a második tiszta nap.
0: Drága, akkor a magyar lakosság 90%-a állandó elvonási tünettel küzdik.
3: Hát lehet, hogy a hatalomérzésnek az elvonása, nem tudom.
2: Én nem tudom, mert én nem szoktam szerintem olyan drága cuccokat tolni, mint amit nekik jut.
0: Ja, Istenem, én ezt nem így gondolom, de szerintem ezek törvénytisztelő polgárok soha nem forgasztottak semmit, csak a 70 ezres borokat, tudod? Mint sárabotont. Jó, köszönjük szépen a kérdést, köszi, szervusz! 2-15-37-3 a telefonszámunk, szóval...
3: Tehát nem inkább az elvonás, inkább lehet, hogy... Tehát, hogy valami fronting, szanax, vagy báli, mert azt nem tartani, tehát, hogy éppen a nyugtatóknak a
0: jaj, ne.
3: Hatása.
0: Nem hiszem én azt, hogy így, igen. Igen. Szóval, igen.
3: Hát szerintem tényleg arról van szó, ha nem tudom, ha visszatérhetek még arra, hogy
0: igen.
3: Szerintem most azon vannak, hogy ez a kármentés, vagy ez a szóval ez a minimalizálás a hogy hogyan lehetne ebből úgy kikerülni, tudod, hogy a legkevesebb kárral, tehát ne menjenek börtönbe, és valamit megtarthassanak a vagyomból.
0: Igen.
3: Úgyhogy szerintem ilyen felajánlások még jöhetnek, például azért Tiborc, mondjuk ő Amerikában van, de azért az ingatlanai itt vannak, a szállodáinak jó része ugye itt van. Szóval gondolom egy csomó pénzt ők már kivittek, mert ugye ugyanúgy 2021-ben is, mikor Marbellára elmentek a választások előtt, már akkor is erre fel voltak erre készülve. Most meg ugye egy évvel Amerikába mentek el, és hát mindegy, szerintem próbálnak valamiféle kialkudni valamilyen ilyen vádalkuszerűt.
0: Ez az alkudozás, ez megint hát csak a gyász fokozatai közül hanyadik is az alkú tagadal. Igen,
3: az már a vége felé van.
0: Az a harmadik lesz a tagadás, az első, a második a dű, és utána jön az alkudozás, majd jön a, igen, a apátia, és végül a elfogadás. Ugye ez az öt, amit
3: igen.
0: Talán.
3: Hát az a kérdés, hogy ugye mi nekünk, mondjuk mi lenne jobb, mert ha ilyen elhúzódó perekre gondolok, tehát ilyen 5-6 év, 10 év, mire ezekből ki lehet szedni valami vagyonelemeket, lehet, hogy akkor jobb, hogy jó, akkor ír át az államra, aztán tűnj innen.
0: Aha. Igen.
3: Há, de hogy az, amit ő mit ír akár, tehát hogy érted, tehát az konkrétan az zéró. Na, hát ő erről indult el, most nekünk feljebb kell ezt a tétem emelni. Tehát jó, a céget elfogadjuk, de akkor tett hozzá még ezt is, meg ezt is.
0: Sajnálom, az a helyzet, hogyha Magyarországban büntető törvénykönyv, és feltételezzük, hogy ennek az akkor is hatályos cikkeit megsértették, akkor semmilyen ilyen alkunak nincs helye. Bocsánat, megsértették a törvényt. Akkor...
3: Ez igaz.
0: Akkor sajnálatos módon ebből eljárás lesz, az ügyészség lefolytatja a vizsgálatot, a rendőrség, a nyomozás.
3: Igen, én is abban reménykedem,
0: vádat emel az ügyészség.
3: Arról szól, hogy 5 vagy 10 év, vagy fegyház, vagy fogház. Én nekem ez jobban tetszene, hogy ilyeneken alkudoznám.
0: Utána egyébként az ítéletnek szokott lenni része a kárenyhítés, tehát azt beszámítják, hogy az okozott károk egy részét megtérítette, és akkor az enyhítő körülmény, ez így szokott volt lenni. Kedves telefonáló, szervusz!
4: Szervusztok, kíván vagyok. Bocsánat, leszetesen balanságot fogok kérdezni. Ugye a volt miniszterelnöknek jár, ha jól tudom, élete végéig testőrség.
0: Aha, értem. Hát akkor lehet, hogy erre használják majd föld a teket, nem? Mert hogy arra meg nem tart igényt.
4: Amikor kimegy Amerikába, akkor kísérik a testőröt?
0: Ez nem hiszem, hogyha valaki elköltözik valahová, akkor azt feltétlenül mindig a magyar államnak kell biztosítania, de lehet, ezt ennyire nem vagyok otthon ezekben a biztonsági okszabályokban. Például, hogyha mondjuk ő elköltözne Amerikába, akkor ott is például ugye a megfelelő szakszolgálatnak kéne őt biztosítania, mert ez tudod, ilyen többes biztonsági lépcső, egyrészt ugye rá valamelyik ilyen titkos szolgálat, ugye? Plusz még vannak ezek a fizikailag jól látható kisebb vagy nagyobb, egy vagy két ajtós emberek, meg a diszkrétebbek, akik tudod, ilyen szíjas testű, de nagyot tud ütni, nem is látná. Igen. Nem néznéd ki belőle.
4: Igen, kiáll a rúgó a
0: szülétől. Igen.
4: Okay. Szóval, köszönöm szépen.
0: Jó kérdés. Köszönjük szépen. Szia. Mert hogy, ja, egyébként az a helyzet, hogyha meglóg egy másik országba, akkor a titkosszolgálatnak előleg úgy őt szemmel kell tartania, csak nem abból a szempontból. Hogy,
3: szerintem mondjuk ilyen, tehát biztos őrizni kell, mert egy csomó olyan dolgot tud, amit mondjuk mondjuk elrabolják, tudod, ki tudják belőle szedni mondjuk a karcagi sámándob indító kódját, vagy valami
0: ilyesmi. Hova indul, bocsánat, vagy ez olyan, mint a Fridlárdal, vagy ilyen, csak ilyen pogány, tudod.
3: Igen. Hát bele kell ülni a közepébe.
0: Aha, kijön a tátos szugár. Jet, tátos Jet, ez a neve neki. Bocs, kedves telefonáló, szervusz.
5: Sziasztok, Snecsi vagyok.
0: Szia.
5: Lehet egyébként 5-6 év is egy per, viszont van egy áthidaló megoldás. Gyakorlatilag, ez létező, bűnügyi zár alá kell venni az összes vagyonelemét.
0: Igen.
5: Azonnal meg lehet tenni, érted? Aztán 5-6 évig lehet baszakodni a jogi úton velük, de azért...
3: Ja. Ebbe az interjúban elhangzott ez tulajdonképpen, hogy a bankszámláit azt mintha zárolták volna, ha jól emlékszem.
0: Gyanús pénzmozgás
5: van. Igen, ugyanúgy bűnögyi zár alá lehet. Az ingatlanokat, ott szerepel a tulajdoni lapon, vagyoni részesedés lefoglalása üzletrésznél, ez is van. Ezek meglevő jogintézmények.
0: Hát amiről itt értek, gondolom, hogy az Európai Uniónak elég szigorúak a pénzmosás elleni törvényei. Illetve szabályozása, amit az egyes államok kodifikálnak aztán a saját BTK-jukba, meg az adóhatóságnak a policiába is applikálják ezt. Gondolom, hogy ezért függesztették föl, ha felfüggesztettek pénzmozgást, mert felvetette a pénzmosás gyanúját. Mert erre lehet hivatkozni, tehát hogy ez azonnal intézkedést tesz lehetővé, például számlák befogyasztása, tranzakcióknak a befogyasztása. Igen, bocsáss meg.
5: Ez arra példa, hogy pillanatok alatt lehet jogalapot találni a bűnögyi zárra, vagy zárlatra, és lám, itt már meg is történt részlegesen ennél a senki házinál.
0: Na, köszönjük szépen.
5: Jó van, oké,
0: Szia. 215-37-73 a telefonszámunk. Elnézést kérek a kedves hallgatóktól, de az épületben, amely otthont ad rádiónknak is éppen egy olyan, tudod, szerszámos láda, kábel, drót rendszerre szembesültem, hogy bejöttem, és hát tudod, ez olyan, mint a falon a puska, tehát hogyha a darabban előbb-utóbb el fog sűrni, és nincs az a flex, amit ne használnának, hogyha egyszer valaki a markába kaparintotta. Úgyhogy egyre elég kevés flexeléssel megúsztuk. Na szóval visszatérve a dologra, hogy kedves telefonálat, bocsánat. Igen. Szervusz.
2: Szervusztok, Pistik.
0: Szia, Pistik.
2: Mi van akkor, hogyha süllyed a hajó, és így ugrálnak le róla? Tehát, hogy ez az első, aki milyen látványosan ugrott le. Tehát, hogy mivel már nincs felső kontroll, meg nincs védelem, meg nincs semmi, meg irányítás, mert mindenki a saját bajával van elfoglalva, idézőjelben.
0: nagyon érdekes játékelméleti szituációt vetettél föl, aminek vannak remek elnevezései, mióta ezt a Neumann-es vonalon feltárta a matematika. Nevezetesen, az egyik ilyen az a fogoly dilemma, tudod? Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha felbomlik ez a, tudod, ez a, hogy hívjam ezt, hitközösség, vagy vallomás közösség. Tudod, amikor egy összejátszanak, négyen ugyanazt vallják, és akkor együtt szabadulnak, csak meg kell bízni a másikba, hogy ez nem fog kibeszélni, nem fog mást mondani, csak amit előre megbeszéltünk. És igazad van, meg lehet, hogy ez a lehetőség rémlett is most fel, többek számára is, hogy valakik így hopp, ebből kiugranak, és felbontják ezt a fajta közösséget, és erről kezdenek el beszélni, mint a többiek.
2: Én ezt elég valószínűleg gondolnám egyébként, hogy mindaddig, amíg működött úgymond a kontroll, addig a kontrollt magukra vették a kontroll alatt állók. Tehát igazából nem kellett minden egyes ügyben központi utasítás szerint eljárni, mert alapvetően tudta mindenki a dolgát kb.
0: Aha.
2: És amikor ez megszűnik, mert a vezérkar is gyakorlatilag már önmagával van elfoglalva, és már ezt a kevés utasítás sem jut le, akkor van az, hogy ugye megijednek attól, hogy gyakorlatilag mi történhet.
0: Uh-huh.
2: Mindenki keresi a saját módszerét, hát nyilvánvalóan lesz az, amikor ugye a cápák egymást hallják föl, meg vannak az úgynevezett, anyagilag nem kis halak, de a rendszerben kis halnak számító emberek, már így mentálisan kis halak, akik hamarabb.
0: A mentálisan kis hal, ez arra gondolsz, hogy a gyenge láncszem, ezt így hívják.
2: A gyenge láncszemek,
0: ugye, hogy valahol ez elszakad, és aha, igen.
3: Hát a Balázsnak szerintem,
2: aki most a
3: tenni, nem is hogy gyenge láncszem,
2: csak ne kerüljön bőle.
3: Hanem, hogy neki szerintem az van, bocs, mondjam.
2: Hát csak ennyi, hogy aki kb. Most egyszerűen fogalmazva, józan paraszt érte, aki annyira beszart, hogy mindent visszaadna, csak hogy ne kelljen leülnie.
0: Bocsánat, ez az eljárás, tudom, amikor bevisznek a rendőrök három gyanúsítottat, és figyelik őket, hogy hogyan reagálnak, amikor a másikat kihallgatják. Tudod, beültetik, és akkor hanggal, hang nélkül, tudod, és akkor mikor fog...
3: Igen.
0: Pof, most szó szerint bepisírni, beszarni. Remek amerikai filmek alkalmazzák ezt a... Illetve hát idézik fel ezt a módszert.
2: Jó, hát ez is egy... Én azt gondolom, ez is egy ilyen... Hogy lehet egy...
0: Igen. Csak a baltodban mindig van, aki az egyik, aki ver, de gondolom nem Russell Crowe fogja őket kihallgatni a fénykorában. Tudod, melyik filmre gondolok? Igen, szósz meg. Kim Basinger.
2: Igen, figyelj, én ezt azért valószínűleg tartom, mint hogy valaki egy kulcsomóval odállt a Ferrari mellé.
0: Tényleg, igen, azt hiszem. Melyik szobában raktuk a telefonkönyveket?
3: De hogy ebből a szempontból szerintem az egy ilyen ideális, vagy nem ideális, de hogy az a törésmond, az az ember, aki amúgy strómanként vitte végig, és nagyon jól élt. És most, hogy van a bukás, hogy neki amúgy ő mindent el fog veszíteni, és még börtönbe is fog
0: bemenni.
3: És akkor neki egy ilyen, nem tudom, lehet egy jó stratégia az, hogy akkor ő előre menekülök, mert hogy ő amúgy is mindent el fog bukni.
0: Igen.
2: Köszönöm, én hallgatom a műsort.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szia-szia.
6: Igen, ezek ilyen jó.
0: Bocsánat, jól elemezhető stratégiák valójában tényleg, tehát hogy több fajta ilyen jó matematikai modell van rá, amivel ezeket
3: ez egyébként
0: a viselkedési formákat
3: valami elemezni. Közgazdást megkérni, dolgozzon ki különböző modelleket, hogy ki van melyik ponton.
0: Persze, igen, de egyébként mivel ezek játszmák tényleg, tehát és így is kezeljük őket, tehát így próbáljuk elemezni, ezek játékelméleti modellek alapvetően.
3: És közben egyébként nekem ami az így meglepően nem volt két hét, mennyi?
0: Igen. Már a választások óta eltelt?
3: Igen.
0: Már lassan négy lesz, tudom.
3: Na, hogy
0: most hétvégén.
3: Milyen gyorsan
7: gyorsan omlik el. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire gyors lesz. És ott van, ha beosztottuk egy másik történetet, a Simor és az Erzte, tudod, hogy az Erzte megzsarolták, hogy a Simor, amíg nem mond le a Nemzetközi Erzte Felügyelőbizottsági Tagságáról, addig a Magyarországon az Erztét csesztetni fogják. A Nemzeti Banktól érkezett egy ilyen felkérés, felhívás, vagy nem tudom, zsarolás most már, és hogy ezt hirtelen a Nemzeti Bank hirtelen azt gondolja, hogy hopp, igen, ez tényleg ez volt, hogy így, hogy azért ez szóval, hogy mondjam, itt szerintem az nagyon érdekes, hogy most pontosan ugyanazok a törvények vannak.
0: Persze.
7: Itt a választások előtt.
0: Ez nagyon
7: és
0: érdekes.
7: Mégis itt mennyire jól megmutatják ezek a történetek, hogy itt tényleg az egyén döntései múlik egy rendszer, semmi más nem tartja.
0: Sajnálom, de itt az a helyzet, hogy valószínűleg ügyészség és rendőrségi vezetőket is elő fognak venni. Ezek ugyanis mulasztásos törvénysértések voltak, amiket sorozatban elkövettek. És most te jössz, kedves telefonáló. Elnézést kérek szépen.
8: Hogy a követ, most itt, amit felvetettetek, majd ahhoz is lenne gondolatom, de előtte akartam volna mondani, ez ugye mindenkinek a fantáziáját azért láthatólag nagyon jól elindítja, hogy lehetne elővenni őket, meg ilyesmi, hogy azt mondták, hogy alapvetően a vádalkú az a megbízónak a megnevezésével kezdődik.
0: Bizony, igen.
8: Nem azzal, hogy lemond a pénzről,
0: persze,
8: hanem neki
0: igen.
8: Ezt kell elmondania.
0: Pontosan, igen.
8: Tehát ez méretetlenül fontos, és egyébként azt mondta itt egy ügyvéd reggel egy műsorban, hogy ez nagyon jó, hogy itt elmondta, de neki nem mit kellett volna ezzel jelentkeznie, hanem mondjuk a rendőrségen.
0: Igen. Tudod, az a helyzet, hogy ezt viszont fel lehet fogni úgy is, hogy ez egy ilyen tényleg pilot volt. Tehát most így, hogy mondjam, tesztelte azt, hogy mik a reakciók erre, ilyen olyan oldalról, akár az is, hogy hogyan reagálnak erre jogvégzett, jogértő emberek. És többek között milyen további utakat tudnak neki felvázolni, hogyha nem akarsz, és nem ennyit, akkor hová és kihez fordulj el, és mivel. Ez logikus, amit mondasz, persze, hogy ne. Természetes. És még azt is mondanám, hogy egyelőre még mindig abban a vélelemben élnek, hogy ez az az adóhatóság, az a rendőrség, az az ügyészség, ami az Orbán rendszer 16 éve. Hát akkor fordulhatott volna, most én szeretném felnyomni a főnit. Istenem drága.
8: Hát. Mondanám, amit itt mondtatok, hogy a rendszer, hogy a személyek, meg ilyesmi. Az elejétől kezdve az volt, én szerintem az Orbánnak az egyik megközelítése a hatalomgyakorlásban, hogy a személy a meghatározó, és nem a rendszer. Ez egyébként nem így van, mert ez a rendszer, ez kiüresített rendszer volt, tehát ez nem működött normálisan, én szerintem azt fel lehet jól építeni, de az Orbán, nem tudom, emlékeztek-e rá, volt egy olyan megjegyzése még 2010-valamennyiben, hogy nem igazán az Orbán rendszer, vagy mi a Kádár rendszere volt neki baja, hanem az emberekkel, akik csinálták.
0: Igen, ezért volt a kommunistázás. Ezért volt, egyébként ezt most vissza is hozzák, tudod, hogy minden kommunista csókolja meg a seggemet. Ő egyébként ezt nagyon rugalmasan kezelte a kommunistát, már akkor is, később pedig egyértelmű lett, hogy mindenki kommunista, aki ettől az aktuális Fidesz pozíciótól odébb áll valamerre. Tehát ezt tudjuk jól.
8: Oké, de ez a fajta kommunikációs trükk, vagy nem tudom, minek nevezem, hát ez semmiben nem különbözött a kommunistákért, tehát a kommunisták más ellenséget találtak, tök mindegy volt, hogy micsodát, kulák, vagy nyugati, tőkés, ők meg azt találták ki, hogy a kommunisták, hát pontosan ugyanazt csinálták gyakorlatilag mindenben, modernizálva a dolgot,
0: persze,
8: a keretek, másképp voltak megszabva, és jónak.
0: Hát az övékhez képest, ami a káderista propaganda, hát az egy nagyon alacsony hatékonyságú, ezért, meg amúgy is mindenki legyint. Nem, egyébként nem mindenki legyintett érdekes módon, de ezt majd szerintem ez egy nagyon érdekes történészi téma, és szerintem foglalkoznak is vele, hogy mennyi mindent hitt el valójában a Kádár kornak a átlagembere, vagy akár az értelmisége, mind abból, amit naponta súlykolt az összes újság, az összes ilyen kommunikációs csatorna, az összes médium, tévé, rádió, az ő kezükbe volt. Tényleg mennyit hittem, mert itt nem szerette senki a kommunisták, nem erről van szó. Ezek nagyon-nagyon sokrétű volt, és az élet minden részét átszötte. Mennyit hittek el belőle? Mennyi volt meg például ebből, ezekből a gazdasági hirdelmekből, amit nap mint nap terjesztettek? Tehát, hogy, és rá fogsz jönni, hogy nem véletlenül szavaztak úgy aztán 90 után, mert azok közül nagyon-nagyon sok mindent ők bizony interiorizáltak, és ezek szerint is cselekedtek később is. Még azok is, akik amúgy utána hirtelen elkezdtek templomba járni.
8: Mert egyébként abba belegondolni, hogy mondjuk a személyeknek a felelősségét összevetni mondjuk a Kádár rendszerét az Orbán félével, az nagyon könnyen lehet, hogy az fog belőle kijönni, hogy sokkal nagyobb a felelőssége, a bűne az Orbánnak, mert a Kádárnak a mozgástere az túró volt, tehát itt az oroszok gyakorlatilag mindent megmondtak, tehát ő egy báb volt. Az Orbán meg a nagy lehetőségekkel szemben vitte az országot abba az irányba, amiben egy percig se kellett volna elindulni.
0: Igazából arról van szó, hogy az ország mozgástere nagyon csekély volt, még 56. november 4-én is, és utána is. Viszont az a helyzet attól, hogy még csekély az ország mozgástere, az az egyes embernek a felelősségét nem oldja fel. Tudod? Én elhiszem azt, hogy valakinek vezetnie kellett volna az országot, de ő vezette, és aztán akasztott. Bocsánat, ezt meg nem mossa le róla senki.
8: Az nem kérdés, csak hogy milyen lehetőségei voltak az egyiknek, milyen lehetőségei a másiknak. Rosszabb volt a Kádár rendszer, tehát én azt nem akarnám vitatni, csak hogy milyen lehetősége volt, mert voltam egy előadáson, ahol azt mondta egy történész, hogy nem is gondolta volna soha az ember, hogy a parlamenti testőrség embereit az oroszok mondták meg abban az időben. Na.
0: Jaj. Azért nem mindenkit, elárulom neked, hogy a parancsnokuk egy idő után a kiöregedett válogatott labdarúgó Solymosi Pixi volt, azt ugye tudod, bizony.
8: Nem tudtam.
0: Apának olyan sztoriai voltak, szegény drága apának, Solymosi Pixiről egy évet levezetett Pécsett, és hát ő volt a rutinos ember, centerhall beállítják, és tudod, de hát bunda volt, nullúra kellett játszani, és a hülye bíró befújt egy 11-est nekünk, és a pécsiek szartak, hát ez tényleg szétszedi őket a közönség. Pixit nem érdekelte. Letette a labdát, kirúgta a Szigeti útra, a szevasztok bíró lefújta, hazament. Itt kezd csinálni. Az ilyen ember az vezethette, tudod, a Kádár testőrséget. Köszönöm szépen. Jó van. Köszönöm szépen. Szia, szia. 2.15.37-et várom a telefonszámunk, való igaz. Nagyon köszönöm szépen Wagnernek, a közben így leírta azt, hogy mennyibe került az asszeszoárja, amit Balázsi Gyula a hamuszoró szettjébe viselt. Ez tökéletesen. Benz tenisz cipő 15.500. Ja, ezt írt ez a Casio Vintage kalkulátoros kvarcóra, 23.000 forint. Ha tényleg azt... Ja.
9: Hát én is néztem egyébként, mert benne ezt, hogy felvetem, hogy Benz cipőt.
0: Nem,
9: valami több százezeres cipő.
0: Nem mindenki a húvonából öltözködik, mint én. Szervusz. Igen?
10: Halló, szia.
0: Szervusz.
10: Az előbbi beszélgetéshez szólnék én hozzá, hogyha megengeditek. Csak annyival, hogy itt kicsit olyan meggyőzően mondjátok, hogy itt biztos, hogy megtörténni, meg fog-e történni itt az elszámoltatás.
0: Nem, ez mind hipotézis, ez mind hipotetikus, úgyhogy bocsánat, de tessék, mondjad, kérlek.
10: Én nagyon szeretném, hogy így legyen, mert ugye ez ami itt ment, ez a pár év alatt, ez mindent felülmúl. Csak én ugye abból kiindulva, mondjuk ugye őt várjuk itt az Európai Ügyészségnél, aki volt a román hölgyet, nem tudom, pontosan nevét, nem akarok hülyeséget mondani, hogy Romániában azért ténykedett, de úgy nézzük meg, hogy mennyi időn belül azok a politikusok, akik ellettek, igaz, mind szabad lábon van. Nem sok gyűl a börtönbe. Itt az egymás pártolása, meg az egymás fogása azért, ez szerintem. Én nagyon-nagyon szeretném, még egyszer mondom, én nagyon-nagyon örülök, hogy megbukott ez az undorító rendszer. Nagyon-nagyon szeretném, hogy így történjen, csak nekem azért van egy kis fenntartásom ezzel kapcsolatban.
0: A román példa az nagyon érdekes, nincs annyira messze ez az ország tőlünk valószínűleg, mint ahogy gondoljuk, de azért az mégiscsak egy nagyon sajátos helyzet. Először is Románia sosem volt ilyen, mint mi. Mi abból indulunk, hogy keresünk párhuzamokat, a Románia nagyon rossz párhuzam. Románia talán nem, így a korai rezsim, tehát hogy a tudod, úgy kezdődik az egész rezsim, hogy ugye a korának a...
3: Nem, a európai ügyészségnek a vezetője egy román nő, arra gondol.
0: De most nem én arra gondolt, gondolom, hogy Romániában mi történt előtte Oroszország otthon Romániában.
10: Érte el eredményeket. Csak ugye ott, amire lehetett számolni, hogy ezeknek az emberek szerintem 100 év is kevés lenne, hogy annyit kapnának, aztán egy fél évet sem voltak börtönbe. Hiába tartóztatja le az ügyész, vagy akárki, hogyha a bíró kiengedi.
0: Most a román ügyekről beszélsz továbbra is, igaz? Ugye tudod, hogy Romániában sose volt ilyen az Orbán rezsimhez hasonló. Mondom, ha csak nem számítjuk a korai Iliescu periódust.
10: Ez biztos, hogy a világon ez páratlan, ami itt működött, ami Magyarországon, ez a világon szerintem ilyen nem fordult.
0: Így van. Románia...
10: Ha 100 évre visszamegyünk, akkor...
0: Igen. Szóval ez egy egészen más... Románia mindig is egy multiparti szisztem volt. A választásokon általában az ellenzék győzött. Tehát állandó kormányváltás volt. Mondom, a rezsimnek, tehát hogyha 36 éve van ez a nem Ceausescu-i Románia, az ereje, ez a posztkommunista Iliescu-féle része volt az, ami ilyen... hát, hogy hívták ezt? Választási autokráciának minősítető. De aztán ott is megbukott. De akiket most egyébként a hölgy, aki, mondom, a Európai Ügyészség, hogy hívják? Mert bocsánat, én ezt most...
10: Nem tudom pontosan a nevét, hadd ne mondjak hülyeséget.
0: Igen. Akiket elítélt, azok inkább az utóbbi 20 évben követték el, amit elkövettek. Romániában ez állandó visszatérő probléma volt, akárki. Itt egyébként Laura Kodruca Kövesi a neve, és így hangzott. Ő az, ugye? Tehát aki apai ágon
10: rá nézben. Nem akartam utaságot mondani.
0: Igen. Jó, tehát hogy ő az. És ez egy visszatérő probléma volt. Nagyon legkülönbözőbb otromba ügyek és tragikus esetek kapcsán derültek ki korrupciós problémák, mint például a híredett bukaresti diszkótűz, amiről híres dokumentumfilm is készült, ahol az emberek nem a diszkóba haltak meg, hanem hogy elkerültek a kórházba, ahol hamisított tisztítószerektől kezdve nem megfelelő kezelés, mert azt is ellopták, ami oda került. Szóval ez a... Ja, igen. Tehát,
10: szóval én tényleg ennek szurkolok, meg így én nagyon-nagyon örülnék, hogyha ezt, ami most propagálva van, hogy ez végig lenne vive, és ennek lenne is eredmény. Nem csak az, hogy mint most az úr, amit visszaadta, hogy oké, hát én most elloptam akármennyit, de visszaadom, tessék, és akkor le van tudva. Hát akkor ugye minden bűnöző ezt csinálná, hogyha ellopunk bármit, és hogyha visszaadjuk, akkor el van felejtve. Hát nagyon remélem,
9: hogy nem lesz el
10: felejtve. Hát de hogyha még visszaadja is, érted, akkor érted, mire gondolok, hogy most akkor ő gondol azt, hogy oké, visszaadom, de hát akkor innentől kezdve én már tiszta vagyok, hát ne legyél tiszta.
0: Én magam előtt láttam ezt a mozzanatot, amikor egyszer csak lecsatolja a csuklójáról a Casio Vintage kalkulátoros kvarcórát, és leteszi az asztalra, hogy ezt elvittem, nem kellett volna, de visszaadom, köszönöm szépen. De ha kell, akkor levettem a Vans teniszcipőt is, és mezitláb távozok innen, ha van hamu, esetleg akkor aztán még megszórom a fejemet.
3: Jó,
0: köszönöm
3: jó, szépen. De a vádalkul lényeg az azért ez, hogy ugye elengedsz egy bűnöst azért, vagy mondjuk nem azt a büntetést kapja, amit ugye megérdemelne cserébe, hogy ugye felnyomja mondjuk Orbánt például.
0: Igen,
10: hogy nyomja is fel, meg az összest, aki a környékén volt, mindenkit, és legyen annak eredménye. Én ezért mondom, hogy legyen eredménye. Mert az, hogy most elmondjuk, hogy Orbán ezt meg ezt lopta, hát ezt tudja a világon mindenki.
0: Nem ezt mondjuk, és nem erről szólt a műsor. Arról szólt, hogy milyen mechanizmusok működnek. Mi ezt tárgyaljuk, bocsánat. Azt, hogy ennek mert nem sok esélyt látod, az ez van.
10: Szeretném, hogy így történjen. Hozzáteszem, nagyon-nagyon szeretném, hogy így történjen. És köszönöm, hogy megengedtétek.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük. Szia. Ez a tegnapi érettségi tétel után ez az egy. De itt nem érdekes. Igen.
3: Én gyakran nézem az Indexet mostanában, mert érdekel ez az átmenet, ami ott zajlik. Most azt láttam, hogy szerkesztőváltás lesz, május 15-től új főszerkesztő van. Ez az
9: lemondott, egyik. Igen. Lemondott a
0: Fekete Szalóki, igen, maga.
9: Fekete Szalóki, így van. De ő például mihez
0: Elnézést, hadd mondjak egyetlen egy szempontot, és látom ezt, hogy sorra jönnek elő, és aki ott volt, és ezt nevét adta, az tűnjön el szakmájából, stb. Ennyi szarul megírt cikket, mint amit az Index leközölt az utóbbi 4 évben. Moslék volt az egész. Minden tisztelet a kivételnek. Ezt a címadást meg azt, el sem hiszik, hogy mekkora sallert adott a nem tudom ki, a nem tudom ki. Mi az? Ez melyik debil találta már ki? Tényleg. Rohadt életbe.
3: Helyes írási hibával, hazugság.
0: Unalmas baromság volt az egész, tényleg. Jó, egyébként Szabó Gyula pedig a kedvencem volt. Az ő nem alatt jött le egyébként ez a kamu Tisza program is, de ez a legkevesebben, hát ő adta a nevét az összes ilyen rezsim baromsághoz, amit itt gazdaságpolitika címszartanak.
3: Na, és az volt ma reggel azt hiszem a szalagcím, hogy elfogyott a türelem az ügyészségnél, elkezdték a nyomozást, nem tudom melyik ügyben most pontosan, de ez, hogy elfogyott a türelem. Mint hogyha eddig azt tartotta volna őket vissza, hogy annyira türelmesek voltak. Ó, nem mindítjük el még a nyomozást, várjunk,
0: Az magyar ember türelmes, 16 évig vártunk, de most elég volt, kedves telefonáló, szervusz.
11: Türelmes vagyok.
0: Igen. Csapj az asztalra, ne vicceljél meg.
11: Úgy emlékszem, a Kotucának a volt férjéről van a magyar neve. De ezt fejből mondom úgy, hogy a magyar skit nem teszem meg rá.
0: Már kinek a magyar neve? Nem értettem.
11: A Kotrucának az európai ügyészség.
0: Akkor a férjed lehet kövesi. Ja, bocsánatot kérek, nem tudom.
11: És ebben kellene, hogy elvált megtartotta a nevét.
0: Jó név. Csak szerintem senki nem tudja kiejteni rajtunk kívül. Tán a törökök. Náluk vannak ilyen betűk.
11: A németben is van ő betű. Nem igen. Ilyen kis hit is.
0: De azt köveszinek fogja ejteni.
11: Annyi baj legyen.
0: Mondjad kérek.
11: Köszi, eljutottam végre. Tehát nem egyszerűen nem elég a szolálít az egymatek algoritmus. Van egy akadémikusunk, úgy hívják Molnárné dr. Kovács Judit, a Debreceni Egyetemnek a Pszichológia Intézetét vezeti, és több évtizedben azzal foglalkozik, hogy az emberek nem racionálisak, hanem racionalizálóak, és egy-egy ilyen elméleti játékban, mint akár a fogoly dilemma, aminek különben rengeteg változata van, ők teszteken végigmérte, hogy a döntési párt hogyan mennek, mik a logikák, és az emberek egyáltalán hogyan viselkednek, úgyhogy ők kellene megkérdezni, hogy hogyan lehetne egy ilyen csapdát, vagy egy ilyen lebomló szervezetet eredményező, mondjuk úgy, hogy ilyen egymásra vallomástevő rendszert összerakni ügyesen.
0: Jó, ez egy jó ötlet.
11: A pszichológiai része az elég hangsúlyos lehet, és akkor megadnám a telefonszámát, és így nem kérdezik, hogy eljutasd a kormányoknak, hogy az új hivatal már közösen tudja őt keresni.
0: Abszolút. Köszönjük szépen, szervusz. 2-15-37-73 a telefonszámunk, így van. Most közben azt nézegetem, hogy miket kaptak a matek érettségizők. Ez sajnos szakmailag érdekel, de mindegy. Oké. Jó.
3: Na, viszont még az jutott eszembe, hogy Ruf Bálintot kinevezték ennek a hivatalnak a élére, vagy nála lesz, alá lesz rendelve ez a hivatal. Hogy őt nem hallottam tulajdonképpen, mióta megtudtuk a kinevezését, egyáltalán semmit róla, hogy nyilatkozott volna valamit, bárkinek
0: interjút. Egy, kancellária miniszter. Kettő, amíg nem áll fel a kormány, addig embargós a nyilatkozat a részükről. Érted? Nem nyilatkozik egyetlen lehető kormány csak se. Szóval egyikük se, Isten igazából, sajtónak nem adnak interjút. Az, hogy voltak ilyen kinyilatkoztatásaik, hogy egyik miniszter azt mondta, hogy már pedig itten szabadon választjuk meg a szülést ezentúl, és a másik azt mondta, hogy hát majd ezt majd megnézik a szakmai kollégiumok. Szerintem ennek sem örült a főnökük, már a leendő főnökük. Kedves telefonáló. Igen. Halló.
12: Sziasztok.
0: Szia, mondjad.
12: Balázs vagyok, Hidegkútra.
0: Szervusz, Balázs. Hát
12: megpróbáltam megnézni ezt a Balázs interjút, ebből egy Balázsi interjút, ebből egy percet tudtam, viszont megnéztem egy régebbit, amikor valami balatoni fesztiválon az autója között jelölgetik. Hát én szerintem ez a csávó, ez képességileg nincs sokkal a Mészáros fölött.
0: El tudom mondani, mert én azért volt alkalmam, hiszen szoros ismeretségi körömben is vannak olyanok, akik reklámszakmában dolgoztak, és elmondták azt, hogy ők nekik szakmaberek, amikor elkezdett dolgozni, annál a reklámcég nem, most nem mondom a nevét, akkor őt egy rendkívül tehetséges, ügyes, kreatív embernek találták. Bár egyébként erre meg joggal mondhatod, hogy valószínűleg Mészáros Lőrincről is mindenki elmondta 1980-ban, hogy nála aranykezű gázszerelőt nem látott senki. Tehát ahogy ő beállítja az őrlángot, annak párja nincsen. Az akár szakmára azért azt hiszik, hogy ez egy kicsit egy intellektuálisabb elfoglaltság, de én egyáltalán nem becsülném le a szakma mestereit sem, akik...
12: Jó, lehet, hogy egy intelligenciabeli deficitjei vannak, az döbbenetes volt ez a videó. Én csak azt akarom ebből kihozni, hogy én szerintem ez az ember egy utolsó stróman. Hát én nem értem, hogy miért vele kell foglalkozni. Nem tudom elképzelni, hogy a bármelyik döntését ő hozza.
0: Ugye nem hallgattad a műsort az elejétől fogva?
12: Hát,
0: nem baj, nem semmi gond, de ezeket a köröket mi is megmutattuk, bevallom, úgyhogy de örülök, hogy te is csatlakozol hozzá. Köszönöm szépen.
12: Köszi, szia.
0: 15-37-73 a telefonszámunk.
9: Most látok egy ilyet, hogy itt csak mint másik stratégia, ami lehet, hogy a Vámerer most, amit a Tiszának adott, és a Tisza visszautalt, azt elküldte az Iványéknak.
0: Igen. Az a helyzet, hogy erre sokan rámozdultak volna. Én kaptam például levelet, kedves történész ismerősömtől, aki műsorunk vendége is volt, hogy esetleg ezt a teljesen bezuhant folyirat támogatást, mert ugye mind az NK, mind a Szerencsejáték ZRT kizárólag a jachtos, repülős reklám szakmás haveroknak szólt a szét nem is szólva Patakiról, meg amit rengeteget kapott az ismerős arcokból, azoknak is van egy ilyen céget oda,
9: amelyeket szerezték. Elnöki megbízott volt. Ez vajon egy, tehát az, hogy időben kell elkezdeni, az is egy érdekes.
0: Igen.
9: És hogy mitől lesz sikeres a stratégia?
0: Ezt csak így elmondom neked, hogy már most is folyik a játék, hogy melyik dátumtól kezdve volt elfogadhatatlan Orbán Viktor. És ez nem is most kezdődött, de most ez nagyon érzékeny dolog, ez, hogy én még nagyon sokat vártam tőle 2010-ben, 2006-ban, 2002-ben, 2002-ben mit. De mindegy, köszönöm az én Saran, kedves telefonáló, szervusz!
13: Sziasztok, Rénmen! Csak annyit tennék hozzá, hogy valaki betelefonált egyszer valahova, akinél a Lölő dolgozott még, mint gázszerelő, és azt mondta, hogy nagyon becsületes ember, de sajnos ki kellett utána hívni egy másik gázszerelőt is, hogy hozza rendbe, mert ott valami melegvizet összekötött a fűtésrendszerrel, és emiatt nem működött az, amit csinált.
0: No, de legalább nem rázott a csap utána, ugye? De én már voltam olyan igaz.

0: hirtelen.
1: Nem, hát ő is elkezdte végül, és ők is írtak már egy levelet, ha jól tudom, Magyar Péternek, amiben ugye arról beszélnek, hogy ő, milyen fontos az ő cége, hány alkalmazottat foglalkoztat, mennyit.
2: Jó, azért az tényleg az van, hogy azon a szinten, tehát, hogy ott az tényleg szerintem milyen jelentős súly van a nemzeti gazdaságban az, amit ő birtokolt, tehát ugyanúgy, ahogy a Csányinak a cégbirodalma,
0: igen,
2: és hát, tudod, a földek, a nem tudom mi, tehát, hogy itt az már tényleg az van, hogy az a szint, amit ha megbillentesz, akkor nagyon sokan dőlnek. Hát, na mindegy.
0: Miénk a föld, erdőmező, kalásza, virága nékünk terem. Pajtás, daloljunk szebb magyar hazánkról, ugye? Az ének szájon, földön is hegyen. Ez azt te is tudod. Kedves telefonáló, szervusz.
3: Kis ember vagyok, szervusztok, és jó napot kívánok.
0: Teszter is tudnád zongorálni, hát drága, pont a jó embernek énekemelő a nótámat.
3: A rendszerváltozásunk mellékszála, bár rendkívül szórakoztató, olyan alakok, akikről már azt hittük, hogy nem jönnek elő, újra előmerészkednek. Kedvencem ezek közül Szabó Gábor Tuareg, aki, hát amikor már úgy 80-90%-ig biztosak lehetünk abban, hogy megtörténik a rendszerváltozás, akkor előbújt a sivatagi ürge lyukából, és olyan nyelvcsapásokkal kezdett irányulni Magyar Péter felé, hogy azt a napirajzos, az a nyalógép is megirigyelhetné. Tegnap vagy tegnap előtt éppen ugye...
1: Ki ez? Mondanában.
0: Nem emlékszem Szabó Gábor Tuaregre, ne haragudjál tényleg.
3: Nem,
0: sajnos.
3: Ja, hát kérlek szépen, Szabó Gábor Tuareg a 8. kerületi Jófiúk nevű paramilitének
0: szervezetet
3: vezette. Volt a vezetője, és ugye nagyon sokáig Kocsis Máté magyar hangja, ezt maga Kocsis Máté mondta, és hát rengeteg kilós rádiós arcot is nyeglét, körülbelül kezelt, mint a Balási, amik mielőtt még megbukott volna a rendszer. És most előbújt a barlangjába, és tegnap előtt Karácsony, vagy tegnap Karácsony Gergelyt cseszerintette le, hogy hogy merésse Magyar Péternek a rendezvényére rászervezni, holott ő egy gazember, ugye. Most ugye, hát, ugye mi tudjuk jól, hogy megpróbált túlnőni, vagy megpróbált a kornában tartani padavanyját, ugye Kocsis Mátét, akit állítólag, legalábbis ő saját véleménye szerint, bevásárolt a hatalomba, az ő segítségével vásárolt, nem ő vásárolta, de az ő segítségével vásároltak be a hatalomba, és ezt ő maga írta le egyébként a saját blogjába, és most előbújik. És hány ilyen van még, aki így előbújik?
0: Nagyon szépen köszönöm. Igen, megnézzük mi is, hogy még ki mindenki. Na,
3: nagyon túlalkoztató gyerekek, sok popcornt ajánlok,
0: köszönöm.
3: És fantasztikus a műsor, további jó adás.
0: Köszönjük, szia-szia. Egy szolgálati közlemény, és milyen igazat adok ez esetben is. Ápolónak nagyon szépen kérek minden betelefonálót, hogy lehetőség szerint Bluetooth eszköz mellőzésével közvetlenül felemelve telefont belebeszélve hívja fel adásunkat, mert különben nagyon rossz lesz a hangminőség. Úgyhogy jó, köszönjük szépen. Ez már leginkább a következő alkalomra vonatkozik. Jó, egyre ki mindenki jön elő. Én egyébként valamelyik portálon ezt néztem folyamatosan, hogy kell ide Palotás János. Mert tényleg Palotás Jánosra is kevesen emlékeznek már. Én még igen, mert örökké volt a Centrum pártban.
2: Vállalkozó
0: pártban. Magyar Középszerpártban.
1: A polgárműsorban beszokták itt hívogatni. Nagy Tisza párt támogató volt már az elmúlt években. Tehát ez olyan, mint a tudod, Lendvai Ildikó, meg ezek, mint Tisza párt támogatók, hogy nekik már, tudod, már csak mielőtt meghalok, már váltsák már ezt az Orbánt. Körülbelül nekik már annyira mindegy lett volna, szerintem.
0: Igen, valóban.
1: Tényleg, ne úgy kelljen már meghalni, hogy
0: az összeségpárt. Köszönöm, Berkamp, ez volt a másik nagy. A Palotásnak szerintem minden választása valami. Az egyik, az nekem mindig volt le, hogy jé, ez a MACESZ, a Magyar Centrum Szövetség, ugye? És tehát csak sajnos nem használták ezt a remek brandet, pedig hát hogy kitaláltam, de körülbelül ez volt a neve neki. Úgyhogy igen, vannak ilyen veteránok, akik már, ők már rég megmondták, és már mióta ezt is így. Hát most nehéz dolog lesz ez. Nehéz, ők pedig már 93-ban is úgy gondolták, hogy nem lesz jó vége ennek az Orbán gyerekhez.

0: néz ki jól. Hát, jó, hát ez majd a következő elemzőkörnek lesz a hol ment félre.
1: Hát azt megmondták, hogy ott ment félre, tudod, a farkasházi bulin, ahol György Péter
0: felkérdezte. Igen. Tegyem.
1: Van, aki szerint ott, mikor a nyakkendőjét megkötötte valaki, valamelyik SZDSZ-est, arra nem tudom, emlékeztek
2: el. Igen, hát figyelj, szerintem az ultimate ott ment félre, amikor az apja megverte.
0: Nem Kőszeg Ferenc kötötte meg a nyakkendőjét? Talán ez a...
1: Már nem emlékszem ki.
0: Vagy Haraszti Miklós. Kérlek szépen ezt még aztán így a miért ez szerintem kedves gesztus, és tudok nyakkendőt kötni. Bocs. Miért tudnék? Talán. Lassan gyerekek, így beleestünk ebbe a mondjunk híreket műsorsába, ugye? Tudjátok, hogy ez...
2: Igen, még van egy... én már nem tudok részleni sajnos.
0: Igen, mert hogy figyelmeztetőleg is mondom neked, hogy mondtátok, hogy el kell mennetek korán, úgyhogy 5 perccel rövidebb a smoking.
2: Köszi, és akkor ti is csekkolok.
0: Jó, és akkor még egyszer mondom, amíg itt vagytok, hogy ugye lesz egy speciális rendkívüli csonkagazdaság műsorunk, a május 8-ai győzelem napi tilosos tematikus napon, ami a rendszerváltás napja, jó? És akkor 1-től 2-ig beszélgetünk László Géza a kiváló közgazdásszal, remek könyvek szerzőjével arról, hogy milyen szerteágazó hatásai vannak a NERV-nek, és hogyan lehet ezektől szabadulni, úgyhogy jó, ez lesz majd a témánk. Nagyon szépen köszönöm.
1: Ez milyen nap, ez a 8-a?
0: Ezt kérlek, egy remek pénteki nap. Pénteken lesz az a, jó? Pénteken lesz, úgyhogy Szerzünk Zsák utcában címen új könyvét most jelentette meg. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltak kedves kollégák, és ha megengeditek, akkor egy rövid hírek, időjárás és 1% blokk után magam is eltávozok innen, de egyelőre hírek következnek a Tilos Rádióban, itt a Csonka Magyarország műsorában. A kertek, parkok lucfenyőinek pusztulását mérték fel a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet, Atomki, a környezet múltbéli és jelenkori változásának tanulmányozásában jeleskedő kutatói. Eredményeik az International Journal of Biometeorology-ban olvashatók. Munkájukhoz kérdévet küldtek ki az ország összes településére, és adatokat gyűjtöttek a magánkertekben és közterületeken elpusztult fenyőfákról. Habár Magyarországon a lucfenyő természetes módon csupán az Alpok hajlán fordul elő, az elmúlt évtizedekben a kerttulajdonosok sikeresen ültettek és neveltek lucfenyőket az ország minden táján, beleértve az Alföldet is. Az utóbbi években azonban szemtanúi lehetünk a gyakran tekintésméretű fenyőfák látványos pusztulásának. Az Atomki kutatói a tavak és lápok üledékében vizsgálták a lucfenyő maradványait annak megállapítására, hogy a faj elterjedési területe hogyan változott a leülések, illetve felmelegedések idején. A kérdőjegyekből nyert adatokat térképen ábrázolták, és a kapott mintázatot összevetették az elmúlt évek időjárási változásait mutató térképekkel. Statisztikai eszközökkel végzett gondos elemzéssel azt kapták, hogy azokon a területeken kiugró mértékű a pusztulás, ahol jelentős volt a megelőző évek nyári középhőmérsékletének emelkedése, továbbá az éves csapadékmennyiség csökkenése. A szárazság ugyanis gyors vízvesztést okozott, a tartósan szomjazó fa pedig kevesebb, sebgyógyító és fertőzésgátló gyantát tud termelni, így csökken a gombákkal és egyéb kártevőkkel szembeni ellenálló képessége. A magyar narancs hírét hallottátok. Valószínűleg a tengerészek vad elbeszéléseiből ismert krákenhez hasonló óriás polipok lehettek a tenger csúcsragadozói a krétakorban, állítják a Hokkaido Egyetem paleontológusai. A Science-ben közölt, kivételesen éppen megmaradt fosszilizálódott maradványok elemzésén alapuló cikkük szerint, az akár 19 méter és megnőtt óriás polipok méltó ellenfelei voltak a tengerek ragadozó őshüllő. Ismét a Magyar Narancs hírét hallottátok, és ezek voltak a Hírek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Jöjjön egy kis időjárás jelentés, ami kinek biztató, kinek kevésbé biztató. Azt tudom mondani, hogy a rendkívül unalmas anticiklonális helyzet, aminek a révén napról napra egyre melegebb idő lett, és ma is jó meleg lesz. Ugyanakkor rendkívüli szárazság is társul emellé, ami lassan rekord méretű aszályt vetít előre. Az végnapjait éri abban a tekintetben, hogy legalább egy kicsit változékonyabb idő fog beköszönteni. Ez annak is köszönhető, hogy hamarosan egy csapadékban gazdagabb légköri rendszer helyeződik fölénk. Leginkább azt tudom mondani, hogy ez egy egyengülő hidegfronton képződő sekély légörvény, ami ide is be fog kavarni. Ez azért is fontos, mert hogy ezt ne úgy kell elképzelni, hogy ez most jön egy döbbenetes hidegfront, de hogy is. A meleg alapvetően maradni fog, tehát hogy pár fokkal fog mérseklődni, mondjuk holnap estétől várhatók zivatarok többfelé az országban, nem mindenhol. Van, ahol lesz zivatar, van, ahol nem. Mondjuk, ha azt mondom, hogy az országtetnek 30%-án lesz valami, mondjuk szerdán, és aztán csütörtökön megint, akkor itt ott tartunk, hogy igen, eljött ez az időszak, amikor zömmel úgynevezett konvektív csapadék hullik, az a megfelelő örvényesség a légkörben, képződnek a kumulonimbuszok, az ivatarfelhők kisebb-nagyobb cellák alakulnak ki. Rövid idő alatt adott helyen rengeteg mennyiségű csapadékre hullhat, ami sajnos lehet jég is. Plusz még villámlás, ami hát igen, ritkában tubák kialakulnak, ezt tudom még mondani. De nagyon nagy visszaesés a hőmérsékben nem lesz, az a lényeg, hogy még mondjuk ma 25-30 fok a csúcs hőmérséklet, holnap már csak 23-28 között, tehát ilyen akkor is zömmel 25 fölötti lesz. Utána a csütörtöktől szombatig inkább a 20 és 25 között fognak tetőzni a hőmérsékletek, ami sokkal inkább megfelel a sok évi májusi átlagnak, és azért napról napra előfordulnak záporok, zivatarok, mondjuk szerda estét, csütörtök estig többfelé, pénteken már kevesebb helyen. És valószínűleg utána újabb melegedés következik is, hogy mennyi lesz a nedvesség a légkörben, azt még nem nehéz kiszámítani, de valószínűleg ez a záporos jelleg azért megmarad az időjárásnak. Ugyanakkor nagy jelentős áztató május elsőre meg nem lehet számítani, ami nem jó hír azoknak, akik valami növénykéket nevelnek, de az biztos, hogy a közeljövőben ez a kép, a convective available potential energy, az kellően magas lesz ahhoz 1500-2000 vagy akár még nagyobb értékeket is meg fog közelíteni ez a kilojoule per négyzetméteren, ami azt a kapacitását jelzi a légkörnek, hogy mennyire tudja megemelni ezt a már nedvesebb levegőt, hogy aztán belőle legyen esetleg csapadékot hozó konvektív felhőzet. Ez már lehetővé tesz, hogy valami hújjon a légkörből. Már csak annyi van hátra, hogy társadalmi célú reklámot ismertessek veletek. Most már tényleg nagyon-nagyon közeledik az adóbevallás 1%. Gyerekek, szükségünk van rá. Határidő itt van a nyakunkon, nincs sok hátra, talán 20-a, de maximum egy-két nappal később, ahogy kihozza a vasárnapok és hétfők rendszere, kérünk benneteket, hogy a NAV által elkészített adóbevallást nézzétek át, és miután leokéztátok, kérünk titeket, hogy az 1%-ot, azt az egyik felét, amit társadalmi szervezeteknek lehet utalni, azt a Tilos Kútra és Alapítvány részére utaljátok el. Két kattintással elő lehet hozni az ő archívokból, ott van mellette a helyes adószám, és ezeket kiválasztjátok. Egy kattintás, két kattintás, három, maximum négy, meg is vagytok vele. Mi pedig nagyon-nagyon-nagyon hálatelt szívvel fogadjuk adományaitokat, hiszen ebből működik rádiónk. Előre is köszönjük szépen, hogy gondoltatok ránk. Társadalmi célú reklámunkat hallottátok. Két gyors programajánlót azért még ezért elmondanék. Egyszer még egyszer hangsúlyoznám, hogy pénteken, ugye 8-án, ha minden igaz, akkor ha felmentek a tilos.hu oldalra, akkor ott is meg lehet nézni a részleges programbeosztást valószínűleg, de minden esetre elvileg rendszerváltó nap lesz a Tiloson, és ebből az alkalomból mi is részt fogunk venni délután 13 órától 14 óráig, tehát pénteken vendégünk lesz László Géza közgazdász, akivel arról beszélgetünk, hogy mennyire hozta be a magyar gazdaságot, és hogy tudunk szabadulni ezektől a kötelékektől. Illetve egy speciális programajánlat, kérlek szépen immáron szombatra, amikor is a Kaziban, ami a Kazinci utcában található, New Wave-szerűség buli lesz, krákék nyomják majd, és én leszek a vendégük, tehát vendég DJ minek ebből az alkalomból, sok derék eredeti 80-as évekbeli, illetve ennek a korszaknak a reminiszenciájaként felcsendülő remek melódiát fogtok hallgatni, és reméljük táncolni, és rávárunk mindenkit sok szeretettel. Minek voltam, elköszönök, véget ért már a Csonka Magyarország, és kezdődik a Kristálykert. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Puszi nektek, sziasztok, sziasztok, sziasztok, sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A csíkosfejű nádipa száta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a Kunkápolnási Mocsárnál. Olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában

0: Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekes madár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes réteg 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a csíkosfejű nádiposzáta egy példányát. Írta a Kubi.
1: Egy indiai nagyvállalkozó Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. A fecskéknek az idei tavasz végi napsütés komoly kihívást jelent, írta a NatGeo. A hazánkba visszatérő fecskék hagyományosan nedves földből gyújják össze fészkeiket. Ezek a sárgolyók biztosítják a fészkek szilárdságát, az idei asszályos tavaszon azonban sok helyen nincs elérhető sár. Az egykori utcai vízcsapok megszűntek, a hagyományos állattartás visszaszorulásával eltűntek a jószágítatók, és rendszeresen felázó földes területek is. A Magyar Madártani Egyesület szerint egyszerű módszerekkel bárki segíthet a fecskéknek. A legegyszerűbb, ha egy kevésbé forgalmas földes területen alaposan fellocsoljuk a talajt, amíg az már nem tud több vizet felvenni, és puha, ragadó sárrá alakul. De egy egyszerű, tálcás megoldással akár erkélyen vagy teraszon is kialakítható ilyen sárgyűjtő, egy lapos edény, benne földdel, amelyet rendszeresen nedvesen tartunk.
2: Ezek voltak a hírek.

0: is rád?
1: Szeretettel köszöntöm a Szlovák kapcsolat adásában Vályi Horváth Erika műfordítót. Szia!
2: Tisztelettel köszöntöm én is a Szlovák kapcsolat hallgatóim még egyszer.
1: És ugyanolyan nagy szeretettel köszöntöm Sánta Szilárd újságírót. Ha minden igaz, akkor most már halljuk egymást. Szia, Szilárd!
3: Sziasztok, jó napot kívánok! Üdvözlök én is mindenkit Szlovákiából, Komáromból.
1: Csodálatos, mintha itt lennél az asztalnál mellettünk. Úgyhogy, és hát az apropója ennek a beszélgetésnek az nem más, mint az, hogy megjelent egy könyv, mégpedig Zuzana Csaputová, volt szlovák köztársasági elnök, és Erik Taberi cseh újságíró közös könyve, mely Zuzana Csaputovával készült interjúknak a kötete, melynek magyar fordítása a megőrzött méltóság, és melynek fordítója Erika, aki itt ül most velem szemben, illetve Szilárd ennek a szakmai lektora, jól mondom, mert Szilárd segíts nekem ebben, mert többféle terminus technikust is hallottam a neveddel kapcsolatban, de azt hiszem ez az, ami a leginkább kézenfekvőbb.
3: Igen, ez pontos, ezt használhatjuk.
1: Ugye Erika nem először ül itt a Tilos stúdióban, legutoljára Ódor Lajos könyvével kapcsolatban beszéltünk, de beszélgettünk már a te terápiás tevékenységedről is, amit gyerekekkel készítesz, és hát nagyon remélem, hogy nem is utoljára ülsz itt velünk, de hát ugye azért mi régóta beszélgettünk arról, hogy ez a könyv készül, illetve hát maga a könyvnek az eredeti az 2024-ben jelent meg, nagyjából másfél évvel ezelőtt. És hát lehet, hogy az első kérdés az talán az, hogy ha már mondjuk fordítottál, volt miniszterelnöknek a könyvét, de az inkább egy ilyen szakirodalom jellegű, vagy egy ilyen lexikon jellegű könyv volt. És ugye fogunk arról beszélni, hogy ez a könyv milyen mélységekben megy bele dolgokba. És talán az első kérdésem az, hogy neked, hogy milyen volt ezt a könyvet olvasni, és utána milyen volt ezt a könyvet újraalkotni magyarul.
2: Szerintem nekem ez egy nagyon szép munka volt, és szerettem is csinálni. Eleve kíváncsi voltam arra, hogy milyen mélységig merül bele itt a témába az elnökasszony, és nagyon fontos megjegyezni szerintem, hogy ez nem egy utólagos reflexió arra, hogy ő x évet eltöltve a politikába, hogy értékeli az ő szakmai tevékenységét, hanem tulajdonképpen ez a megbízatása alatt kezdődött ez a 2 éves beszélgetés sorozat. Tehát folyamatában mindig végigkísértük azt, hogy indul-e újra, vagy nem, mindenféle mélységekbe, politikai ügyekre reflektált a Covid-járványra, a háború kitörésére, tehát nagyon aktuális volt ez a beszélgetés sorozat szerintem, és folyamatában tudtuk kísérni, hogy az adott helyzetben az elnök asszony hogy élte meg, milyen dilemmái voltak, és fontosnak tartom megjegyezni egyébként, hogy politikusok szeretnek ugye iratni magukról önhájpoló könyveket, hogy a saját fontosságukat bebizonyítsák ezzel, és abszolút kiállok amellett, hogy ez egy nagyon bátor, nagyon mélyre menő könyv, tehát amellett, hogy ez egy diplomáciai ügy is, hogy ez a könyv megjelent magyarul, azt gondolom, hogy egy nagyon önreflexív, bátor, mély interjú sorozatnak a végterméke, aminek nagyon örülök, hogy én lehettem a magyar hangja, és tényleg ezúton is köszönöm Szilárdnak a szövegutógondozását és lektorálását is.
1: Szilárd, te újságíróként napi szinten foglalkozol különböző politikusok, különböző szintű, jellegű és mélységű megnyilvánulásaival, úgyhogy gyanítom, hogy főleg azért, ha a szlovák politika, illetve a turbulens mi voltját nézzük az utóbbi időszakban, akkor különösen, de egyébként sem lepnek meg valószínűleg azok a különböző megnyilvánulások, amelyeket politikusok tesznek. Amikor te kapcsolatban kerültél ezzel a könyvvel, akár az eredetivel, ha olvastad, akár mint tevőlegesen a magyar fordítással kapcsolatban, mi volt az első benyomásod, mert... És ez most nem egy ilyen revezető része akar lenni a kérdésemnek, de hogy én amikor beleolvastam a könyvbe először, akkor így körülbelül azt néztem, hogy ez az a bizonyos tű a szénak az alban, hogy volt egy ilyen hasonló érzésed neked ezzel kapcsolatban?
3: Uh-huh. Mindjárt elmondom a benyomásaimat is. Egy picit kontextualizálom a könyvet a hallgatóknak, hogyha megengeditek. Ugye Zuzana Csaputová köztársasági elnökkel készült beszélgetés sorozatról van szó, és Zuzana Csaputová 2019-től 2024-ig volt Szlovákia köztársasági elnöke, és a beszélgetés sorozat, amit Erik Taberi, a Cseh Respekt hetilap főszerkesztője készített vele, az 2022 tavaszától 2024 tavaszáig tartott. Tehát ez az az időszak, ugye közvetlenül az orosz agresszió megjelenése után, és 2024 tavasza, amikor már nyilvánvaló, hogy Csaputová nem indul újra az államfői pozícióért. 2023-as parlamenti választás után vagyunk, tehát eléggé megváltozott a politikai környezet. És külön érdekesség, hogy egy cseh újságíró beszélget vele, van egy távolsága tartás a szlovák politikától. És nagyon örülök, hogy ez a könyv megjelent magyarul is. A magyar könyvpiacon azért a nagyobb országok politikusairól szóló könyvek, vagy memoárok, vagy önéletrajzi könyvek jelennek meg zömmel. Az, hogy a szomszédos ország államfőjével készült interjúkötet megjelent, azt én egészen kivételesnek tartom, és kivételesnek tartom magát a könyvet is. Nagy meglepetés nem okozott a könyv, mivel végigkísértem Zuzana Csaputová államfői tevékenységét, és hát a könyv lényege is az, hogy ugye önazonos maradt végig, és ez a könyvből is nagyon szépen kiolvasható, hogy hogyan beszél, hogyan gondolkodik egy önazonos politikus, aki számára egészen más értékek fontosak, mint a mindennapi pártpolitikai csatározás során megszokott akár győzelmi kényszer, vagy az ellenféllel, politikai ellenféllel való foglalatoskodás. Tehát ilyen szempontból ez egy kivételes könyv, és maga ez az 5 éves elnöki ciklus is a Csaputováé, az egy kivétel, vagy ahogy te mondtad, hogy ő a szénak az alban, vagy egy gondolhatunk rá rendszerhibaként, vagy anomáliaként, párhuzamként kívánkozik mondjuk Obama, az Egyesült Államok elnöke, vagy tehát valami olyan, ami előtte nem volt, és utána sincs. Tehát röviden ez a könyvnek így a kontextusa.
1: És akkor ugye a kérdés az, hogy neked, vagy akkor ezt, tehát hogy a te benyomásaidat magáról erről tű az énak az alban, hogy ez valóban így érzed-e te is egyébként?
3: Abszolút így érzem, de azzal együtt ugye, hogy újságíró, egy szerkesztő is vagyok, és azért Csaputovát se vonom ki az alól, mivel hát politikus volt, hogy bizonyos kritikai éllel vegyem szemügyre azt, hogy milyen döntéseket hozott, de maga a könyv az szépen megmutatja azt, hogy milyen megfontolások álltak egy-egy döntés hátterébe, milyen összetett helyzetekben kellett döntést hoznia, mekkora nyomás alatt volt, és mégis önazonos tudott maradni, ahogy a magyar cím is utal rá, hogy megőrizte méltóságát, tehát ahogy belépett 2019-be, vagy emelt fővel 2024-ben tudott önként távozni a politikából is.
1: Talán érdemes megemlíteni az eredeti könyvnek a címét is, ami úgy hangzik, hogy Nyisztrekice Sama Sebe, ez valami szabadon fordítva valami olyasmit jelentett, hogy nem elveszni magam előtt? Hogy fordítanátok ti ezt le az eredeti címet?
2: Önmagam maradtam. Tehát megmaradtam önmagamnak.
1: Ilyen formában pedig a két cím abszolút illik, vagy abszolút kiegészíti egymást. Erika, te azért most már elég szép számú, vagy szabad szemmel jól látható mennyiségű könyvnek a fordítója vagy, és ugye a legtöbbük egy szépirodalmi alkotás, és ha már említettük az Ódor könyvet, ami azért egy ilyen, inkább volt egy lexikon, mint sem egy szépirodalmi alkotás, akkor ha ilyen szemszögből nézzük, akkor ez a könyv se feltétlenül egy tipikus fordítandó anyag, hiszen egy interjúkötetről volt szó. Hogy futottál neki ennek a dolognak, vagy mi eleve milyen volt maga ez a munkafolyamat számodra? Vagy miben volt más például?
2: Nagyon izgalmas volt, de én műfordítóként bevett gyakorlatom, hogy mindig váltogatom a műfajokat, tehát hogyha lefordítottam egy nehéz regényt, akkor utána mesekönyvet fordítok gyerekeknek tudatosan, hogy ne merevedjek bele abba, ne legyek nagyon komoly. Tehát én ezt váltogatom tudatosan, és ez egy nagyon szép munka volt. 15 évig dolgoztam újságíróként, tehát a műfaj meg az interjú műfaja nem árt távol tőlem, és nagyon izgalmasnak éreztem azt is, hogy bizonyos időközönként beszélgettek mindig Erik Taberi és Zuzana Csaputová, és látszott a folyamat az egész könyvön, hogy elindultak valahonnét, és egy nagyon mély, őszinte, sokszor meglepő tartalmakat is megosztó könyv lett belőle, és én fontosnak tartom, mivel 15 éve Magyarországon élek, hogy itt a magyar olvasók számára is kontextusba helyezzük ezt a könyvet, mert a könyvben nagyon sok helyütt az elnökasszony Magyarországgal példálózik, ami, és a helyzet sajnos most már Szlovákiában is ugyanilyen szomorúvá vált az utóbbi időben, hogy amikor valaki, az a nemzet, ami nem tudja, hogy amelyik nem tudja, merre megy, az előszeretettel választ magának egy erős személyiséget, egy autoriterebb vezetőt, és tényleg a valóság, szóval a mindennapjaink részévé vált ez, hogy amit mai napig élünk itt Magyarországon a választások előtt, hogy a közbeszéd eldurvult, hogy az intézmények élén kicserélődött a vezetői réteg, a közmédiában teljes mértékben nem lehet már szabadon szólni, és példára ugye a tegnapi történet, hogy Iványi Gáborból hogy lett vádlott. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan felelős civil hozzáállást kell, hogy elindítson, és nagyon remélem, hogy el fog jutni az a könyv azokhoz az emberekhez, akik mernek másképp gondolkodni és másképp szólni.
1: Ugye a könyvnek két alkotója van, Zuzana Csaputová köztársasági elnök és Erik Taberi újságíró, a Cseh Respekt hetilap, a Respekt, bocsánat, lehet, hogy rosszul tudom, hetilap. Ugye hetilapnak a főszerkesztője. Zuzana Csaputovát azért én azt gondolom, hogyha valaki egy kicsit képben van így itt a közép-európai viszonyokkal, akkor az ő nevét ismeri. Viszont Erik Taberi nevét már valószínűleg kevesebben ismerik, és Szilárd, ha már elindultunk a kontextualizáció útján, akkor még egy kicsit kérném tőled azt, hogy folytassuk is azt, hiszen ez a könyv nem csak olyan szempontból érdekes a magyar olvasók számára, hogy egy, hát igen, a saját önmaga méltóságát megőrzött politikusnak a gondolatait közvetítik benne, hanem legalább ugyanilyen fontos az alkotótárs, a kérdező, illetve az, aki a válaszokat utána könyvformájába öntötte, és ez azért is lehet különösen érdekes Magyarországon, hiszen azért a magyar média helyzete, magyar média állapota az azért mindannyiunk számára ismeretes, és a hallgatók számára is ismeretes, hogy milyen állapotban van, és hol tart. És ebben, ha most ilyen, hogy mondjam, önkritikát szeretnék gyakorolni, akkor a ma műsor elején levő 20 perces technikai malőr az a elhanyagolható kategóriába tartozik. Szóval, hogyha ezt egy kicsit a magyar hallgatók számára a kontextusba helyeznéd azt, hogy mondjuk milyen, hát, hogy is mondjam, tehát, hogy milyen állapotoknak, pozitív értelemben állapotoknak kell uralkodnia mondjuk a cseh médiában, de akár még a szlovákban is ahhoz, hogy egy köztársasági elnök megfelelő partnernek találjon egy újságírót arra, hogy ezt a könyvet megírja. Szilárd?
3: Igen.
1: Halló, halló? Na, kellett nekem itt viccelődnöm azzal, hogy, hogy a technikai, a technika ördöge megviccel minket. Egyelőre megteszed, hogy beszélsz hozzánk, és akkor megnézzük, hogy hol van a probléma. Hát nem hallunk.
3: Igen, most
1: már hallunk téged, igen. Hallottad a kérdést, vagy ismételjél meg?
3: Csak az egy felépet, ami a beléről szólt, hogy a felvezetést.
1: Igen, az, a kérdésem az arról szólt, hogy a kérdésem arról szólt, hogy helyezzük egy kicsit kontextusba, akár Erik Taberi személyét, akár a cseh médiának mondjuk úgy az állapotát, illetve akár a szlovákét is, vagy, hogy mondjuk milyen hogy mondjam, minőséget kell képviseljen egy újságíró, hogy megfelelő partner legyen egy ilyen kaliberű politikus számára, vagy egy ilyen kaliberű személyiség számára, hogy közösen egy ilyen könyvet hozzanak létre. És ezt annak, abban a kontextusban kérdeztem, hogy mondjuk így a magyar média állapotát vesszük, mint ellenpontként.
3: Lehet hallani most?
1: Igen, most jó.
3: Igen, jó, akkor... Taberiről. Nyilván nagyon fontos szerepet játszott Taberi személye, és abból a szempontból, hogy Zsuzsanna Csaputová hajlandó volt interjút adni, sokáig kitért a válasz elől, hogy vállalja egyáltalán ezt a beszélgetés sorozatot. Erről olvashatunk egyébként a könyvben is, és végül ráállt, és nem bánta meg, tehát abszolút kulcs szerepe volt ebben Erik Taberinak. Na most az, hogy pont ezen a ponton párhuzamot húzni a magyar médiával, az nem egyszerű dolog, mert ez egy ilyen helyzet volt, és alapvetően az államfő szerepe egy picit más Szlovákiában. Lehet, hogy ezt nem minden hallgató tudja, de Szlovákiában nem a parlament választ államfőt, hanem a választópolgárok egy kétfordulós rendszerben, és hát így történt a Csaputovával is. Ugye és a második fordulóban az első két elnök jelölt jut, és aki nagyobb támogatást szerez, annak olyan mandátum van a választópolgárok részéről, hogy különböző párt szimpatizánsok támogatják az államfőt, például Csaputovát a jobboldali szavazók, baloldali szavazók, liberális szavazók és kereszténydemokrata szavazók is nagy számban támogatták. Tehát egészen más mandátuma van, mint mondjuk Magyarországon, és hogyha ezt a párhuzamot így kicsit erőltetem, akkor az, hogy Magyarországon a köztársasági elnökkel leül beszélgetni egy újságíró arról, hogy tehát az államfői szerepről, hogyha most az utolsó három államfőre gondolunk, jelenlegire is, meg az előzőkre, tehát Súlyok, Novák és Áder, akkor az egy egészen más beszédhelyzet, mint Csaputová esetében. Hát az elnöknek nagyobb a mozgástere, nagyobb kontroll gyakorol a kormány felett, nagyobb szabadsága van. Most, hogy ezzel milyen mértékben él, mint mondjuk Csaputová tette, vagy mint a jelenlegi köztársasági elnök Peter Pellegrini, tehát itt ez már az államfőtől függ, hogy hogyan használja ezt a mozgásteret. Tehát, hogy párhuzamot azt azért nehéz most megvonni a médiával, mert mondom, ez egy különleges beszédhelyzet volt.
1: Értem, akkor mondjuk, hogyha csak Erik Taberiről, mint olyanról, mint olyasról, akiről beszélünk, akkor róla mit lehet tudni egyébként újságíróként? Tehát a szakmában hol helyezkedik el, vagy hova pozícionáló?
3: Hát az egyik legfontosabb lap Csehországban a heti lap a Respekt. Kialakult egy média hálózat, amely most már közép-európai, és ennek a médiacsoportnak a része a Respect, de erről csak röviden beszélek, mert én is érintett vagyok, tehát a Gyennyik N pozsonyi laphoz tartozik most már részben a Cseh Respect is, amely továbbra is független, de társtulajdonosa a Gyennyik N, amely elindított a Cseh Gyennyik N-et is, és a Napunk, ahol én dolgozom, szintén része ennek a média hálózatnak, tehát magyar, szlovák, cseh, egy ilyen nagyon közép-európai média, és ezáltal így odafigyel arra, hogy mit történik ezekben az országokban, közvetít is közéleti kérdéseket nyelvek között, kultúrák között is mondhatom így, hiszen a Gyennyik N adta ki a Csaputová interjúkötetet, és Erik Taber is részt vesz a Gyennyik N által szervezett rendezvényeken, beszélgető sorozatokon, publikálnak a Cseh Respect szerzői a Gyennyik N-ben, időnként a Napunkon mi is fordítunk a Cseh Respectből cikkeket, tehát egy ilyen nagyon gyümölcsöző, élénk kapcsolat van az egyes médiák között.
1: Zuzana Csaputová személyéhez, illetve a köztársasági elnökségéhez kapcsolódóan több, mondjuk úgy, hogy különleges vagy sajátságos dolog is tartozik. Egyrészt ő minden idők legfiatalabb szlovák köztársasági elnöke, ami még önmagában nem is feltétlenül lehet egy nagy teljesítmény, ugye Szlovákia 1993. január 1-e óta létezik, tehát ez ennyi idő alatt még annyira nem nehéz a legfiatalabb köztársasági elnöknek lenni, ellenben ő az első női köztársasági elnöke Szlovákiának, ami hát azért már egy viszonylag ritka dolog, hogy egy nő választanak köztársasági elnöknek, főként, hogyha itt maguk az állampolgárok választják őt. És talán a harmadik dolog, ami szerintem azért nagyon komolyan jellemzi az ő mi voltját, az, hogy egy olyan emberről beszélünk, akit azért nagyon-nagyon széles körben elismertek az egész világon. És hogy olyan tisztelettel és olyan, hogy mondjam, olyan módon néztek fel rá, akire nem is csak Szlovákiában, hanem így ebből az egész közép-európai régóból kevés emberre. Erika, neked milyen volt női szemmel a női köztársasági elnöknek a gondolatait fordítani, illetve eleve megélni, vagy részesévé válni ennek az egésznek?
2: Hát Ádám, bevallom, hogy nekem alapvetően nőként ez volt a legerősebb rétege ennek a könyvnek, mert az elnök asszony a bevezetőjében, ahol köszöntötte ugye a leendő olvasókat, azt írta, hogy elsősorban itt ő nem csak az általános olvasókhoz szól, általánosan az olvasókhoz szól, hanem kiemelten a nőkhöz. És számomra tényleg ez volt a könyv legerősebb rétege, és a női vezetésről, ahogy gondolkodik, az nagyon közel áll hozzám is, mert egyszerűen ezt a női attitűdöt az élethez nem heroizálja, hogy én most másképp látom a világot, pedig de egy nő másképp látja a világot, mert alapvetően szerintem érzékenyebben, meg más rétegeket is érzékelünk a világból. És empatikusabbak is vagyunk sokszor, és ez a világhoz való hozzáállásunkhoz erre rányomja ugye a bélyegét, és viszont nagyon fontosnak tartom, hogy az elnökasszony kikeresem mindjárt itt az elején azt mondta, hogy nem pusztán női vagy férfi hozzáállásról van szó, hanem arról, hogyan bánunk az érzelmeinkkel. Talán úgy foglalható össze leginkább, hogy az emberi érettségre kell törekedni. És azért gondolom, hogy ez az érzékenység fontos, mert az érzékenységgel a politikai kultúra színvonala nő, és hogyha eljutunk odáig, hogy megfontoljuk, hogy milyen vitába állunk bele, milyen szavakat használunk, és ahogy látod te is, hogy eldurvult a közbeszéd, hogy egyszerűen a kultúra, a kommunikáció módját, egy vezetői réteg határozza meg, hogy hogyan szólunk a választópolgárainkhoz, vagy azokhoz, akiket képviselünk, milyen mindenkit nyilván meghallgatunk, de milyen csatákba állunk bele. Tehát ennek megválasztás is egy olyan attitűd, amit szerintem nagyon fontos ezen elgondolkodni, és tényleg tegnap még este, amikor beszéltünk, mondtad, hogy a Tilos Rádióban is kitetted ugye az eseményt, és elkezdtek jönni a trollok alá, és te nagyon asszertíven próbáltál reagálni a nagyon parlagi módon kinyilatkoztató, személyeskedő megjegyzésekre is, és én például ezt azonnal töröltem, nem azért, mert ilyen csatákba én nem állok bele. És ami személy szerint nekem nagyon megdöbbentő volt, hogy ők nem az esemény alá kommenteltek, hanem az én privát, de nem az én szakmai oldalamra, amit meg tényleg az én szakmai felépített terem, és nem adom oda trolloknak. Tehát ez is ennek a felelőssége, hogy mit engedsz meg magaddal szemben, határhúzás, és a kifejezés módod is, hogy hogyan nyilvánulsz meg.
1: Én mindig azt szoktam ezzel mondani, hogy ugye a politikusoknak van felelőssége, és nagyon nagy hatása az emberekre. Hát hogyne, de nekik különösen, hiszen a terük és a módjuk is megvan rá, illetve olyan eszközök vannak a kezükben, amikkel közvetlenül tudják befolyásolni emberek életét, és hát ezekkel a dolgokkal lehet élni, és lehet visszaélni is. Viszont én azt gondolom, hogy most van az a pont, hogy akkor hallgassuk meg a műsor harmadik vendégét, aki bár nem élőben fog most becsatlakozni a műsorba, hanem egy felvételt fogunk hallani, ahol volt szerencsénk beszélgetni vele, mégpedig nem másról, mint Zuzana Csaputová köztársasági elnökkel, aki a könyvének a megjelenés, magyar könyvének magyar fordításának megjelenésével kapcsolatban beszélgetett velünk, adott egy interjút. Talán előjáróban csak annyit szeretnék elmondani, ezt neked Erika már mondtam, hogy lassan 14 éve megy ez a műsor, viszonylag sok interjút sikerült már ez alatt csinálni, de hogy nála közvetlenebb és kellemesebb beszélgető partner nem sok volt. Mondjuk te, de az egy másik dolog, de hogy nem sok volt, és ez valóban egy nagyon pozitív élmény volt vele beszélgetni, úgyhogy akkor most hallgassuk meg ezt a beszélgetést, amely 10 nappal ezelőtt készült Pozsonyban, és itt szeretnék két nevet megemlíteni. Nagyon szépen köszönöm Sztriazsenyez Dávidnak, hogy segítségemre volt a felvétel elkészítésében, illetve utána a hanganyag elkészítésében, és nagyon szépen köszönöm Kerekes Vicca színművésznőnek, aki Zuzana Csaputová magyar hangját adja ebben a beszélgetésben, úgyhogy hallgassuk ezt meg, és aztán folytassuk élőben a stúdióból. Elnök asszony, a magam és a Tilos Rádió hallgatóinak nevében szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy beszélgethetünk. Amikor az ön könyve megjelent Szlovákiában, illetve annak a könyvbemutatóján, ami, ha jól tudom, talán 2-3 nappal az ön elnöki mandátumának lejártát követően volt, Matus Kosztolnyi egy enyéken főszerkesztője, aki a beszélgetést vezette, az ön helyzetét egy élsportoló helyzetéhez hasonlította, és azt mondta, hogy egy élsportolónak a karrierje befejeztével komoly gondot okoz a hétköznapi életbe való visszarázódás. Azóta eltelt valamivel több mint másfél év, ezért hadd kérdezzem meg, hogy önnek sikerült-e visszarázódnia a normális életbe?
0: Bízom benne, hogy igen. Egyáltalán nincs az az érzésem, hogy a munkatevékenységem befejeződött volna, és a legkevésbé sem hasonlít nyugdíjhoz, vagy valami ahhoz hasonlóhoz, mert viszonylag hamar, nagyjából 2 hónappal a mandátumom lejárta után, miután túlestünk a könyvvel kapcsolatos első beszélgetéseken, néhány hónapra az Egyesült Államokba mentem, aztán Ford Egyetemre. Ez egy nagyon tevékeny, mozgalmas időszak volt. A visszatérésem után pedig elindult egy meghívás folyamat, különböző vitákra, előadásokra. Emellett pedig létrehoztuk az alapítványunkat, ami egy olyan program előkészítésén dolgozik, amellyel, röviden megfogalmazva, a társadalmi összetartozást szeretnénk erősíteni Szlovákiában. Szóval egyáltalán nincs olyan érzésem, hogy valamiféle űr keletkezett volna, hogy nem lenne mit csinálnom, és a tétlenségből fakadó kihívásokkal kellene megküzdenem. Én egy tevékeny ember vagyok. Csupán annyi történt, hogy ez a szolgálat, ez a tevékenység más formát öltött, és már nem az arannyal díszített palotával gyakorolt közhatalom formájában zajlik. De így is egyfajta folytonosságról beszélhetünk, hiszen korábban is valamilyen módon a közszolgálattal foglalkoztam.
1: És ebben a, hát hogy is mondjam, informálisabb szerepben egyébként jobban érzi magát, mint az államfő formális tisztségében?
0: Igen, bár nem tudom, hogy. Természetesen nagyra értékelem, és óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy Szlovákia köztársasági elnöke lehettem. Nagyon becsülöm az emberek bizalmát, amit kaptam. De természetesen ez a mostani pozíció sokkal természetesebb. Jó értelemben véve hétköznapibb. A felelősség és a nyomás mértéke is teljesen más. Logikus okokból tehát igen. Ebből a szempontból komfortosabb.
1: Ha most visszafordíthatnánk az idő kerekét, és újra dönthetne a jelöléséről a második ciklusba, imáron azzal a tudással, hogy mi történt azóta Szlovákiában és a világban, másképp döntene?
0: Tekintettel arra, hogy az okok részben azon körülményekkel is összefüggtek, amelyek körülvettek, a társadalom állapota valamiféle igyekezett annak a felmérésére, hogy merre tart a világ, ami a mai korban gyakorlatilag felmérhetetlen, de mindenekelőtt az én döntésem okai személyes jellegűek voltak. Azon alapultak, hogy látom-e magamban azt a potenciális kapacitást, hogy ennek a szolgálatnak annyit adjak, amennyit szerintem megkövetel. A személyes, családi helyzetemre, főként a legközelebbi hozzátartozóimra, különösen a gyermekeimre gyakorolt hatásra is tekintettem. Mivel tehát a döntés nagyon gondosan mérlegelt, személyes okokon alapult, az időközben történő külső körülmények ezt a döntésemet nem ingatták meg. És hozzáteszem még azt is, hogy én tulajdonképpen sem a szlovák közélettől, sem a világtól nem vonultam vissza. Továbbra is aktív vagyok, jelen vagyok, és igyekszem hasznos lenni a jelenlegi körülmények között is.
1: A beszélgetés elején megjegyeztünk, hogy aktuál politikai témákat nem fogunk érinteni, ezért egy kicsit másképp, talán kicsit tágabb kontextusban szeretném megkérdezni azt, hogy miként látja ön a mai világot? Ugye politikai, ideológiai, de háborús konfliktusok is sújtják az életünket, és hát a háború az itt van a közelünkben. És hát az átlag emberek számára úgy tűnik, hogy a világ az egyre rosszabb, egyre veszélyesebb. Volt köztársasági elnökként ön osztja ezt a véleményt, vagy talán egy kicsit másképp látja? Szóval ugye a kérdésem az az, hogy ön szerint valóban rossz irányba megy a világunk manapság?
0: Valószínűleg nem sikerül majd nagyon rövid választ adnom, de igyekszem. Ez olyasmi, amivel magam is foglalkozom, és amiről előadásokat is tartok. Hogy tulajdonképpen mi is történik a világgal, és velünk benne. Azt kell mondanom, hogy valóban számos olyan kihívással nézünk szembe, amelyek a demokrácia eróziójához vezetnek. A háttérben különféle gazdasági kihívások állnak, a szakadék mélyülése a szegények és a gazdagok között. Az új technológiák hatása a munkaerőpiacra, de az információs térre is. Ehhez jött még a COVID, nem beszélve a biztonsági terén kialakult példátlan helyzetről a világban. Mindez kihat az emberekre a mi országainkban is, mégpedig úgy, hogy a társadalom jelentős része szorongást, félelmet érez, mellőzöttnek, figyelmen kívül hagyottnak, frusztráltnak érzi magát, és ez a bizonytalanság gyakran a biztonság kereséséhez vezet. Sok pszichológus szerint ezt a biztonságot az emberek gyakran erős, autoriter vagy populista típusú vezetőkbe vetítik bele. Ami ahhoz vezet, hogy az elmúlt években csökkent a demokráciák száma, miközben nőtt a formálisan ugyan választások által létrejött, de kvázi demokráciák vagy egyenesen autokráciák száma. Ez egy nagyon érdekes jelenség, amelyet lenyűgöző figyelni és kutatni. Ami sajnos ennek a helyzetnek a része, hogy sok populista, autokratikus vezető a gyűlöletet használja kommunikációs és manipulációs eszközként. Félelmet kelt, rámutat egy ellenségre, majd saját magát állítja beled mentőként. Ez az okozati láncolat sok emberre hat, és éppen ezért fordulnak sokan az úgynevezett erős vezetők felé. Én viszont bízom benne, hogy egyre több ember átlátja ezt a velük szemben alkalmazott sémát. Tény továbbá, hogy a közösségi hálók és azok algoritmusai a gyűlöletkeltő tartalmakat felerősítik, és ezt az emberek egymás közötti viszonyában is érezzük. És az utolsó dolog, amit hozzátennék a demokrácia eróziójával kapcsolatos általános jelenségekhez, hogy mindez átszivárgott az otthonainkba, a munkahelyénkre. Érződik a feszültség, érződik a harag. Nagyon gyakori, hogy az eltérő véleményű embert személyes ellenségnek tekintik, amikorában nem volt ennyire jellemző. Ez óriási kihívás mindannyiunk számára, hogyan kezeljük. Tehát ha sok ember és erre ismét mérések, kutatások vannak, Magyarországot nem ismerem ennyire részletesen, de sok országban, így Szlovákiában is az emberek dühöt, félelmet, negatív érzelmeket élnek át, akkor ez nem csak egy szubjektív érzés. Vannak erre vonatkozó adatok, amelyek szerint sok országban szinte uralkodó érzelemmé vált ez.
4: Takmer prevladajúca emócia v mnohých krajinách.
1: Tehát, ha jól értem, amit mond, akkor ezek szerint nem is vagyunk rosszabb helyzetben, mint mondjuk 35 évvel ezelőtt, csupán az új technológiáknak köszönhetően az információ sokkal gyorsabban és sokkal közvetlenebbül, vagy sokkal közelebb jutnak az emberekhez?
0: Is, mert bizonyos paraméterek tekintetében valóban jobban élünk. Hosszabb az átlagos élettartam, több képességünk van számos olyan kihívás kezelésére, amelyekkel az emberiség szembenéz. A világ nagy részén is, egészen biztosan ebben a földrajzi térségben is jóval több biztonságunk és bizonyosságunk van. De nem feltétlenül a szó szoros értelmében vett biztonság esetében, tekintettel az ukrajna elleni háborúra, amely példátlan helyzet. Nem is beszélve arról, hogy szinte naponta hallunk, ha nem is konkrét lépéseket, de fenyegetéseket olyan világpolitikai szereplőktől, mint Donald Trump, aki rendkívüli módon kelt bizonytalanságot manapság. Ami tehát a biztonságot illeti, a második világháború óta valóban példátlan időszakot élünk. Vannak olyan tényezők, amelyek akár erősíthetnék is a biztonságérzetünket, és vannak olyanok, amelyek épp ellenkezőleg nyugtalanítanak. Tény ugyanakkor, hogy az a kommunikációs koktél, amely a közösségi hálókon keresztül zúdul ránk, nem is konkrét emberektől, hanem maguktól, a technológiáktól eredő botoktól, amelyek mögött nincsenek valós személyek, bár amik az otthonaiban. Sok ember nagyon sérülékeny, és nincsenek tudatában annak, hogy ez így működik, hogy egy ilyen típusú manipuláció áldozatai. És erre sok autoriter vezető és populista épít.
1: És az emberek pedig félnek.
0: Igen.
1: A szlovákok és a magyarok kulturálisan és mentálisan nagyon közel állnak egymáshoz. Ami viszont az ideológiai és politikai nézeteket illeti, különösen abban az időszakban, amikor ön köztársasági elnök volt, hát az egyetértés már nem volt ennyire egyértelmű. Milyen volt az ön viszonya Magyarországgal, illetve az akkori magyar politikai vezetéssel?
0: Úgy gondolom, nagyon pontosan különbözteti meg, és ez minden országra igaz, hogy egyrészt van a politikai képviselet, másrészt pedig maga az ország. Szerintem ezt Szlovákiában sem szabad összemosni. A szlovák politikai képviselet nem egyenlő Szlovákiával, és ugyanez igaz Magyarországra is. Miközben természetesen tiszteletben tartom, hogy legitim módon megválasztott kormányról, államfőről beszélünk. Ami az állam politikai vezetését illeti, a mandátum idején nyilvánvaló volt, hogy számos fontos számomra alapvető értékelvű kérdésben eltérő álláspontot képviselünk. Ez azonban nem zárta ki, hogy normális, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytassunk. Éppen azért, mert a nézetkülönbségek mögött, az én nézőpontomból volt valami, ami még erősebb és fontosabb volt. Ezt kicsit képletesen úgy fogalmaznám meg, hogy a földrajz nem enged. Függetlenül attól, hogy a politikusok jönnek-mennek, mi szomszédok voltunk, vagyunk és leszünk is. És ez a jó, korrekt, konstruktív szomszédi viszony számomra mindig nagyon fontos volt. Nem is beszélve arról, hogy Szlovákiában a legnagyobb nemzeti kisebbség a magyar, ezért a tevékenységen jelentős része is tekintettel volt erre a közösségre. Nem volt olyan beszédem, amely ne szólította volna meg őket is. A megszólalásaim nem úgy kezdődtek, hogy kedves szlovákok, nem a szlovákok iránt tiszteletlenségemből, hanem éppen azért, mert abban a másodpercben kizártam volna minden más nemzeti kisebbség tagjait, így a Szlovákiában élő magyarokat is. Ezért beszéltem inkább állampolgárokról. Nem is szólva azokról a lépésekről, utakról a déli régiókba, amelyek rendszeresek voltak, vagy a törekvésemről, hogy bocsánatot kérjek a második világháború utáni magyarok csehországi kitelepítése miatt. Ugyanígy az állami kitüntetések esetében elképzelhetetlen volt számomra, hogy úgy adjunk át állami kitüntetéseket, hogy ne vegyük a fáradtságot, és ne keressünk minden nemzeti kisebbségből egy-egy olyan képviselőt, természetesen beleértve a Szlovákiában élő magyar kisebbséget is, aki méltó rá.
1: A benes dekrétumok kérdése az utóbbi hetekben ismét a politikai hadszíntér kellős közepén találta magát. Persze egy nagyon régóta létező témáról beszélünk, de most azért komoly feszültséget és viharokat kavar ez a téma, különös tekintettel arra, hogy a szlovák parlament egy hát erősen kétes jogszabályt is elfogadott ezzel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy ez a helyzet hasonló szintre tudja sodorni a magyar-szlovák viszonyokat, mint amilyen az a 90-es években volt?
0: Szerintem ebben a témában valóban benne van, hogy érzékenyé vagy akár destruktívá váljon, ha politikai haszonszerzésre használják fel. Én ezt a témát legitimnek tartom, különösen abban a formában, ahogy ezt az egyik ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia az asztalra tette. Úgy gondolom, nagyon jól foglalják össze egy mondatban. Mi nem megnyitni akarjuk ezeket a kérdéseket, hanem lezárni. Mégpedig azért, mert a benes dekrétumokra való hivatkozás mind a mai napig hatással van a konkrét földterületek, ingatlanok körüli vitákra. És pontosan ez volt a fókusz. Az a szempont, hogy valamiféle igazságtalanság ne vetüljön át évtizedekkel ezelőtti ügyekre, amelyek most aktuálisan kerülnek rendezésre. Számomra tehát az a kifejezés, hogy lezárni akarjuk őket, hogy az igazságtalanság ne folytatódjon, nagyon találó volt, és ebben a keretben teljesen legitimnek tartom.
1: Kinek az ötlete volt ennek a könyvnek a megírása? Az öné vagy Erik Taberié? És egyébként miért éppen ő? Illetve volt abban valamilyen szándékosság, hogy egy cseh újságíróról van szó?
0: Egyértelműen ő állt elő az ötlettel, sőt, nem is ő volt az egyetlen, aki ilyen ajánlattal megkeresett. Ahogy a könyv előszavában is írom, addigra már szinte betanult válaszom volt az ilyen felkérésekre, hogy biztosan nem, legfeljebb ma jóval később, amikor már az egészet lesz időm átgondolni, reflektálni rá. De tény, hogy Erik Taberit nagyra tartom, és már korábban is volt köztünk néhány beszélgetés, olvastam a cikkeit, és általában is a Respekt heti lapot. Tudtam róla, hogy kiváló újságíró, aki jó érzékkel ragadja meg a lényeget. Azt javasolta, hogy jó, akkor csak próbáljuk meg, és tulajdonképpen így készült el az első felvétel, az első beszélgetés, aminek elküldte a leíratát, mert az is nagyon fontos volt, hogy hogyan dolgozza fel az anyagot. Hiszen az alapanyag természetesen sokkal terjedelmesebb, amit ő aztán olvasható formába önt. És azt kell mondanom, hogy annak ellenére, hogy szükségszerűen rövidítenie kellett, én voltam benne. Az volt benne, amit mondani akartam. A lényeget nagyon jól megragadta. Ezért beleegyeztem, és így folytattuk a munkát 2 éven keresztül. 2 év alatt született meg a könyv, amely részben az aktuális eseményeket dokumentálja, részben pedig a tágabb ívű reflexió. Az pedig, hogy ő a cseh köztársaságból származik, inkább előnyt jelentett, mert nem terhelte az, amit én napi ügyeknek nevezek, az egyes napi szinten zajló történések, hanem valóban tágabb összefüggésrendszerben, attitűdökről, értékekről, szélesebb kontextusokról tudunk beszélni.
1: A könyv nagyon mély témákat dolgoz fel, gyakran magánjellegűeket is, amelyekről érthető módon nem beszélt a mandátuma alatt. Nehéz volt önnek megnyúlni ezekben a kérdésekben, és ha igen, adott-e ez valamiféle megkönnyebbülés érzést is azzal kapcsolatban, amin keresztül kellett menni elnökként?
0: Elsősorban az általa feltett kérdéseket követtem. Azt, hogy mennyire tereli személyességre a beszélgetést, rábíztam. Ugyanakkor természetesen én szabadon választottam meg, milyen mértékben adok személyes vallomást. Tulajdonképpen nem is lehetett volna ezt máshogy megcsinálni, mint őszintén. El sem tudom képzelni, hogy ne reflektáltam volna bizonyos pillanatokra, amelyeket fontosnak, formálónak tartottam. Nagyon mélyen érintettek abban, amit átéltem, és fernek éreztem, hogy megosztam őket. Ez az egyik dolog, hogy korrekt legyek az olvasóval. A másik az, hogy mindez nem lehetett öncélú. Ha segíthet valakinek, inspirálhatja, bátoríthatja, vagy egyszerűen információt adhat, akkor van értelme. Az 5 év egyik legfontosabb felismerése számomra az volt, hogy milyen mértékben függ egy ilyen pozícióban végzett szolgálat minősége magának az embernek a minőségétől. A saját minőségünkön dolgozni mindennapi munka. Úgy érzem, a politikusoknál gyakran inkább az történik, hogy anyagokat tanulmányoznak, majd különféle sémákban, stratégiákban gondolkoznak, hogyan szerezzenek meg valamit, hogyan nyerjenek, hogyan befolyásoljanak, ahelyett, hogy befelé fordulnának, és feltennék a kérdést. Ki vagyok? Miért csinálom? Mi motivál, és milyen lépést teszek, mivel végső soron az embereknek végzett szolgálatról van szó. Az emberek vagy érzik önből az emberséget, empátiát, azokat az értékeket, amelyeket védeni igyekszik, vagy valami mást. A könyv erről is szól, egy politikus sebezhetőségéről a legmagasabb állami tisztségben. Az egyetlen dolog, amire különösen ügyeltem, más emberek magánéletének védelme volt. Ezért például a lányom történet is kizárólag az ő beleegyezésével kerülhetett a könyvbe.
1: Hosszú időn keresztül nagyon kemény, gyakran kifejezetten személyeskedő támadásoknak volt kitéve politikusok, illetve a politikai szférához közel álló különféle szereplők részéről. Kapott esetleg tőlük bármilyen visszajelzést, mondjuk amiatt, hogy elolvasták a könyvet? Vagy előfordult, hogy bárki bocsánatot kért öntről?
0: Őszintén szólva úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik képesek voltak ilyen személyeskedő módon támadni engem, nem olvasnak ilyen jellegű könyveket, ezért egyáltalán nincs illúzium afelől, hogy ezzel töltenék az idejüket. Talán megnézték a filmet, nem tudom, csak mert az könnyebben fogyasztható, és talán néhány összefüggés számukra is árnyaltabbá válik, de nincs velük olyan jellegű kapcsolatom, hogy ilyen személyes dolgokról beszélgessünk, mármint azokkal, akik támadnak engem.
1: Ezt a beszélgetést a könyv magyar fordításának megjelenése kapcsán készítjük. A magyar változat címe Megőrzött méltóság, és szerintem ez a cím, csak úgy, mint az eredeti szlovák, nagyon találó, és jól kifejezi azt, hogy miről is szól ez a könyv valójában. Ön szerint melyek azok az értékek, amelyek az ön személyhez kapcsolódnak, és amelyek miatt ez a könyv nem csak érdekes, hanem nagyon fontos olvasmány is lehet a magyar olvasók számára, akik ugye egy rendkívül polarizált, sokak szerint a demokrácia határán álló társadalomban élnek.
0: Mindenekelőtt nagyon örülök annak, hogy a könyv Magyarországon is megjelent, és így új olvasóközönséget szólíthat meg. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ez így van. Hogy a magyar olvasóknak tetszeni fog-e, vagy inspirációt jelent-e majd számukra, ahogy ön említette, azt teljes mértékben rájuk bízom. De talán ez lehet érdekes egy külső olvasó számára, hogy ez egyfajta bepillantás, kicsit képetesen szólva egy átlagos ember fejébe és lelkébe, akiből elnök lett, és egyben egy női és anyái, aki igyekszik valamilyen módon helytállni a nyomás, a felelősség és az ön által is említett gyűlölet közepette, miközben a lehető legjobban próbálja végezni a munkáját, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ezt mindig tökéletesen teszi. Ugyanakkor egy olyan elnökről van szó, rólam és az én történetemről, aki megpróbált másfajta politikai stílust, más kommunikációs kultúrát meghonosítani. Ez egyáltalán nem volt egyszerű. Nagyon örülök annak, hogy azon döntésem ellenére, miszerint nem indulok újra, ez a fajta politikai és kommunikációs stílus a közvélemény kutatások szerint Szlovákiában továbbra is nagyon nagy bizalmat élvez. Hiszem, hogy a politikát lehet tisztességesen, önzetlenül, közszolgálatként végezni, és ez nem zárja ki a határozottságot, a szilárd elvi állásfoglalást, sőt az emberséggel is összeegyeztethető, mert végső soron az embereket végzett szolgálatról van szó. A könyv erről is szól. Természetesen vannak benne mikrotörténetek is. Például, hogy milyen volt a hozzáállása Magyarországhoz és a magyar kisebbséghez Szlovákiában, de rengeteg személyes szál is, amelyek ennek az időszaknak a részét képezték.
1: A Tilos Rádió Magyarország egyik utolsó független médiuma, immáron közel 35 éve. Egy olyan rádióállomásról, illetve közösségről beszélünk, amely számára a szólásszabadság és az emberi jogok védelme a működésének egyik fő pillére. Mit üzenne a hallgatóinak? Hogyan lehet ebben a rendkívül polarizált és felgyorsult vitákkal és veszélyekkel teli világban megőrizni a méltóságunkat?
0: Mindenekelőtt az első ponthoz kapcsolódva, a szólásszabadság és a sajtószabadság rendkívül fontos, és nagyon szükséges ezt megvédeni. Emlékszem a totalitárius időszakra, és tudom, mit jelent, ha mindez nincs meg. Talán ezt üzenném annak a fiatalabb generációnak, amely a saját bőrén nem tapasztalta meg ezt. Mit lehet üzenni ebben a nehéz időszakban? A polarizáció tekintetében, amelyet ön is említett, Szlovákia az Európai Unión belül a második leginkább polarizált ország. Az első Magyarország. Ez valóban nagy probléma, főleg az álláspontok közötti szakadék extrém mélysége, és az, ahogyan a polarizáció

0: mennyire különbözünk. Nagyon hasonló vágyaink vannak, hasonló félelmeink, szorongásaink. Ami különbözik, az talán csak az, hogy ezek a közös vágyak és félelmek különböző történetekben, különböző kontextusokban jelennek meg. És talán éppen erre gondolva legyünk egymáshoz kedvesebbek, és önmagunkhoz is, mert szükségünk van egymásra. Elképzelhetetlen, hogy izolálatlan, magányos szigetként éljünk. Szükségünk van egymásra. Az együttműködésre. És különösen egy ilyen terhelt korszakban ez az együttműködés nagyon is nélkülözhetetlen, mert ha elvész, akkor nagyon sérülékenyé válunk. Ezért kívánom minden hallgatónak, hogy ebben a nehéz időszakban legyen egyre több belső szilárdsága és egyre több kedvessége, szeretete önmaga és mások irányába.
1: Látja a fényt az alagút végén?
0: Mindig. Kicsit képletesen azt szoktam mondani, hogy reményt lélegzem. Így kell ezt éreznem. Hiszek benne. A világ és az emberiség története ciklusokban működik. Most egy nehéz ciklusban vagyunk. Nem tudom, mikor jön el a fordulópont, amikor újra fellélegezhetünk, de bízom benne, hogy el fog jönni.
1: Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát akkor folytatjuk a szlovák kapcsolatot itt a Tiloson, az FM90.3-on, illetve a www.tilos.hu online. Zuzana Csaputová, szlovák köztársasági elnökkel beszélgettünk az elmúlt valamivel több mint 20 percben, és itt a stúdióban itt ül mellettem, illetve velem szemben Váj Horváth Erika műfordító, illetve az online térben, de élőben itt van velünk Sánta Szilárd. Az jutott most eszembe egyébként hallgatva a beszélgetést, hogy ha már a párhuzamokról beszéltünk Magyarország és Szlovákia között, ma lenne Göncz Árpád 104 éves. És bár egy teljesen más korszülöttje volt Göncz Árpád és Zuzana Csaputová, de nekem, és ez egy teljesen szubjektív vélemény, de nekem valahogy olyan szempontból közösek, hogy ők azok az emberek, akik egyfajta ilyen természetes, hogy mondjam, tiszteletet, vagy tehát akiket itt természetesen lehetett tisztelni, és nem egyfajta ilyen kierőszakolt tiszteletet akartak magukra vonni az emberektől. Mit gondoltak ti erről, Erika?
3: Nagyon köszönöm, hogy felhoztad Göncz Árpádot. Műfordítóként, politikusként is nagyon fontos személyiségnek tartom, és még kis érdekességként jegyzem meg, hogy abban a házban lakom, ahol hosszú-hosszú évtizedekig Göncz Árpád élt. Oh. És Csaputovával kapcsolatban nagyon fel is írtam magamnak, nagyon tetszett ez a reményt lélegzem, mert alapvetően ez a szemlélet az, amit sajátomnak tartok én is, és ahogy az interjúban elhangzott, és magyar hangja vicca volt, az nagyon megérintett engem, mert azt gondolom, hogy ezzel a magyar könyvcímmel adtunk még egy plusz réteget ennek az egész könyvnek, mert nagyon helye van a mai világban itt Magyarországon ennek a könyvnek. Nem csak azért, mert szomszédok vagyunk, hanem azért, mert egymásra reflektálunk. Egy fontos rétege ennek ugye nyilván a szlovákia-magyar olvasó, mert vagyunk ott félmillióan, ott is, de annak ellenére szerintem ez elsősorban Magyarországot célozza meg. És ez az emberi hang az, hogy tisztázzuk azt, hogy az nem párbeszéd, hogyha valaki rádönti a kritikátlanul a véleményét, és hogy mi az, akár a politikában, akár a közbeszédben, vagy magánéletben is, mi az a párbeszéd, ezt nagyon fontos definiálni, hogy ez nem párbeszéd, hogyha beletolom a véleményemet az arcodba, mert a párbeszéd onnét kezdődik, hogy meghallgatlak, próbálok megérteni, és jutunk egy konszenzusra tisztelettel. Tehát ezeket nagyon fontos kimondani, és azt gondolom, és én is bizakodó vagyok, meg mindig hiszek abban, hogy minden elmúlik, és váltogatják egymást a jó meg a rossz, tehát abszolút rá tudtam kapcsolódni erre az interjúra. Köszönöm szépen.
2: Szilárd, milyen volt a fogadtatása az eredeti könyvnek Szlovákiában 2024-ben?
4: Mindjárt válaszolok a kérdésre, de ez az interjú azért egy-két dolgot így

0: elindított bennem.
1: Örömmel veszem, ha elmondod, igen, köszönöm.
0: Röviden erre szeretnék reflektálni. Tehát az egyik dolog az, hogy nagyjából ugyanígy, ugyanezen a hangon lehet olvasni ezeket az interjúkat, mint ahogy válaszolgatott te kérdéseidre, Zuzana Csaputová. Tehát ez a nagyon tiszta, egyenes beszéd, és mondjuk így kisbetűkkel ez a lehet más a politika felfogás is nagyon erősen átjött. A Magyarországgal való kapcsolata nagyon érdekesen alakult, te már mondtál itt egy párhuzamot az előbb. Tehát annak ellenére, hogy az összes köztársasági elnök közül, aki valaha Szlovákia élén állt, Zuzana Csaputovától kapták a magyarok a legtöbb figyelmet, és mindenképpen meg kell említeni a két magyar tanácsadóját, akik ebben nagyon tevékeny szerepet vállaltak, Németh Ilona képzőművész és Simon Attila történész. És tényleg csak néhány dolgot említek röviden felsorolásszerűen, hogy március 15-én gratulált a magyaroknak a nemzeti ünnephez, újévi köszönő levelet küldött magyar intézményeknek, két nyelven, magyarul is, vagy a beszélgetésben említett találkozó a Csehországba deportált magyarokkal, akik a II. Világháború után még gyerekek voltak, vagy a kitelepítettek hozzátartozóival. Ez egy nagyon megható találkozó volt Pozsonyban, a Szlovákia Magyar Kultúra Múzeumában, de elzarándokolt egészen Kisgéresig, ami Sátoralja új helyhez van közel, Kelet-Szlovákiában, ahol a Málenki robotra, kényszermunkára elhurcoltak emlékművel, ott is hozzátartozókkal találkozott, és nagyon koncentráltan tud figyelni ilyen találkozók alkalmával az emberekre. Nekem is volt alkalmam egyszer személyesen találkozni velem, tehát a figyelme az egészen rendkívüli, és nagyon érdeklik az emberi történetek, és a szlovákiai magyarok, ahogy az egyik tanácsadója, Németh Ilona fogalmazott valahol egyszer, hát nem mindig értékelték ezeket a gesztusokat úgy, ahogy talán kellett volna, mondjuk amióta nincs hivatalban, ilyen gesztusokat nem kapunk államfőtől. De most annak ellenére, ugye ezzel indítottam, hogy ilyen kitüntetett figyelmet kaptak a magyarok tőle. Szlovákia összes szomszédos államában, ahol nagyon különböző vezetők voltak, magas állami kitüntetést kapott Zuzana Csaputová, egyedül Magyarországon nem kapott kitüntetést, tehát Ukrajnában, Lengyelországban, Csehországban és Ausztriában is díjazták a munkáját. Tehát a nemzetközi elismerése, amire korábban utaltál, az valóban megvolt. És
1: hogy milyen volt a fogadtatása a könyvnek?
0: A szlovák könyvnek elég nagy sikere volt, úgy tudom, utánnyomás is volt, szépen fogyott. Remélem, hogy a magyar olvasókhoz is utat talál ez a könyv hasonló módon, és köszönet az Európa kiadónak is, hogy kiadta ezt a könyvet.
1: Kénytelen vagyok már nagyon rövid válaszokat kérni, mert sajnos emiatt a technikai malőr miatt tényleg nagyon, nagyon megúsztunk a műsoridővel, amit különösen sajnálok ebben az esetben. Azt gondolom, hogy majd alkalmat kerítünk arra, hogy pótoljuk, de azért ezt hadd kérdezzem meg, hogy két rövid kérdés, illetve két, ha kérjetek rövid választ, illetve, hogy ugye mondtad, hogy te kritikusan állsz eleve hozzá, mint egy politikushoz, ami a te újságíró mi voltadból teljesen természetes. Azon kívül, hogy tényleg a méltóság teljes és higgadt kommunikáció jellemzi Zuzana Csaputovát, maga az ő köztársasági elnöklése egyébként hagyott valamiféle értékelhető nyomot a jövő Szlovákiájában, illetve adott esetben akár ez a könyv is, legyen a szlovák vagy a magyar változata, vagy például most jelent meg Kórea, vagy most fog megjelenni Kórea Július a könyve egyébként, hogy ez valami valamilyen formában, hogy mondjam, be tud-e vonulni azon faktográfiai, irodalmi műként a, hogy mondjam, a történelembe, amikor erre majd hivatkozni lehet, hogy egyszer volt is ilyen Szlovákiában, és azért az nem volt annyira rossz.
0: Hát a maga a könyvtárgy az nyilván megmarad, az örökséget pedig hát az olvasók viszik tovább, a politikai örökséget pedig hát az elnöki hivatalban az utódja, illetve a más közéleti szereplők. Tehát azt nem mondom, hogy nyom nélkül tűnt el, de a közéletben nagyon gyorsan változnak a dolgok. Ahogy arra utaltál, Szlovákiába különösen, hát Csaputová elnöki ciklusa alatt 5 kormányfője volt az országnak, és ebben a helyzetben kellett neki ellenpontozni ezt a káoszt és turbulenciát valamifajta stabilitással. Tehát az, hogy az öröksége hogyan él tovább, az most már nem rajta múlik azáltal, hogy már nem politikus, hanem azokon, akik aktívak, és hogy ebből a szellemiségből mit visznek tovább.
1: Erika, többször már így ilyen jelzésértékben beszéltél te is, Szilárd is, és az elnökasszony is úgy nagyjából azokról a szempontokról, vagy értékekről, vagy azokról a sarokpontokról, ami miatt ez tényleg érdekes és hasznos olvasmány lehet Magyarországon. De akkor most megkérdezem direktben tőled, hogy szerinted egyrészt milyen fogadtatása várható ennek a könyvnek vajon, és ezt kérdezem tőled, mint tényleg több évtizedes tapasztalattal rendelkező a magyar könyvpiacon mozgó szakembertől, vagy személytől, illetve hogy a te véleményedet is kell megkérdezni, hogy valóban mik azok a hát értékek, nem tudok ennél jó szót vagy mondani, hogy mik azok az értékek, amit ez a könyv át tud adni szerinted, és amire fontos odafigyelni és érdemes.
2: Akkor most a második válaszsal kezdem, mert szerintem nagyon jó kezekbe került a könyv Magyarországon az Európa kiadónál.
1: Azt hiszem, hogy azzal, hogy te fordítottad le.
2: Ja, igen. Hát, de úgy nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről a könyvről, tehát nem csak műfordítóként, hanem emberként is, nőként, anyaként akár, vagy politika iránt érdeklődő, kritikus, civil állampolgárként. Tehát, hogy beszéljünk róla. És ugyanakkor azt is fontosnak tartom, amit Szilárd is hangsúlyozott, hogy lássunk tisztán, hogy ne állítsuk piedesztálra senkit, ugyanakkor annak a tudatosítása is szerintem nagyon fontos, hogy a politikai tér az nem simán egy hatalmi tér, ahol mindenki küzd, és bármikor jobbal horgos benyom a másiknak, hanem igenis egy emberi tér is, és ez egy döntés kérdése, hogy abban az emberi térben hogy választjuk meg a megszólalásunkat, a módszereinket, a kommunikációnkat. Tehát ez a felelősség. És szerintem számomra a könyvnek, főleg ebben a mai világban, ahol magad is hallod, hogy mi folyik a tévében, a médiában, milyen karaktergyilkosságok zajlanak pro-kontra mind a két térfélen, tehát egyik fél se jobb, mint a másik. Tehát szerintem itt a módszer, a megszólalás módja, ahogy azt kell nagyon megválasztanunk, és ez a megőrzött méltóság, ez ebből is, erről is szól nekem, hogy ezt a teret mindenki magának válassza meg. És okosan kell ezt megválasztani, mert ez felelősség, és nem csak a jelenben, hanem ugye szülők is vagyunk, tehát akár a jövő generáció szempontjából is.
1: Szilárd, a záró kérdésem hozzád, hogy ha már így zártam a kérdést, vagy a beszélgetést az elnökasszonnyal, látván a szlovákiai közélet jelen pillanatban lévő alakulását, és akár ha valaki tényleg ilyen, hogy mondjam, mentális katasztrófa turista, és tud egy kicsit szlovákról, akkor javaslom a parlament mai ülését élőben nézni a YouTube-on, idézőjelbe téve javaslom. Szóval megkérdezem tőled, hogy te személy szerint látod-e a fényt az alagút végén?
0: Szeretném látni mindig, igen. És tehát, hogy A Csaputová könyvben is valami olyan gondolat jelenik meg, hogy tehát hogy ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy van egy alagút, és akkor a végén a fény oda kiérünk, és akkor ott leterítjük a kis pokrócot, és onnantól kezdve ott piknikezünk, hanem hogy ez egy ilyen út, amely egyszerűen nem ér véget, tehát inkább ilyen ciklusok jönnek egymás után, és időnként ez egy fényesebb vagy derűsebb időszak, aztán nehezebb időszak következik, tehát az elmúlt néhány évtized tapasztalata is ezt mondatja velem, hogy folyamatosan kell keresni és látni a fényt, de ez nem egy olyan történet, hogy egyszerre évbe érünk, és akkor minden megoldódik, hanem ez egy folyamatos munka. Igen.
1: Tehát akkor magyarul mondhatjuk azt, hogy a fény az nem a cél, hanem maga az út.
0: Hát, ilyet is lehet mondani, igen. Ez szép.
1: És Erika, hát záró kérdésként ugyanez a kérdés neked is. Te látod-e a fényt, illetve inkább másképp kérdezem, hogy látod a fényt ez a lagút végén?
2: Hát mielőtt ilyen spirituális rezgésekre csapnánk át, én azt gondolom, hogy a méltóság nem a priori adottság, hanem egy döntés kérdése, és nagyon fontos most is, hogy ki kell lépni ebből a tanultehetetlenségből, és egyszerűen mindenkinek a döntéseiért vállalni kell a felelősséget. Ugyanúgy a politikában, a magánéletben, a közéletben, mindenhol, a munkája terén. És igen, alapvetően én is azt gondolom, hogy nekem, én reményt lélegzem, és mindig hiszek a jóban, és teszek is azért, hogy a jó terjedjen, ezért nem adok energiát a rossznak, se a környezetemben, se a kommunikációmban, mert hiszek abban, hogy mindig lehet jobb.
1: Én azt hiszem, hogy ennél szebb végszó nem is lehet ennek a mai műsornak. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, illetve elnök asszonynak is innen a távolból, hogy beszélgethettünk a könyvvel kapcsolatban. A Zuzana Csaputová és Erik Taveri Megőrzött méltóság című könyvéről beszéltünk, melyet Vályi Horváth Erika fordított. Az Európa Könyvkiadó kiadásában vagy gondozásában jelent meg. Bár még távol van a Tilos Maraton, de most szeretném jelezni, hogy a Tilos Maraton tomboláján a szlovák kapcsolat egy elnökasszony által aláírt példányt ki fog sorsolni majd a tombolán. Nagyon szépen köszönöm Kerekes Vicának és Strézsanyez Dávidnak, hogy segítették ennek a műsornak az előkészítését, és hát nagyon szépen köszönöm Senta Szilárdnak a távoli Komáromból, hogy velünk volt, és hát még legalább annyira nagyon szépen köszönöm Vályi Horváth Erikának, hogy itt volt velünk, és még egyszer elnézést kérek ezekre a technikai malőrökért az elején, amilyen nehéz volt a kezdet, annyira jó lett a vége, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak, két hét múlva jövünk, és hallgassatok Tilost, és olvassatok Csaputová könyvet. Sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Huszonkét buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kanabiszt találtak a podgyászokban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolombói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kanabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd Sri Lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralásokon. Során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak a hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamosenergia rendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben.
2: A Csíkosfejű Nádi Paszáta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a kunkápolnási mocsárnál. Olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekesmadár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják, kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes réteg 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a Csíkosfejű Nádi Paszáta egy példányát, írta a Kubi.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Halló, halló! Ez itt az Extázis és Agónia, mindenkit szeretettel üdvözlök, Bologsz vagyok, Diszmély ma nem lehet itt velünk, valamilyen konferencián a jövőt kutatja, úgyhogy ma többet zenélünk és kevesebbet pofázok, gondolom ez a hallgatóságnak is egy elvárása az ilyen helyzetekben. A zenét Fat Gadget fogja nekünk szolgáltatni, a legendás Frank Tovey Performance industriális zenekara. És amiről én röviden fogok beszélni, inkább csak figyelemfelhívás céljából, nem előadás lesz ez, hanem egy-két ilyen színesebb erről a világról, amit úgy hívunk, hogy post-punk, és hogy az egyik kontextusa ennek az ifjúsági kultúra. Az ifjúsági kultúra Nagy-Britanniában egy meglehetősen színes világ volt legalábbis, most nem tudom, mi van vele, de a 60-as, 70-es években egy különleges időszaka volt ez a szubkultúráknak és az ifjúsági kultúra úgymond autonóm korszakának, tehát még nem telepedett rá semmilyen értelemben a szórakozottatóipar. Ez inkább a 80-as évek hozadéka, hogy fogjuk meg a 10-12 éves gyerekeket, és már kezdjük őket betagosítani a fogyasztói kultúrába, és csináljunk belőlük úgymond tudatos vásárlókat, és telepedjünk rá ugye az ifjúsági kultúrának a különféle szegmenseire, zene, ruha, szabadidős tevékenységek, és így tovább, de a 60-as, 70-es években ez egyáltalán nem volt jellemző még ezekre a korosztályokra. Nagyjából csinálhatták azt, amit szerettek volna, ha nem problémáztak volna annyit a többségi társadalom tagjai, hogy mi a fenét kezdjünk a gyerekeinkkel. És ez azért fontos, mert ugye legendásan nyomasztó légkör uralkodott a brit iskola rendszerben. Úgymond semmilyen, vagy legalábbis ahogy reprezentálódik az irodalomban és a filmművészetben ez az iskola típus, mint hogyha semmilyen lehetősége nem lenne a lázadásra ezeknek a fiataloknak, mint hogyha eleve elrendelt lehetőség vagy karrierút állna csak előttük, és az ebből való kitörés azért lehetetlen, mert nagyon gyorsan megkacsonláshoz vagy megsemmisüléshez vezet. És azért egy ilyen, még hogyha túlzónak is tűnik ez a fajta ábrázolása, mert nyilván voltak azért olyan tanáregyéniségek, meg közösségek, ahol kevésbé volt nyomasztó az iskolai légkör, mint mondjuk a hagyományosan túlreprezentált magániskola rendszerben, amely hát különösen gonosz térsége az oktatás politikának Nagy-Britanniában. Azt nem tudom, hogy ma igaz ez rá, de hogy ezek a nagyon nyomorult, pszichésen megnyomorodott emberek, akik időről időre föltűnnek Nagy-Britannia miniszterelnökeiként, talán ismert velük kapcsolatban az a tény, hogy mindegyikük egy adott magániskolai közegből érkezett a hatalom csúcsára. Ez azért valamit elárul erről a fajta működésről, az államnak erről a fajta működéséről. De ha belegondoltok, mondjuk az idén 90 éves
Ken Loach, remények minden tovább köztünk marad. A Cash című filmjében, a 60-as években egy olyan fiút ábrázol, aki tapasztalja azt, hogy neki semmilyen pozitív élménye nem kapcsolódhat az iskoláért, viszont nem hagyja magát, és kitalálja magának azt a autonóm mentális teret, amelyikben, ha nem is boldog, de elégedett lehet. És én ebben ragadnám meg a lényegét a 60-as évek ifjúsági kultúrájának, hogy tehát amit Ken Loach mutat nekünk a Cash című filmében, hogy egyszer csak a fiatalok egy bizonyos csoportja képes arra saját erőből, hogy felismerje azt, hogy mi az ő boldogtalanságának, vagy ha nem is boldogtalanságának, elkeseredettségének, vagy szomorúságának, melankolikus, mit tudom én, milyenek az oka, és hogy ez ellen ő mit tehet. És ugye az egyik megoldás erre egyfajta kivonulás ebből a közegből, egy olyan autonóm mentális térbe, ahol ő a szabadidejét saját elvei szerint szervezheti. És senki nem szólt bele ebbe. És ez egyfajta ilyen, nevezhetjük öngyógyító reflexnek. Nem tudom, a további sorsát ennek a fiúnak, talán Ken Loach sem készített később ilyen filmet, amelyik elmesélte volna, mi lesz Cash-sel nagykorában. De hogy ez egyfajta útmutatás volt arra, hogy bizony képződik egy olyan igény az ifjúsági kultúrán belül, amelyik szeretné kialakítani a saját világát, a saját szolidizős tevékenységeit ezen belül, az igényt arra, hogy a felnőttek ne szóljanak bele ebbe, az igényt arra, hogy pszichésen, mentálisan akár jól is lehessen egy olyan világban, amelyik hát finoman szóval sem tart igényt arra, hogy te jól érezd magad. Első számunk a Collapsing New People Fat Gadget-től. Hallgassátok meg most.

Na hát ez volt Fat Gadget-től a Collapsing New People. És hát akkor ott tartottunk, hogy Ken Loach és Cash című filmje úgymond bemutatja azt a lehetőséget, hogy hogyan lehet egy fiatal saját, ha nem is ura a sorsának, de hogyan képezhet meg egy olyan mentális térséget, amelyikben jól érezheti magát. És bizony ez az igény a 60-as, 70-es években egyre erősödni látszik az ifjúsági kultúrán belül. És talán említettem már, vagy említettük korábbi műsorokban, hogy ennek a fajta mozgolódásnak az egyik legrelevánsabb pontja Nagy-Britannián belül Sheffield volt, amelyik híresen baloldali város volt. Körülbelül olyan, mint Bologna Olaszországban, akik hát más utat jártak be, nyilván mindannyian tudjátok, vagy sokan tudjátok, hogy az utóbbi években nagyon próbálták riogatni a közvéleményt azzal kapcsolatban, hogy bizony a szélső jobboldali terrorszervezetek azok jó fejek, mert ők rendpártiak, és hát szükség van rájuk ahhoz, hogy megerősítsék a szavazótábort, jobboldali szélsőjobboldali szavazótábort abban, hogy bizony itt nagyon keménykezően kell elbánni azokkal az elemekkel, akik így bomlasztanak, meg káoszt akarnak, mit tudom én, és hogy megindult a szélsőbaloldali terrorszervezeteknek, vagy terror szervezetként megbélyegzett militánsabb, vagy hát kevésbé nyugodt és béketűrő közösségeknek a démonizálása, kriminalizálása, de szeretném felhívni a figyelmeteket arra az egyszerű tényre, hogy a szélsőbaloldali terrorszervezetek bizony sokkal durvább és jelentősebb terrorcselekményeket hajtottak végre Nyugat-Európa történetében, és ez igaz Nagy-Britanniára is, de azért mondtam Bolognát így hoztam Sheffield mellé, hogy ebben a témában azért feljön figyelmeteket arra, hogy a bizony egy szélső jobboldali terrorszervezet robbantotta föl a bolognai pályaudvart, úgymond megbüntetni ugye azt a várost azért, mert tartósan baloldali értékek mentén szerveződött 45 után, 1980-ban 186 halálos áldozata volt ennek a szélsőbaloldali terrormerényletnek, és további 140-150 ember szenvedett tartós sérüléseket, egész életét meghatározó sérüléseket ebben a bombamerényletben. Nem kell hangsúlyoznom, hogy ezt a traumát a város azóta sem heverte ki, nem igazán dolgozta föl. 46 év telt el, és még mindig vannak olyan az áldozatokhoz kötődő csoportok, közösségek, amelyek követik az ehhez kapcsolódó ügyészi, nyomozati tevékenységeket, különféle petíciókat fogalmaznak meg, és 46 év telt el, szóval nemhogy csillapodnak a kedélyek, azért időről időre föllángol ez a küzdelem, hogy derüljön ki végre az igazság. De hogy visszatérjünk Sheffieldre, ugye Sheffield is egy ilyen baloldali központ volt, amelyik Thatcheri kormányzás alatt látványosan szétesett, de Thatcher nem úgy büntette meg ezt a várost, ahogy mondjuk Giulio Andreottiék tették ezt 80-ban, hanem úgy, hogy egyszerűen becsődöltették Nagy-Britannia talán legnagyobb, ha jól tudom, legnagyobb, vagy akkor legnagyobb acélipari óriását, a Sheffield Steelt. És ugye ez volt a város legnagyobb foglalkoztatója, ez adta az erejét annak a munkás közösségnek, amelyik Sheffield életét meghatározta, de hogy a 70-es években még azért erősen működött ez a fajta baloldali önigazgatási modell. Ez bizony, mi sem bizonyítja jobban, hogy néhány fiatal megjelent a városházban, és azt mondták, hogy hát ők nem, ők kreativitásokat akarják kiélni, és nem úgy, hogy kukákat rugdosnak föl, meg esténként, mit tudom én, cikornyás betűkkel fölrövetnek ezt-azt a falakra, meg mit tudom én, a kerítéseket megigazgatják, hanem mi lenne, ha ők zenéket csinálnának, meg különféle ilyen experimentális
neoavangár művészeti kísérleteket, kéne ez egy hely. És azt mondta az önkormányzat, a Sheffield önkormányzat, oké, vigyétek, itt az üres épület, adunk hozzá valamennyi a működtetéshez valamennyi erőforrást, csináljátok. És ugye ebből lett végül is talán minden idők legjelentősebb kísérleti elektronikus zenekarra a Kabaré Voltár, az, hogy ők ebben az épületben, amit úgy kereszteltek el, hogy Meet Whistle, ugye ez a hímtagnak egy ilyen vicces, szlenges elnevezése, tehát a Meet Whistle nevű épületben, egy ifjúsági közösségi házban kezdett el kísérletezgetni, hát már előtte persze otthon a padláson, meg mit tudom én, de ahogy keretet kapott, ez egy ilyen vonzereje lett a helyi ifjúsági kultúrának, vagy egy centruma, és akkor kialakult ugye itt egy nagyon erős közösség, amelyik kitermelte a kísérleti elektronika ennek a szcénának ugye a legjelentősebb brit zenekarait, köztük ugye a Kabaré Voltárt. Szóval a következő tanulság az lett volna, hogy bizony, hogyha ha kellő bátorságuk és erejük van a fiataloknak ahhoz, hogy betoppanjonak a hivatalba, és azt mondják, hogy hát ilyen terveink vannak, és szeretnénk, hogy támogatnátok ebben, akkor persze nem próbáljuk meg, akkor nincs bele semmi, de hogy érdemes kopogtatni az ajtókon, általában némi friss levegő érkezett Magyarországra, úgyhogy fiatal hallgatóinknak mégis az a tanulság, hogy ideje kopogtatni az ajtókon is, kérni a jussotokat. Következő számunk State of the Nation, Fat Gadget.

Na, ez volt a Fat Gadgettől a State of the Nation. Balax vagyok, ez az Exterés és Agónia. Említettem, hogy ma nem lehet velünk Disney itt, úgyhogy nem megyünk tovább a tematikában, hanem egy ilyen, mondjuk úgy, témában adás van. Fat Gadget szolgáltatja a zenét, és ugye az ifjúsági kultúra Nagy-Britanniában. Ezekről, erről a témáról mondok pár érdekességet a mai adásban. Tehát az első példánk ugye Ken Loach Cashéhez vezetett, a második pedig a Sheffieldi ifjúsági kultúra központjához, a Meet Whistle-hoz, maga az épület, hogy hogyan szerezték meg a fiatalok az önkormányzattól, és hogy ez egy abszolút követendő példa. A harmadik sztori, ami nagyon fontos ezekkel a közösségekkel kapcsolatban, hogy ahogy a gyarmatbirodalom Nagy-Britanniában összeomlott, és úgymond ennek nemzetközi jogi kerete vagy öröksége a brit nemzetközösség lehetőséget biztosított a birodalom periférián érdekélő különféle közösségeknek, népcsoportoknak arra, hogy bevándoroljanak a birodalom, a volt birodalom szívébe Nagy-Britanniába, ezen belül főleg Angliába. Már emlékeztek, volt egy ilyen sorozat, hogy Postás Pet, ami egy Velszi kisvárosban játszódott, és a Postás Petben, egyébként abban a Velszi kisvárosban, talán a boltos, kisboltos, az egy indiai bevándorló volt, aki családjával érdekelt ebben a Velszi kisvárosban, hogy a másik legendás Velszi mesesorozat, vagy hogy hívták ezt, Tűzoltószem, az is egy Velszi kisvárosban játszódik, és azt hiszem ott a buszsofőr egy karibi bevándorló, azt hiszem, és teljes nyugalomban és békességben érdekelnek ott egymással. Most ez természetesen egyáltalán nem volt igaz a brit

szélsőjobboldali politikai csoportosulások, és erősödni kezdett a szerepük úgymond a politikai mindennapok tematizálásában. A 70-es években az ifjúsági kultúrában elkezdett erősödni ezzel szemben egy ilyen antirasszista érzület. És ebben bizony nagyon jelentős szerepet játszott a zene. Sőt, talán a legfontosabb szereplője volt az ifjúsági kultúrán belül az antirasszista érzület kialakításának a kialakításában a zenének, mert ezek a fiatalok, akik így elkezdtek zenélgetni, és úgymond igényt tartani arra, hogy a szabadidejüket úgy töltsék el, ahogy ők szeretnék, ne pedig ahogy a felnőtt társadalom ezt megszabja nekik, rájöttek arra, hogy amit ők zenélnek, amit játszanak, az inkább egy gyökereiben egy karibi, afroamerikai ritmikára, érzületre, életigenlésre épülő zenei kísérletezgetés, nem pedig a brit fehér kultúra éjjenzésében, vagy ajnározásában, vagy azoknak a mintáknak, amelyekkel ők szembesülnek az iskola modellen belül, az ismételgetésével, az üres szólamok újragyártogatásával telik, hanem ez a frissesség, amire ők vágynak, az bizony innen jön. És hogyha ők ezt így, mondjuk úgy, a hétköznapokban ezt a fajta felismerést, vagy igényt, hogy ezen keresztül ők valami újjal, valami mással, valami felemelően érdekesre és izgalmasra szembesülnek, megtagadnák, akkor hamar kiderülne, hogy ők ugyanazt csinálják, vagy ugyanolyanok, mint a szüleik. És nyilván egy fiatal korában a leginkább az nyomaszt, most vegyük ki ebből a képletből az elitet meg a középosztályt, mert ott ugye a mintakevetés az sokkal erősebb, de az alatt mondjuk az underclass tagjait az nyomasztja, hogy ugyanazt kell csinálnia, ugyanúgy kell élnie, mint a szüleinek. Ugye ezt nem akarták. Vagyis az antirasszista érzület így mutatkozik meg a zenei szubkultúrákon keresztül, és bizony, amikor az ellenségképgyártást ugye beröffentette a konzervatív párt, Thatcher hatalomrajutása 79 tájékán, persze korábban is volt, de ugye akkor úgymond hivatalos rangra emelték az ellenségképgyártást, tehát a mindennapi politikai élet egyik legfontosabb tematizációs mozdanata volt, akkor hirtelen ugye létrejött a Rock Against Racism, csak azért, mert ugye Thatcher kimondta, hogy ő az ellenség, a belső ellenség kép megteremtésében igényt tart a bevándorló közösségekre. Tehát, hogy félnek az emberek, a félelmekre kezdett el rájátsz, stb. Ismerjük ezt a történetet, nyilván ugyanezt történt itt Magyarországon is, amint a természetesen Thatcher, hogy attól félnek az emberek, a jó szándékú polgárok attól félnek, hogy ezt a kultúrát, vagy ezt az országot a bevándorlók elmocsarasítsák. Ugye mind szellemi, mind intellektuális, mind mentális értelemben. És ugye ebből mi lesz? Hát természetesen katasztrófa, összeomlik a brit korona, káoszba fullad, és megszűnik létezni. Most ugye ezzel szemben alakult ki a Rock Against Racism. Ugye a furcsa módon, amikor elkezdte ütni a dobot Thatcher, furcsa módon a különféle paramilitáris, szélsőjobboldali alakulatok azért Nagy-Britanniában támadásban lendültek, és nem csak a British National Party, meg a National Front, meg mit tudom én milyen alakulatok voltak, amelyek politikai értelemben intézményesültek voltak, tehát bejegyzett valamik voltak, hanem a League of St. George, a különféle ilyen szélsőjobboldali bandák, amelyek kötöttek valamennyire a futballorganizmushoz, mit tudom én mi ez, azok elkezdték terrorizálni ezeket a közösségeket.

leghíresebb balhé, a Numadal Army, talán ők a post-punk történetének leghíresebb Bradfordi zenekar, a Bradfordban volt. Bradfordban háromnapos úgymond utcai háború tört ki a bevándorló közösség és a szélsőjobboldali bűnszövetkezetek között, amelyekkel kapcsolatban egyébként ügyek is születtek, és azt gondolhatjátok, hogy milyen ügyek születtek. Elsősorban a védekező bevándorló közösségek tagjait próbálták meg bíróság elé rángatni és elítélni. És azt olvastam egyébként, hogy még most is volt olyan ügy, amelyik nem volt megnyitottan lezárva. Szóval 46-47 évvel később is hasonlóan a bolonyai pályázvari merénylethez. Vannak még restanciája a bíróságnak, vagy a bűnöző szerveknek ezekkel a történetekkel kapcsolatban. Szóval, hogy megjelenik a RAR és Rock Against Racism, és egyik pillanatról a másikra nevetségessé válik ez az egész. Tehát a British National Party meg a National Front teljesen nevetségessé válnak a fiatalok szemében, és ugye elsősorban innen toborozták az aktivistáikat, egyszerűen eljelentéktelenik egyik pillanatról a másikra, csak azáltal az ifjúsági kultúra szereplői, azoknak az élharcosai, a zenekarok, meg azoknak a követői közösségei zászlóra tűzték az antirasszista érzület úgymond rangosítását, egyáltalán, hogy ez belekerüljön a köztudatban, és ez a küzdelem, hogy mondjam, megfelelő helyére kerüljön a brit ifjúsági kultúrán belül. Miért volt ez fontos? Hát azért, mert azért Thatchernek ez egy vereség volt, ugyanis neki új ellenséget kellett találni bent, hogy működtetni tudja azt a gépezetet, amelyik őt folyamatosan választási győzelemhez juttatja. Tehát ezt a paranoid gépezetet, amelyik a társadalom jelentős részét meggyőzi arról, hogy itt rendet kell tenni, nagyon nagy a baj, és én vagyok az egyetlen személy, aki... Most ugye ehhez persze kell egy olyan masinéria, amelyik bizonyítja azt, hogy itt nincs rend, és ugye ehhez nekik természetesen új ellenség kellett, mert az bevándorlók elleni hergelés láthatóan nem működött. És ugye ebből lesz a szakszerzetek. Ebből lesz az, hogy Thatcherék rászállnak a szakszerzetekre is, elkezdik őket démonizálni, elkezdik őket úgymond a jó szándékú állampolgárok életét felforgatni célzó közösségekként apostrofálni, és hogy akkor ugye ebből lett a nagyon híres 84-85-ös bányászmozgalom. Na, következő számunk talán az egyik leghíresebb Fat Gadget életművéből, Under the Flag.

Hát ez volt az Under the Flag, ugye magán az albumon ez két rész, de én ezt most összevontam, egy kicsit trükköztem, az nyitó és a záró számot hallottátok, Under the Flag 1 és 2. Most pedig tovább menve ebben a témában, Ecstasy és Agonyát hallgatjátok, ez az adás ugye diszmény nélkül. Ott tartottunk, hogy tehát az ifjúsági kultúra Nagy-Britanniában a 60-as, 70-es években szökkent szárba, és a 80-as években érte a virágkorát. Ez egy jelentős változást hozott a mindennapokban, abban az értelemben, hogy talán soha nem látott energiák, és szabadultak föl, soha nem látott intenzitással kezdték hangoztatni a fiatalok azt a nézetüket, hogy nem akarnak úgy élni, ahogy azt nekik előírják, és egyáltalán nem akarják azokat a mintákat követni, amelyeket a szüleik felajánlanak nekik. Most miért volt ez fontos? Ugye közismert az a tény, hogy a kapitalizmusnak van egy olyan dinamikája, hogy szétfeszíti a hagyományos családi kereteket, de hogy nyilván ez is szerepet játszik abban, hogy ez a családmodell, a hagyományos családmodell Nagy-Britanniában szétesik, de fontosabb, legalábbis a mi történetünk szempontjából, az az igény, ami megfogalmazódik ebben a fiatalokban, hogy rendben van, hogy van egy ilyen dinamikája a kapitalizmusnak, ezzel talán kevésbé törődtek, vagy csak utólag jöttek rá, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy egészen más keretek között akarnak élni, mint eddig, vagy más játékszabályok szerint, mint eddig. De nem csak ez számít, hanem fontosabb az, hogy mi belülről saját jogon fogalmazzuk meg azt az igényt, hogy más utat szeretnénk választani, más utat szeretnénk bejárni. Na most, hogy a fiatalom jellemzően mindannyian reméljük teljesen tökkel ütöttek, megfogalmazzuk azt a vágyat magunkban, hogy őszinték legyünk. Ne képmutatóak, mint tudom, ne álszentek, ne hazugságok mentén szervezzük az életünket, hanem próbáljunk meg őszintén szembenézni. Próbáljunk meg őszintén maradni önmagunkhoz. Ugye ez többé-kevésbé mindenünkre igaz, fiatalom, és akkor ugye jönnek a galibák, a problémák, amit összefoglaló néven úgy szoktunk nevezni, hogy meghasonlulás, opportunizmus, mit tudom én. Szóval, hogy ez lett volna nekik a vágyuk, csak van egy probléma ezzel, méghozzá az, hogy az ifjúsági kultúra az mégiscsak egy behatárolt időben, tehát azt szoktuk mondani, hogy kb. 15-29 éves korosztályra jellemző, és amikor odaérsz a 30-hoz, és gondolkozz merre tovább, akkor jellemzően az emberek hajlandók kompromisszumot kötni azért, hogy úgymond karriert csináljanak, vagy megállapodjanak, vagy mit tudom én, családot alapítsanak. Tehát, hogy amit ők 15-29 évesnek, 15-29 éves korosztályban azt mondják, hogy nonkonform életforma, ez fasza, ezt akarom vinni végig, az egyszer csak arra jönnek rá, hogy mi van akkor, hogy ez a nonkonform életforma válik formalitássá, monoton bevett szokások ismételgetésévé. Mi van akkor, hogyha ez önmagában egy élethazugság, vagy egy csalás? Tehát, hogy hozzá kell tenni itt a punk, post-punk kapcsán, hogy rendben van, fiatalok vagyunk, és szeretnénk őszinték lenni, és mondjuk úgy lerombolni a képmutatás falait, amit a felnőtt társadalom felhúz maga köré, de fenntartjuk a változtatás jogát. Tehát, hogy ha nem mindig ezt fogjuk csinálni, mert ez problémás, hogyha ez formalitássá, klisékké, vagy sztereotíp gondolatok ismételgetésévé fajul,
Már csak azért, mert ugye akkor meg ugyanott kötünk ki, ami ellen küzdöttünk. Azok leszünk, amik nem akartunk lenni. Akik nem akartunk lenni. Szóval ez a belső dinamikája, hogy ennek föntartjuk ha nem is a látszatát, hanem mondjuk úgy, hogy az igényét, és lehetőségeket teremtünk arra, hogy megújuljunk időről időre, hogy ne kövesedjünk bele ezekbe a játszmákba, vagy szerepekbe. Ez egy következő felismerése, véleményem szerint, az ifjúsági kultúrának. Most pedig következzék erről a fantasztikus lemezről a Love Parasite.

Na, ez volt a Love Parasite a Fat Gadgettől. És akkor ott tartottunk, hogy igen, hogy a változtatás jogát fenntartjuk. Mondhatjuk, az autonómia egyik alap igazsága. A következő időszak, tehát a 80-as évek, ugrottam egyet, tehát a 70-es években a legfontosabb igény, ha jól értettem, az volt, hogy tehát kiéljük a kreativitásunkat, de a magunk nyers, politikailag motivált üzeneteit se rejtsük véka alá. Most a punk, talán tudjátok, zenei értelemben nem volt egy nagy vasizdasz, de a forradalmiságát az adta, hogy egyáltalán nem jellemezte a szórakoztatóiparra, a szórakoztatóipar talán legfontosabb tulajdonsága az öncenzúra. Tehát semmilyen véleményüket a felnőttek világával, a hatalmi berendezkedéssel, szórakoztatóiparral kapcsolatban nem rejtették véka alá, és minél nyersebben, minél vulgárisabban, minél úgymond sértőbben mondták ki, annál jobb. És ez az öncenzúra hiánya, ez azért, hogy mondjam, rendkívüli felszabadító erővel hatott az ifjúsági kultúrára Nagy-Britanniában, mert adott egy mintát a fiataloknak arra, hogy amit gondolnak, azt nem kell szégyelni, sőt, talán fontosabb, mint fontosabb kimondani azt, amit ők gondolnak, mint előzetesen hozzámérni azokhoz a kulturális mutatókhoz, amelyeknek az elsajátításában ugye hát élen jár az iskola, vagy mit tudom én, és akkor ugye nem elég kifinomult, nem elég, mit tudom én, micsoda, akkor bizony azt el kell folytani, vagy bedobod a fiókba, és akkor majd 30 év múlva begyújtasz fel a kandallóba, amikor már nem számít. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodásmód, vagy ez a fajta működésmód egyáltalán nem jellemezte, az öncenzúra nem jellemezte, a kimondás vágya jellemezte, és az a fajta önbizalom, hogy amit ők gondolnak a világról, az valójában igaz. És fontosabb kimondani az igazságot, mint betagozódni a társadalom működésre, betagozódni a munkavilágába. Úgyhogy így érkezünk meg a 80-as évekbe, és akkor jön a probléma, hogy az, hogy mi kimondjuk az igazságot, és a magunk módján mondjuk ki, nem gyakorolunk öncenzúrát, közben megtanulunk zenélni, tehát egyre jobban játszunk, egyre érdekesebb dolgokat csinálunk, egyre kísérletezőbbek vagyunk, egyre kreatívabbak, mit tudom én, egyre inkább látjuk azt, hogy melyik irányokban tágíthatók az önkifejezés határai. Csak hogy ebből szeretnénk megélni. És ha ebbe a játékba belemegyünk, az azt fogja jelenteni, hogy mi bizony bizonyos értelemben betagozódunk. És hát ez jár. Hoz magával bizonyos veszélyeket. Mert nem erről álmodtak. Nem arról álmodtak, hogy nem vették számításba pontosan, mondjuk úgy naivak voltak, nem vették számításba azt eléggé, hogy mi van akkor, én csak azt szeretném, hogy csinálhassam, amire úgymond rendeltettem, vagy csinálhassam azt, ami segít abban, hogy megőrizem önmagam, segít abban, hogy őszinte maradhassak önmagamhoz és a környezetemhez, meg a világhoz, és ezáltal mondjuk felemeljek másokat is. De hogy mi van akkor, hogyha ez egy árucikk, és ugyanúgy be kell állnom a sorba, ugyanúgy el kell adnom ezt a terméket, amit csinálok, ugyanúgy bekerül az árukörforgásba,
és ez biztosítja számomra a megélhetést. Most érthető módon, ugye ez okoz egy jelentős belső feszültség az ifjúsági kultúrán belül, és elkezd szóródni, ugye elkezdenek létrejönni különféle autonóm, független kiadók, elkezdik a stratégiát kigondolni, hogy hogyan legyenek úgy részei az árukörforgásnak, a kommodifikációnak, idegen szóval az árucikké válásnak, ennek a logikának, ami ugye a fogyasztói társadalom egyik fontos komponense, úgy, hogy mégis valahogy megőrizzük a belső értékrendünket, ne adjuk el úgymond önmagunkat, ne legyünk mi is árucikkek ebben a körforgásban. És erre különféle stratégiák vannak. Hát nem állok egy nagy titkot, hogy azért a többség meghasonul, de ez egy nagyon, ahogy én tapasztaltam, ez egy nagyon lassú folyamat. Tehát az 80-as évek azzal telik, hogy különféle együttesek, közösségek különféle küzdelmeket folytatnak azért, hogy fenntartsák a távolságot a kreatív művészi teljesítményük és az árucik körforgása, az áru fétis jellege, egyáltalán a piaci folyamatok, tehát kereslet, kínálat, és akkor ott valaki meggazdagszik be, stb. Ebből a tapasztalatokból hát nyilván nem kértek, vagy hogyha nem is kértek, nyilván elkezdtek kapni belőle, de hogy különféle utakat választottak az esetek, az együttesek, és ugye ebből az fakad, hogy természetesen, hogy szoktuk is nektek mondani, a post-punk azért a 85-86-ra kifullad. Pont emiatt, a dinamika miatt, hogy milyen utat választunk, és hát nagyon sokszor, hogy a legtöbb együttes étese veszi, és bekerül ebbe a körforgásba, és hát ez nem füllött a foguk. Na. Következő számunk a Fat Gadget, a Wheels of Fortune.

Na, ez volt a Ways of Fortune, Fat Gadget, Extras és Agónia. Boloxot halljátok, Disney nem lehet ma velünk. Az ifjúsági kultúra, brit ifjúsági kultúra különféle szempontú megközelítéseit hallhattátok. Ez a mai témánk. Próbálok nem hosszan, nem tudom, remélem sikerült betartanom mondani egy-egy részletet ezzel kapcsolatban. Nyilván egy óriási téma is meglehetősen nagy szakirodalma van, de azért próbálok olyan érdekes dolgokat mondani, amelyek így fontosak, vagy relevánsak, ami történetünk a posztpunk, meg így a zenei szubkultúrák szárba szökkenése, virágzása és elsorvadása témában. És ott tartottunk, olyan 80-as évek, tehát egy igazi szakító próba volt, és rájött erre még az igénye a szórakoztató iparnak, hogy meghódítsa ezt a térséget. A 70-es években úgymond a punk lendülete védekezésre késztette ezeket a tőkés csoportokat, amelyek működtették mondjuk úgy a szórakoztatóipart Nagy-Britanniában. Ekkor még az összefonódások az amerikai meg a brit zenei szcéna között nem olyan jelentősek, és az MTV tudatformáló szerepe még ugye nem jelentkezik, hiszen még el se indult az MTV. Az is a 80-as évek. Ugye a 70-es években, tehát defenzívába szorul a szórakoztatóipar, a mainstream ezekkel a friss, lendületes közösségekkel szemben, és kivívják maguknak ugye az autonómiát, meg a saját DIY etikájuk mentén a saját intézményeiket létrehozzák, saját közönségüket, saját hálózatukat megteremtik. De 80-as években, ahogy kifullad az egész, és más térségek felé indul, meg hát ugye belép a problematika, amit itt az előbb vázoltam, ez a komodifikáció problémája, akkor a szórakoztatóipar úgy dönt, hogy visszatámad, és megpróbálja meghódítani ezt a térséget, amit úgy hívunk, hogy ifjúsági kultúra. Tehát megpróbálja leuralni a szabadidőt, megpróbálja leuralni a szórakoztatás különféle formáit, egyáltalán meg akarja teremteni annak a lehetőségét, hogy minél hamarabb fogyasztóvá váljon egy ember, ne ahhoz kötődjön a fogyasztói státusza, hogy ő belép a munka világába és keresővé válik, hanem mondjuk 10-12 évesen, amikor már zseppénzt kap, vagy zseppénzt tud magának valahogy csinálni, már azt is meghatározott keretek között költse el. És ugye a 80-as években beindul ez a gépezet, ami hát mára már természetes velejárója, úgymond egy fiatal mindennapjainak. Úgymond az a meglepő, hogyha egy fiatal ma arra tart igényt, hogy ne a szokványos felkínált keretek között töltse el a szabadidejét, szórakozzon, töltődjön föl, mit tudom én, hanem ő kitalálja magának, hogy hol, mikor, kivel, és milyen kreatív módon töltse el az idejét. Inkább az már ez a meglepő. De ugye ez egészen máshogy volt 40-50 évvel ezelőtt. És ugye a 80-as években tehát ugye megjelenik ez a fajta igény a szórakoztatóipar részéről, és elkezdi leuralni ezt a közeget. És ugye miért fontos ez? Mert elsősorban azért, mert tetszik, nem tetszik, a felforgató eszme, tehát hogy a fiatal
valamit akar kezdeni az őt körülvevő világgal, az őt körülvevő emberekkel, társadalommal, úgymond föl akarja forgatni, mert nem ért egyet azok a játékszabályokkal, amely szerint működik. A felfogató eszme kierélése, egyáltalán az igény, hogy valaki úgymond odabaszós üzemmódban létezzen fiatalként, ebben a felállásban, tehát hogy a szórakoztatóipar így leuralja ezt a térséget, ebben a felállásban nem jelent akkora fejtörést a hatalomnak. Mert igazából megoldják helyette, megoldja helyette ez a tőkés réteg, a szórakoztatóipari guruk, meg mit tudom én, a szabadidő tervezők, meg nem tudom, ez az iparág megoldja a hatalom helyett azt, hogy leszedálja úgymond a fiatalokat, és ne problémázzanak annyit. Nem volt persze annyira egyetem, mondjuk most, hogyha gondolsz egy fiatalra, aki még hazamegy a suliból, és tegyük föl, biztos van ilyen, hazamegy a suliból, és bekapcsolja a, mit tudom én, milyen játékkonzolját, és mondjuk este 10-ig nyomogatja, és utána még csinál valamit, social media, mit tudom én. Tehát ennél egyszerűbben lecedálni egy fiatalt, és ennél egyszerűbben elvenni az élét annak, hogy ő bármilyen aktív részesedett, bármilyen olyan folyamatnak, vagy közösségnek, amelyik változtatni akar a világon, ami körülveszi, ennél egyszerű mondja, el sem tudsz kérdezni, ennél, tehát pofon egyszerűen leszedálják a fiatalokat ezzel a megoldással. És ugye ez persze a 70-es, 80-as években nem állt így rendelkezésre, de akkor indult el. Most meg hát ugye nyilván ott tartunk, hogy tényleg gombnyomás betölti a játékot, és akkor már el is van. Tehát nincs vele probléma. Ugye ismerjétek azt a mondást, és nem vagyok képmutató, előfordult velem is, hogy baj van a gyerekkel, add a kezébe nem tudom micsodát, nézzen meg egy mesét, addig is nincs vele gond. Szóval ezek a gesztusok természetesen mind ebbe az irányba mutatnak, hogy mi a baj a gyerekkel, hát túl energikus, túl sokat akar, kezelhetetlen. Na mindegy, nem ragozom tovább. Értitek? Jöjjön a Life on the Line Fat Gadgettől.

Na, ez volt a Life on the Line a Fat Gadgettől. Szóval, hogy ja, ott tartunk, hogy tehát az ifjúsági kultúra rendkívül módon átalakult, és nagyon gyorsan. Most kiléptem a kontextusból, mert nem a brit ifjúsági kultúra, hanem egész világon átalakult. És az az érzésem, hogy, úgymond elcsivárosodott abban az értelemben, hogy nagyon sokszor úgy tűnik nekem, hogy az ifjúsági kultúra ma már csak inkább a fogyasztói létnek egyfajta ilyen előszobája. És akkor csak egy zárójeles megjegyzés, hogy persze optimizmusra ad okot, hogy, mondjuk a mikor a hatalom beszél hozzájuk, most Magyarországról beszélek, a hatalom beszél hozzájuk, akkor ugye azt üzeni nekik, hogy, én úgymond megelőlegzem nektek a fogyasztói státuszt, hogy általában minden maradban sorba, viselkedjetek úgy, mint a felnőttek, kussoljatok, mit tudom én, és ez a boldogsághoz vezető út. Erre vágyjatok, hát most mit akartok többet? De ezt mondta nekik a hatalom. És most azt mondták, ezt kár tagadni, hogy mi ebből nem kérünk. Csak nyilván az a probléma ezzel, hogy, ez inkább egyfajta értelmezés ennek a helyzetnek. Hát nem valószínű, hogy úgymond mindenki azt mondta, hogy, azért van elegem ebből a fajta hatalomgyakorlásból, mert rám csak úgy tekint, mint csavarra a gépezetben. Én viszont ennél többre vágyom, mert ugye az, akkor cáfolná azt a nézetemet, hogy a lázadás mozdanata, hogy az igény arra, hogy lázadjon az ellen, ami körülveszi, ez teljesen le van folytva a mai szubkultúrákban, vagy a mai ifjúsági kultúrában. Tehát a döntő többség meg se tud fogalmazni azt, hogy, mi a baja. Csak azt érzi, hogy, ez nem jó, és akkor úgymond van egy esélye arra, hogy másra szavazzom. De azt nem tudja egyébként, hogy ebből mi lesz. Tehát ez is lehet benne. De hogyha optimista vagyok, akkor azt tudnám megfogalmazni, hogy a mai fiatalok úgymond azt mondják, hogy ők radikálisan más szeretnének, tehát úgymond vissza szeretnék hódítani a saját szubkulturális vagy, ifjúsági kulturális közegüket, és ott teremteni lehetőségeket, vagy esélyeket a, kiteljesedésre egy autonóm belső logika szerint, tehát úgymond eltávolodni attól, attól az igénytől, hatalmi igénytől, hogy ők csak egy csavar legyenek a gépezetben, és mindenki minél előbb tagozódjon be ebbe a fogyasztói létbe, az egyegenettségnek ebbe a nagyon magas fokába, és ha van mit, persze nem tudom pontosan, remélem, hogy van mit, mármint értékrendnek gondolok, hogy tagadja meg azt, amiben hisz, vagy amire vágyna, hogy, ő azt elérje, hogy kiteljesedjen és önmaga lessen. Ha ez igaz, akkor, ez egy pozitív fejlemény az ifjúsági kultúrán belül Magyarországon, de hát nyilván majd meglátjuk, hogy hányan fognak dörömbölni az ajtókon, hogy igen, itt vagyunk, szeretnénk egy helyet, vagy szeretnénk egy közösséget teremteni, szeretnénk mit tudom én szövetkezeteket alapítani, stb. Stb. Tehát autonóm módon elkezdeni létezni, és nem csak úgymond azt az utat bejárni, amit ti nekünk felkínáltok. Az is valami. És sokan nyavajognak, hogy hát persze ez még semmilyen szinten nem érinti a tőke-munka viszonyt. Szerintem igaz. De én jelezném, hogy, kimozdulni a mélypontból nem lehet bakugrásokkal. Tehát lépésre lépésre lehet, és nem lehet úgymond elvárni tömegektől, hogy, véres harcok árán azonnal felforgassák a világot, mert ugye mentálisan erre azért lássuk be, senki se áll készen túl. Szóval ez, egy ilyen
ez egy ilyen illúzió azt gondolni, hogy na majd akkor barikádok, és akkor kirohanunk, és szőlőkarókkal szétverjük a nem tudom, állik fölfegyverzett rendőrséget, nem tudom. Következő számunk, The Sheep Look Up.

Na, ez volt The Sheep, Look Up, a Fat Gadget-től. Hát ez volt az Excess és Agónia május 4-én. És 4-a van? 5-en, bocs. Május 5-én kicsit az ifjúsági kultúra, egyáltalán arról a keretről beszélgettem, vagy mondtam pár dolgot, amelyik ugye meghatározza ennek a zenei szcénának a történetét. Tehát így érthetőbb azok a dinamikák, amelyek uralkodtak ebben. Érthetőbbé válik talán kicsit az, hogy miért olyan gyakran az az eset, hogy nem futja ki magát az a zenekar, ami lehetett volna. A posztpunk van nagyon sok a töredékes életmű, nagyon sok olyan együttes van, amelyik túl korán adta föl az álmait, nagyon gyakran az elveit, és tagozódott be a mainstream szórakoztatóipari gépezetbe. De ez már egy másik történet, de hogy mondjam, nyilván fontos megérteni azt, hogy mi vette körül ezeket az embereket, mi vette körül ezt a zenei szcénát, és hát ilyen szempontból különösen fontos a társadalom működésének megértése szempontjából az ifjúsági kultúrának a története. Nyilván csak egy-két dolgot mondtam el, és hát gondolom ezeket évekig lehetne tanítani a különféle egyetemi szakokon, és talán nem minden tanulság nélküli egyébként, ahhoz, hogy megértsük, hogy a fiatalok mégis milyen irányba haladnak. És nyilván ti is tudjátok, vagy tapasztaljátok, hogy azért nélkülük ez nem fog menni. De hát a lényeg az, hogy itt vannak, és

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak a hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamos energiarendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 351-es populáció,

0: populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, én Lőrinc Viktor vagyok, és ma két vendégünk lesz, az egyik az már itt van, Havas Attila, aki közgazdász és az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnökségi tagja, és rajta kívül, még ha minden igaz, akkor csatlakozni fog Kamarás Katalin is, aki pedig az MTA rendes tagja és választott elnökségi tag is, erről majd fogunk beszélgetni vele, hogy a mai választás során milyen eredmény született a Magyar Tudományos Akadémián. De akkor amíg ő csatlakozik, addig Attilával beszélgetnénk arról, hogy ugye itt az elmúlt hetekben felgyorsultak az események a kutatóhálózat át- és visszalakítása kapcsán, aminél ugye sok-sok bizonytalan tényező volt. Tehát egyrészt ugye kezdődött az egész nyilván a 12-i választásokkal, ahol ugye azért nem volt mindegy, hogy ki nyer, mert akkor is azért elég jelentős mértékben függött az, hogy mi fog itt történni. És aztán pedig ugye most a mai napon zajlott le az akadémiai választás, de mi a kettő között már rendeztünk egy fórumot, ahol megkérdeztük a kutatókat is, és a dolgozókat is, hogy ők mit szeretnének. Úgyhogy nem tudom, hogy ha ezt szeretnéd összefoglalni, hogy ott mi történt, akkor megkérlek erre.
1: Szia! A hallgatókat is tegezzük, ugye? Tehát akkor igen, mondhatom, hogy sziasztok. Jól emlékszem?
0: Igen.
1: Igen. Én egy kicsit még a fórum előtt kezdeném, ugyanis a mostani helyzet kialakulásáért nagyon jelentős mértékben felelős vezetők a Magyar Kutatási Hálózat, szörnyű nevén Hunren vezetői sok mindent tettek azért, hogy ráébresszék a kollégákat, és bizonyos értelemben talán a szélesebb közvéleményt is, hogy mennyire lehetetlen helyzetet teremtettek. Kiderült, hogy iszonyatos mértékben feldúzasztották az irányító részlegeket. Most fejből nem is emlékszem, hogy 13, 14 vagy 15 igazgatóságot hoztak létre. Sokáig nem voltak hajlandóak nyilvánosságra hozni, tehát a belső nyilvánosság számára sem tették elérhetővé az úgynevezett közfeladatfinanszírozási szerződést, ami egy súlyos hiba, ugyanis ebben a kutatók, sőt a kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek vezetőinek a háta mögött megkötött szerződésben, ami a Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Hunren, vagyis a Magyar Kutatási Hálózat között köttetett, abban rögzítették, hogy milyen teljesítményt várnak a kutatóktól. Ismétlem, anélkül, hogy megkérdezték volna a kutatókat, sőt, anélkül, hogy megkérdezték volna a kutatóhelyek vezetőit. Mind a kettő önmagában is súlyos hiba, de így együtt ez valójában elképzelhetetlen. A kedves hallgatók most sokat hallottak, hogy milyen nagyszerű miniszterre volt, pillanatja még van, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, Hankó Balázs. Tehát ő ugyanolyan szakmai színvonalon végezte ezt a munkát is, hogy olyan, ezt vagy ő irányzotta, vagy csak rábízta másokra, nem tudjuk, hogy kikre és ők milyen megfontolásokból hozták létre ezt a úgynevezett közfeladatfinanszírozási szerződést, mint ahogy a Nemzeti Kulturális Alap sok-sok milliárdját kiszórták. Azt hiszem, az mai hír, hogy a gondosan kiválasztott egyéni választási körzetekben nagyjából pontosan minden egyes ilyen körzetben 100-100 millió forintot kaptak papíron kulturális tevékenység támogatására. A valóságban nagy valószínűséggel az adott körzetben induló fideszes vagy KDNP-s jelölt kampányának a támogatására. Tehát ez ilyen

Jó, akkor nem tudom most mi történt, már egy kicsit itt kavarodás van, de közben itt van Kamarás Katalin is, akit ugye már bemutattam korábban. Neki is ki van kapcsolva a mikrofonja, remélem, hogy sikerül bekapcsolni, és akkor tudunk beszélni.

0: Jó, akkor visszajöttünk, Attilával tudunk egyelőre beszélgetni. Odáig lehetett hallani, hogy a finanszírozási szerződés is ugye nem volt nyilvános. Aztán ez valamilyen abszurd formában nyilvánosságra került, ilyen vastagon kifeketézve, de akkor hagyom, hogy tovább beszélj.
1: Igen, tehát a lényeget továbbra sem ismerhették meg az érintettek. Nem tudom, hogy meddig lehetett hallani, tehát próbálom akkor rövidebben felidézni, hogy ez egyrészt kulcsfontosságú, mert ez ettől függ a kutatóhelyek finanszírozása. A kutatóhelyek rövidítést, megnevezést használom a kutatóközpontok és az úgynevezett önálló kutatóintézetek közös megnevezésére. Tehát sem a kutatók, sem ezeknek a kutatóhelyeknek a vezetői egyrészt nem ismerhették meg, hogy mi van ebben a úgynevezett közfeladatfinanszírozási szerződésben, miközben ezen múlik az életük, a munkakörülményeik. Tehát nem csak, hogy nem vonták be sem a kutatókat, sem a kutatóhelyek vezetőit ennek a kidolgozásába, hanem a kész szerződést sem láthatták egészen addig, amíg a TDDS ki nem kérte, akkor megkapták a TDDS vezetői abszurd módon, és aztán kicsit később a kutatóhelyek vezetői is. Azt is próbáltam röviden ecsetelni, hogy a kedves hallgatók az utóbbi napokban nagyon sok mindent hallhattak arról, hogy milyen módon, milyen színvonalon dolgozott Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője, amikor a Nemzeti Kulturális Alaphoz rendelt, a kultúra támogatására szánt pénzeket elosztani. A mai hír, hogy bizonyos egyéni választókerületekben 100 millió forintot kapott a Fidesz és vagy KDNP jelöltje, nyilvánvalóan kampány célokra, de azzal az álcával, hogy azt a kulturális tevékenységet végeznek. Tehát ilyen színvonalú volt ez a közfeladat finanszírozási szerződés is. Vagy valóban nem tudják Hankó Balázs és munkatársai, hogy mi a különbség az alap vagy felfedező kutatás egyfelől, alkalmazó kutatás másfelől, a kísérleti fejlesztés, technológiai fejlesztés és innováció negyedfelől, nincs ilyen szó, de ezt most, vagy harmadfelől, ezt most kitaláltam. Tehát olyan követelményeket támasztottak a kutatók és a kutatóhelyek felé, amelyek teljesen irreálisak, a feladatok teljes félreértéséről tanúskodnak. Azt is megtudtuk az utóbbi hetekben, hogy amivel nagyon sokat büszkélkedett Gulyás Balázs, ennek a Magyar Kutatási Hálózatnak a vezetője, elnöke, hogy mennyi plusz pénzt kapott a hálózat, az egyik kutatóközpont vezetője egy rádióinterjúban elmondta, hogy az idei plusz 18 milliárd forintnak az 1/6-át kapták meg a kutatóhelyek, 5/6-át megtartotta Gulyás Balázs. Nyilvánvalóan nem kizárólag önmagának, de annak a csapatnak, amit egyébként hihetetlen mértékben felhízlalt, és nem tudom fejből, hogy 13, 14 vagy 15 igazgatóság jött létre a Húrán központ keretein belül, akiknek elvileg az lenne a feladatuk, hogy a kutatókat támogassák a munkájukban, de valójában a mindennapokban ez akadályozást jelentett. Csak egy egyszerű adat, hogy amikor még az MTA keretei között, Magyar Tudományos Akadémia keretei között dolgozott, az akkor még nagyobb kutatóhálózat, ugyanis ne felejtsük el, hogy tavaly augusztus 1-én botrányos körülmények között 4 kutatóközpontot leválasztottak a kutatóhálózatról, és hozzá csapták az LTE-t. Azóta se tudjuk, hogy ezt a ELTE kezdeményezte, a Hunren kezdeményezte, vagy ahogy akkoriban mondták páran, alfa parancs volt, zárója bezárva. Tehát a megemelt összeget egy csökkentett kutatóhálózat kapta meg, de ennek a megemelt összegnek, a plusz forrásnak az 5/6-át eltette magának a központ, azóta se tudjuk, hogy mire szánják ezt. Tehát ez erősen felpaprikázta nem csak a kutatókat, a mezei kutatókat, hanem a kutatóhelyek vezetőit is, ezért a 14 kutatóközpont, bocsánat, kutatóhely, tehát ez jelenti a önálló kutatóközpontokat és az önálló kutatóintézeteket, tehát 14 ilyen szervezet van a Hunren Kebelén. Ebből 13 vezető aláírt egy levelet, még a választások előtt. Bocsánat, lehet, hogy a választások után, de az akadémiai választások előtt, amiben jelezték, hogy itt sok probléma van. Nem voltak olyan határozottak, mint a Viktor által már említett április 28-ai dolgozói fórum. Ott ugyanis a jelenlevők, majd utána több száz aláíró, összesen eddig közel 700 aláíró, azt javasolta, határozottan.
0: Már egyébként, bocsánat, csak olyan 1000 körül, vagy 1000 felé tartunk.
1: Hanem. Most már, akkor még tovább gyorsult, ez jó hír. Tehát, hogy

0: hogy nem a 2018-2019-es szervezeti és irányítási módot szeretnénk változatlanul fenntartani, hanem az összes érintett bevonásával érdemi, alapos, szakmai érveket megmozgató, felvonultató, szakmai érvekre támaszkodó párbeszéd alapján közösen találjunk ki egy olyan szervezeti, vezetési, irányítási, finanszírozási, működtetési keretet, ami megfelelő munkakörülményeket teremt, ösztönzi a kutatókat, és a megfelelő partnerek bevonásával arra is lehetőséget teremt, hogy a viszonylag gyorsan és egyszerűen, de ugyanúgy a sokkal kevésbé gyorsan és sokkal kevésbé egyszerűen hasznosítható kutatási eredményeket hasznosítsák az arra hivatott szervezetek, legyenek ezek szakpolitikai döntéshozó testületek, legyenek ezek vállalkozások, legyenek ezek civil szervezetek, amelyek társadalmi problémák megoldásán dolgoznak, vagy új társadalmi lehetőségek megteremtésén dolgoznak. Tehát a kutatóhálózatban nagyon sokféle kutatás folyik évtizedek óta, ezeket sokféleképpen lehet hasznosítani, nem mindegyiket azonnal, nem mindegyiket egyszerűen és közvetlenül. Lesz olyan közöttük, amit évtizedek múltán lehet hasznosítani, lesz olyan, amit esetleg el is felejtenek, aztán majd valakinek eszébe jut. Nemrég olvastam, hogy az összes mai, tehát a 0-1-es logikán alapuló számítástechnikai eszközöket úgy sikerült kifejleszteni, hogy hát most sajnos a névmemóriám az szörnyű, ha egyáltalán létezik, hogy egy 20 éves diák egy amerikai egyetemen egy körülbelül 18. századi angol matematikus munkáit lapozgatta, akinél ez a igen-nem volt az általa teremtett matematikai nyelv alapja, ezen az ő matematikai építménye erre alapozódott, és akkor rájött, hogy ez az igen-nem, ez pont az áramkörökre, tehát így lehet logikusan áramköröket építeni, az addigi próbálkozás és tévedés alapon, tehát azt írta ez a tanulmány, hogy addig hatalmas számítógépeket építettek, teljesen esetleges volt, hogy milyen módon tudják a műveleteket programozni, mert nem ezen a logikán alapult. Tehát egy 200 éves, kb. 200 éves látszólag elfeledett matematikai eredmény gyakorlatilag az életünk minden területén a legtöbb tevékenységünknek az alapja. Ennél közelebbi példa nyilvánvalóan a matematika és a programozás többi ágáról hozható, hogy nem tudnánk internetezni, azt is kutatók fejlesztették ki az egymás közötti kommunikációra, tehát az e-mailt és az internetet.
1: Meg vagyok.
0: Örülünk.
2: Itt van akkor kamerás Katalin.
0: Nem lenne navigációs rendszer. Tehát ami a modern életünket meghatározza, megalapozza, jó vagy rossz irányba viszi, az mind nem lenne néhány évtizedes kutatási eredmények nélkül. És akkor a fórumot említette Viktor, én az egyik legfontosabb követelést elmondtam, hogy egyszerre is együtt kerüljön vissza a kutatóhálózat az MTA keretébe, kebelébe, de nem úgy, ahogy 18-19-ben, és ezzel nagyon szorosan összefüggő erős ajánlásunk, hogy az új működési irányítási keretek kialakításában minden érintett vegyen részt, és ahogy mondtam, szakmai érveket, szakmai megfontolásokat használjunk, és nem a tudománytól idegen, nevezzük nevén politikai, vagy ilyen egyéni uralkodási vágyat kiszolgáló szempontokat.
2: És akkor ugye az egyik címzetje tulajdonképpen ennek a felhívásnak, vagy javaslatcsomagnak, az hát a Magyar Tudományos Akadémia lenne, aminek ugye az előző elnöksége is már kinyilvánította a hajlandóságát arra, hogy visszafogadja a kutatóhálózatot, de hát nyilván ennek az egésznek a részleteit azt már az új elnökségnek kell letárgyalnia, akiket ugye ma választottak meg, és akkor szerintem most térjünk rá, aztán majd még vissza tudunk térni a kutatóhálózat kérdésére ahhoz, hogy ma mi történt, és hát ugye Kati ott volt személyesen is, és tud nekünk arról információkat mondani, hogy aki még nem tudja, hogy ki lesz az új elnök, hogy róla mit kell tudni, és kik azok, akiket még megválasztják.
1: Igen, akkor ugye habemus prezidentem, majd valaki ragozza azt a szót, és a lényeg az, hogy teljesen, hogy mondjam, sima mindenfajta probléma nélküli választási eljárásban megválasztottuk a teljes elnökséget. Az akadémiának az új elnöke Pósvai Mihály, geológus, róla azt kell tudni, én nagyon erősen kampányoltam ő mellette, úgyhogy ezért is tudom mondani azt is, hogy miért. Ő ugyanis a 2018-ban az elnökségnek a választott természettudományos akadémikus tagja volt. És ilyen minőségében részt vett ugye a Palkovics-féle rombolásban, már nem úgy értem, hanem annak, annak a kommunikálásában is, és az akadémia részéről, ebben részt az elnökség részéről, és én sokat beszélgettem akkor vele, sok információt kaptam tőle, hogy ott pontosan mi történt, és ő volt az, aki a legkényesebb és a legrámenősebb kérdéseket feltette, amikor jött a minisztérium, és először jött a Palkovics, és azok valami prezentációhoz előadott, hogy ez mindenkinek milyen nagyszerű lesz, és amikor rákérdeztük a részletekre, akkor, ami főleg a Misi volt, aki rákérdezett, akkor kiderült, hogy ez nem egészen így van, és ő hívta a csapdákra a figyelmet ott. Hát aztán lett, ami lett, most nem valóban szó, de azért volt ebben tapasztalata. Ez neki az első 3 éves ciklusa volt, és én nagyon erősen rábeszéltem utána a másodikra is, hogy amikor már ugye a dolgok eléggé rosszra fordultak, neki meg volt a tapasztalata, hogy tudja azt, hogy hogy mentse a menthetőt. Ezek kívül ő volt doktori tanácstag, ő volt a Veszprémi Területi Bizottságnak az elnöke, tehát eléggé ismeri az akadémiát, és hát szóval én nagyon megbíztam benne. Jó, szóval a lényeg az, hogy a 4 elnökjelölt közül ő elég simán nyerte a második fordulót, de mindig meggyőző többsége volt a szavazatok között. A főtitkár az Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, azt hiszem. A főtitkár helyettes Kovács Ilona, pszichológus. Várjatok, akkor az alelnökök. A természettudományi alelnök Kis Rita, biomechanikával foglalkozik a Műegyetemen. A társadalomtudományi alelnök Borsos Balázs, néprajzos. A élettudományi alelnök pedig Hunyadi László, az Enzimológia Intézet igazgatója, hogyha jól tudom a titulusát. Ők is elég sokat, mindannyian eléggé sokat vagy dolgoztak már az akadémián különböző pozíciókban, és akkor van a 3, nem, van főtitkár helyettes, Kovács Ilonát mondtam, ugye? Vagy,
2: igen.
1: Jó, ezeket mind elmondtam, és akkor van a 3 választott akadémikus képviselő, aki Csákine Mihály Erika élettudomány, Keresei István társadalomtudomány, és én vagyok a természettudomány.
2: Amihez gratulálunk ezúttal.
1: Is. Köszönöm szépen, én ezt a harmadik számú udvari bolondnak nevezem, de ezt nem kell, hogy mondjam, ez nem egy pejoratív dolog, tehát én ezt akartam csinálni, mert nekem ez megy, én nem vagyok egy nagy diplomata, én különböző kormányzati szereplőkkel lekezelni és vacsorázni, és nem tudom, micsoda, ez nekem biztosan nem menne, de azt én azért elég sok mindenkivel beszélek, ismerem úgy látom, hogy azért ismerek egy csomó problémát, és azt tudom is kommunikálni, és azt gondolom, hogy ha azt kommunikálom az elnökség felé, akkor ezt ők majd becsatornázzák a megfelelő formában, de jó, ha tudnak róla. Na, szóval körülbelül ennyi volt. Nem mondom semmi. Igazából még biztosan nagyon volt egy-két szempontot felvetettek, de a szavazás az eléggé világosan és egyértelműen zajlott le, úgyhogy ez van. Ez egy eléggé kiegyensúlyozott elnökség, úgy gondolom, és jól fog tudni együtt dolgozni, és mindenki eléggé komolyan veszi a feladatát, és szerintem meg fogja tudni tenni, amit kell. És hát a másik, amit éreztem, ez teljesen szubjektív, hogy kicsit úgy éreztem, hogy ezek a közgyűlésnek a hangulata kicsit hasonlított a 2018. december és a 2019. nyári közgyűléshez, de azok sokkal, ugye azok a kimenetelet és sokkal tragikusabb volt, mert ott arról szavaztunk, hogy nem adjuk a kutatóhálózatot, holott pontosan tudtuk, hogy ezt el fogják venni. Most valami olyasmiről szavaztunk, hogy szeretnénk a kutatóhálózatot megtartani, ez benne volt azért, mert minden jelöltnek nyilatkoznia kellett erről az ülés kezdetén, és úgy éreztük, hogy itt most egy olyan korszak indul el, ahol ami pozitív lesz. És ezt a teljes közgyűlésnél éreztem, nem láttam azt, hogy nagyon meg lett volna osztva. Ezen egyébként meg is lepődtem egy kicsit.
2: Ugye azt el kell mondani az eljárásról, aki ezt nem követte, hogy ugye magukat, a programokat azt még úgy írták meg a jelöltek, hogy a választás előtt kellett ezt leadni, sőt a bemutatásra is a választás előtt került sor, és hát éppen ezért, hogy ezért valamit kellett arról nyilatkozni, hogy most egy ilyen teljesen, mármint ugye az országgyűlési választás előtt is. Értelemszerűen az akadémiai választás előtt is kellett ezeket a programokat, de ugye úgy kellett végül is nyilatkozni, vagy hát úgy kellett egy programot összeállítani, nem igazán lehetett tudni, hogy megy ez a rendszer tovább, vagy pedig egy teljesen új helyzet adódik, és akkor ha jól értem, akkor ugye azt azért külön is megkérdezték mindenkitől, különös tekintettel arra, hogy ugye a Magyar Péter szájából az elhangzott, hogy ő visszaadná a kutatóhálózatot, hogy akkor ehhez a jelöltek mit szólnak.
1: Igen.
0: Bocsánat, hogy nem indiszkrét. Akkor tudsz valamit mondani a folyamatról? Azt mondtad, hogy az ülés előtt, vagy az ülésnek azon rész előtt, amikor a választás zajlott, mind a négy jelölt nyilatkozott arról, hogy mik a szándékai a kutatóhálózat, hogy utána voltak kortes beszédszerűségek, vagy...
1: Jó, ezt azért nem tartom indiszkrétnek ezt elmondani, mert hiszen a választás előtt, tehát a közgyűlés előtt a Kubitben volt egy interjú sorozat, ahol mind a négy jelöltet megkérdezték, és leginkább ugye erről kérdezték, hogy mi a vélemény a kutatóhálózatról, mert ez az, amelyik teljesen más megvilágításba helyeződött. Ugye most már átnéztem, míg itt vatakoltunk a beállításokkal, átnéztem a februári koncepciókat, és hát mindenki nagyon óvatos volt. Ez teljesen érthető, mert adott esetben, hogyha az akadémia elnöke egy erős programmal áll elő, hogy bárpedig olyan ki kellenek a kutatóintézetek, és lesz egy marad egy Fidesz kormány, akkor megint jön a bosszú, hogy ha ő ilyet mondott, akkor mi majd ezt itt jól ennek akkor jól ellentartunk. Tehát ez abszolút szerintem egy reális szenárió volt, és ezért abban nem is nagyon mondtak semmit. Volt, aki egy kicsit azért legalábbis a bölcsészekkel kapcsolatban határozottabbul volt, aki azt mondta, hogy ez egy tény, amivel nem tudunk mit kezdeni. Na most ugye azóta változtott a dolog, és igazából mind a négyen ugyanazt mondták. Itt azt akarom mondani, hogy szerintem itt annak a bizonyos TDD-SZDF fórumnak volt szerepe, meg annak a nyilatkozatnak, amit ott kiadtunk, én is aláírtam, szóval ami ott megszületett, mert hiszen ott is ott volt mind a négy elnök jelölt, és felfogták azt, és odafigyeltek arra, hogy a dolgozók mit akarnak. És igazából senkinek nem volt konkrét javaslata, de az volt a javaslat, hogy sokan le kell ülni, használták a kerekasztal kifejezést, nekem ez tetszett, mert nekem is eszembe jutott, A dolgozói részvétel az feltétlen, az akadémia, a fiatalkutatók akadémiája, a kormányzatból is kell valaki. Arról megoszlottak azt hiszem a javaslatok, hogy a Hunzent magát meghívják-e ide, és a mai sajtótájékoztató utáni beszámolókból nekem az jött le, hogy őket ebből ki akarják hagyni.
2: Ugye még az eltemerült fel.
1: Az eltemerült még fel, persze, akik. És azt mondták, most körülbelül mindenki ugyanezt mondta, a Posvai Misi mondott egy nagyon fontosat a végén, azt mondta, hogy nem szabad kapkodni. És itt ugye vigyáznunk kell nagyon, mert az a helyzet, hogy a kormányzatnak, az új kormányzatnak, vagy leendő kormányzatnak az az érdeke, hogy ezt augusztusig lezárják már az EU-s pénzeknek az hozatala miatt, erre legyen valami végleges megoldás, hogyha itt elkezdünk kapkodni, akkor abból megint az lesz, hogy meg átmeneti megoldásokat keresünk, akkor abból megint az lesz, megint egy nagy katyhossz lesz. Nem tudom, hogy ennek mi a, hogy itt mi a jó, de azért meg kell mindenkit hallgatni, kell valamilyen konszenzus, azt tudom milyen, mert itt nagyon sok érdek van. Az, hogy nem csak dolgozók, hanem intézet igazgatókat is megkérdezünk. És hát itt ugye lesz kellene lenni. Az biztos, hogy az akadémiának meghatározó szerepet akarnak az irányításban. A kérdés az, hogy milyen konkrét irányítási, finanszírozási feltételek legyenek, ahhoz például az ugye főleg az intézeti igazgatóknak, de néhány ugye a dolgozók közül is soknak már érdeke, hogy ne változzon lehetőleg most egy csomó külső dolog, mint ezek a PIT számok a pályázatoknál, meg a bankszámla, meg az e-mail, meg a mindenféle. Ez mindenkinek kicsit más, ugye, hogy hajlandó magát Hunzennek nevezni, de akkor az e-mail címe nem fog megváltozni. Én szerintem az MTA brand az olyan, amit meg kell tartani. De hát na, ezen kell leülni és beszélni, és azt hiszem, hogy körülbelül megvan a keret, hogy milyen keretben, és én nagyon remélem, hogy akkor ez úgy lesz, hogy intézeti dolgozók, képviselet, intézetigazgatók, MTA, ELTE, kormányzat, és akkor ők mondják meg a Hunzennek, hogy mit csináljon.
0: Az időzítéssel kapcsolatban én részben pessimistább, részben optimistább vagyok. Az optimistát akartam előre mondani, de a feszítés, tehát én azt gondolom, hogy a helyzet feszítő, mert a nyilvános bejelentések szerint május 25-én Magyar Péter szeretne aláírni egy megállapodást az Európai Bizottság elnökével. Tehát az augusztus vége az a pénzek felhasználása, nem csak a lehívásának,
1: igen.
0: hanem a felhasználásának a határideje. Tehát ahhoz valószínűleg, tehát egy abszolút kívülállóként azt gondolom, hogy ahhoz május 25-én valóban kell egy megállapodás, ami rögzíti,
1: Úristen,
0: milyen jogszabályi és egyéb szervezeti változtatásokat hajt végre az új kormány, a parlament részvételével nyilvánvalóan, mert itt törvényeket is meg kell változtatni. Elképzelhetőnek tartom, ez az optimizmus része, hogy itt elegendő bizonyos törvénytervezeteket mutatni, tehát nem feltétlenül kell minden törvényt addig elfogadni, de az erős kétharmadnak az az előnye, hogyha sikerül addigra a törvénytervezetet kidolgozni, akkor azokat el is lehet nagyon gyorsan fogadni. Valószínűleg érdemes azért, meg azt képzelem, szintén kívülállóként, hogy folyamatosan egyeztetnek, már most, mielőtt még hivatalba lépett volna az új kormány, már most egyeztetnek a különböző tervezetekről. Ezeknek a létét be is jelentették, tehát egy számomra kicsit meglepő módon egy bizonyos hétvégén itt voltak bizottsági tisztviselők, egy másik hétvégén magyar politikusok, már akkorra már megnevezett miniszterjelöltek, utaztak Brüsszelbe, tehát gőzerővel dolgoznak ezen. Valószínűleg azért meg kell várni, hogy legyen egy megállapodás, utána érdemes a parlamenti szavazásokat elvégezni. Tehát, hogy én ezt látom, mint általános keretet. Nagyon fontos a mi szempontunkból, hogy ugyan, tehát az nem vitás, az nem kérdés, hogy a úgynevezett közérdekű, hogy mi a kekvar teljes neve? Közérdekű vagyonkezelő alap?
2: Alapítvány. Alapítvány.
0: Igen. Tehát, hogy azokat fel kell számolni, az nem kérdés. Ez elhangzott mind a két oldalról már, tehát az Európai Bizottság oldaláról is, meg a leendő magyar kormány oldaláról is. Azt nem láttam ilyen határozottan, de nagyon bízom benne, hogy azt könnyen belátják, hogy ugyan a húrend nagy részt az akadémiai dolgozók fórumának a hatására nem hívják kekvának, tehát a törvény utolsó előtti változatából kihúztak minden utalást, ami a kekva törvényre irányult, arra mutatott, de a lényege nem változott. Tehát ez egy nem kacsának nevezett állat, ami ugyanúgy hápog, ugyanúgy tocsog, vagy nem tocsog, mint egy kacsa. Tehát, hogy ezt valószínűleg könnyen be fogják látni az érintettek, hogy a húrend nem maradhat meg. Tehát, hogyha ezek a megállapodások megszületnek május 25-ig, akkor azt gondolom, hogy nem augusztusig, hanem inkább később, tehát nem sokkal május 25-e után meg lehet állapodni egy menetrendben, hogy milyen tárgyalások legyenek, amelyeknek az eredményeként létre lehet hozni az MTA keretei között. Én itt most lábjegyzetbe hagy szúrjam be, hogy én nem szeretem azt a kifejezést, amit többen is használnak, hogy az MTA alatt. Tehát ne mondjuk ezt, mert annak ilyen elég rossz mellékel konnotáció, vagy nem tudom, micsodája van, hanem mondjuk úgy, hogy az MTA keretei között, az MTA kebelében, kebelén belül, kebelén legyen egy új szervezet, ami megfelelő irányítási, működtetési, finanszírozási, döntés előkészítési és döntési mechanizmusokra támaszkodva működteti az egységes kutatóhálózatot. Tehát abban azt én is úgy gondolom, hogy ezt augusztusig nem szabad erőltetni, hogy ott mindenre mondjuk ki a végleges megoldást, nem mellesleg a nyári szabadságok miatt is, de hogy legyen valamilyen elvi keret, tehát hogy két szinten kell szerintem a kereteket rögzíteni, egyrészt a magyar kormány és az Európai Bizottság között, másrészt a kutatóhálózat működtetésében érintett emberek és szervezetek között, hogy milyen módon alakítanak ki egy olyan új működtetési, finanszírozási, stb. Módot, ami megfelelő munkakörülményeket teremt az egész kutatóhálózat számára.
1: Igen, azt látom, hogy a problémát itt a Hunrendben látom nagyon, mert a Hunrend szerintem egyáltalán nem kooperál. Ez az egyik dolog, hogy nem hajlandok elfogadni azt sem, hogy itt a dolgok meg akarnak változni. Tehát
0: én ezt jó jelnek tekintem, mert akkor semmi alapjuk nincs arra, hogy odaüljenek a tárgyalóasztalhoz.
1: Igen, valószínű.
0: Tehát ezt az új elnök a Qubit beszámolója szerint határozottan mondta, hogy nincs helyük a tárgyalóasztalnál.
1: Igen, ez így van.
0: És ezt naponta megerősítik, tehát én ennek örülök.
1: Jó, akkor persze teljesen rendben van, ugyanis hát ebben ők azt
0: jól... Nem kell, hogy lelkiismert furdalásunk legyen, hogy idézőjelben papolunk arról, hogy minden érintettet be kell vonni. Ők szerintem nem érintettek, ők romboltak.
1: Hát igen.
0: X éve.
1: Persze, hát ők ahhoz vannak hozzá, eleve úgy működik az egésznek, szerintem olyan a működési modellje, hogy van egy minisztérium, amely megmondja, hát én ezt látom, te is látod, Attila, mert ugye mindenki, aki a kutatóintézetben van, az indikátoroktól kezdve minden úgy megy, hogy összehívtak néha egy-két embert a kutatóintézetekből, meg az igazgatókat, akkor ő nekik valamit mondtak, hogy mondhatnak valami megjegyzést, és utána azt mondta, akkor ezt most elküldjük a minisztériumba, és akkor majd a minisztérium megmondja nekünk, hogy mi mit csináljunk. Ugye? És akkor vannak ezek a, mi ez, ezen a FKF-et, mi ez? Az a szerződés.
0: Közfeladat finanszírozási szerződés.
1: A KFS mindig összekeverem. Közfeladat finanszírozási szerződés, amit ugye nem is ismerünk. Ezt azt hiszem elmondta, hallottam az előbb, hogy Viktor mondta, hogy kaptunk belőle valami erősen kirúgozott változatot. És hát szóval ez nyilván nem lesz, mert nem lesz, mert az a minisztérium az megszűnik, és ezzel egyszerűen nem fognak tudni már mit csinálni. Úgyhogy szerintem akkor nem kell velük tárgyalnunk, igen. Mert segíteni nem tudnak. Ezt bebizonyították az utóbbi másfél évben.
0: Hát követhették volna a MOME példáját, ahol a kuratórium lemondott testületileg, és visszadták az alapítói jogokat a magyar államnak. Tehát hát ezt megtehették volna, de tulajdonképpen, mikor most hallanak bennünket, akkor ezt még holnap is megtehetik, és akkor a sok-sok nagyon mély, nagyon sötét fekete pontból egy fekete pontnak egy kicsi részét halványítják, és feketéből sötét szürke lesz.
2: Ugye a kekvás egyetemekhez képest két lényeges eltérés van. Az egyik az az, hogy ugye itt a vagyon az kevésbé érintett, mert azt nem sikerült nyilván megszerezni a Magyar Tudományos Akadémiától, tehát vannak vagyon elemei, például a székház, ugye a Hunrendnek, de ugye az ingatlanok és az ingóságok egy jelentős része az továbbra is az akadémia tulajdonában van, tehát ilyen szempontból ugye nem áll fenn az a probléma, hogy akkor ha azt meg akarnák tartani valamilyen módon, akkor mit lehetne ellenük tenni. És amit még így érdemes elmondani, az pedig az, hogy tehát az egyetemeknél ugye azt várnánk, és remélhetőleg ezt fog viszállni, hogy a szenátus legyen az autonómiának tulajdonképpen a letéteményese, de azok azért jellemzően úgy tevődnek össze, hogy ott tényleg a karoknak is, a munkavállalóknak is van külön-külön képviselet, és hát ugye az akadémia az egy autonóm szerv, csak ugye az ottani közgyűlés viszont azért nem igazán kapcsolódik a kutatóhálózathoz. Tehát, hogy a közgyűlés tagjai azok nem a kutatóhálózat által delegált személyek, hanem ugye egyrészt az akadémikusok, másrészt pedig a köztestületből választott tagok. Tehát, hogy ez csak azért mondjuk, hogy aki ezt nem követné, meg nem értem, hogy itt azért lenne fontos még egy külön szervet is létrehozni, ami irányítja a kutatóhálózatot, mert igazából a közgyűlés az ilyen szempontból nem kapcsolódik olyan szervesen a hálózathoz.
1: Mi írtunk, ugye az IDF-nek van egy anyaga arról, hogy a Max Planck társaság hogy működik, azt én elő fogom szedni, mert ott azért nagyon sok, tehát még az egyetemeken is van szenátus. És ugye itt a Hunrendben itt semmi nincs, itt egy irányító testület van, 7 ember, abból körülbelül 4-nek semmi köze a kutatóhálózathoz, életében nem kutatott, és senki, és ennyi. És akkor ők ugye egymást örökölhetik át, örökíthetik át ezeket a pozíciókat, és minden lényeges döntésre van, nekik van befolyásuk. És ez így nem működik. Még az egyetemeken sem így működik, mert az egyetemeken legalább van szenátus, hogy milyen jogai vannak. Az egy más kérdés, de az egyetemeken ugye ki lehet terjeszteni a szenátus jogait egy viszonylag egyszerű szerintem jogi eljárással. Így viszont létre kell hozni valamit, amiben úgy emlékszem, hogy a Max Planckban ott a szakszervezet, a kutatók, tehát ennyi igazgató van delegálva, annyi ember ilyen normál alkalmazott a kutatóhálózatból, mert még nem tudom kicsoda. És azoknak elég komoly jogaik vannak.
0: Az államok, tehát most ugye Németország az egy szövetségi állam, tehát vannak, azon belül vannak államok, nem tudom, ez területi állam, vagy nem tudom, hogy kell magyarul mondani.
1: Tartomány.
0: Tartomány. Tehát én ezt nemrég nézegettem, elég nagy létszámú a Max Planck szenátusa, tehát van számos, tehát több tartományi miniszter is benne van, nyilván azért, mert a Max Planck hálózat az nem egyetlen tartományban működik. Vannak benne kutatási tevékenységgel támogató alapítványok is, tehát ezt tekinthetjük civil szervezetnek. Az alkalmazotti tanács, tehát nem tudom, munkás tanácsnak hívják, vagy nem. Tehát, hogy sokféle szereplő van, nem mindenkinek van döntési joga, van, akinek tanácskozási joga van, van, aki állandó meghívott, tehát három kategória van. Ez csak a sejtésem, hogy az állandó meghívottaknak talán tanácskozási joguk sincs, ők inkább ilyen titkársági feladatokat látnak el, és azért, hogy képben legyenek, ezért részt vesznek a szenátusi üléseken is. Tehát, hogy van számos példa, az olasz államilag finanszírozott kutatóhálózat, az teljesen másképp működik, a spanyol is. Meg kellene néznünk, az Osztrák Akadémiának is vannak kutatóintézetei. Nemrég szembesültem azzal, hogy a Holland Királyi Akadémiának is van 12 kutatóintézete. Tehát van számos nemzetközi példa, ezek biztos, hogy mindegyik más, mert mindegyik más történelmi és gazdasági társadalmi
1: helyzetben. Igen, nem hiszem el, Attila, hogy létezik olyan, ahol 6 ember szól bele mindenbe.
0: Ja, olyan nincs, olyan nincs.
1: Jó.
0: És csak arra mondtam, hogy nem mindent nulláról kell kitalálnunk, gondolkozhatunk jó példákon, B, nyilvánvalóan figyelembe kell venni a magyar sajátosságokat. Tehát, hogy nincs egységes modell, de nagyon sok országban van ilyen jellegű hálózat. Vagy az akadémia, az ottani akadémia kebelén belül, vagy ahol nincsen akadémia, mint például Németországban, akkor egy kicsit másképp, de lehet tanulni azokból az esetekből. Csak nem szabad szolgáljan másfalni.
1: Igen.
2: Ugye itt a hálózaton belül, tehát nem csak egy autonóm szervet szeretnénk.
0: Ja, bocsánat, Viktor, ne haragudj. Szerintem azért is fontos, hogy legyen egy ilyen, nevezük az egyszerűség kedvéért irányító testület, mert egyrészt egy stratégiát azért mégiscsak ki kell dolgozni,

0: kutatóintézet, vagy kutatóközpontokban szervezett kutatóintézetek, hogy ezek külön-külön tárgyalnak a minisztériumokkal, vagy együtt, nagyobb erőt képviselve, és egy közösen kidolgozott, elfogadott stratégiát képviselve tárgyalnak a kormánnyal, vagy a kormány illetékes miniszterével. De mellesleg elhangzott az is, részleteket nem hallottam, hogy a régebbi hagyományokat felelevenítve lesz valamilyen átfogó tudománypolitikai, vagy tágabb tudománytechnológia és innovációpolitikai testület is. Ez a szerencsésebb sorsú országokban vannak ilyen testületek. Legtöbbször a miniszterelnök vezeti, és az illetékes miniszterek a tagjai, tehát a pénzügyminiszter, gazdasági miniszter, felsőoktatási miniszter, stb. Nagyisten, mondjuk környezetvédelmi miniszter, tehát mindazok, akik érdemben hozzá tudnak járulni az átfogó nemzeti stratégia kialakításához, és aztán az eredményeket tudják hasznosítani, és akkor a kutatók, a vállalkozások, stb. Tehát minden érintett részvevői tagja egy ilyen testületnek. Ez nálunk is volt, Orbán Viktor fokozatosan lefokozta, aztán gyakorlatilag meg is szüntette. Az egyik nagy szervezeti innovációja az volt, hogy miközben ennek egy államigazgatási szervezetnek kellene lennie, nem tudom, már az úr hanyadik esztendejében a Magyar Tudományos Akadémia feladata volt a titkárság működtetése. Tudomásom szerint hosszú évek alatt egyszer vagy egyszer sem ülésezett ez a testület, a titkárság talán egyszer. Tehát Orbán, mivel mindenről ő maga szeretett dönteni, ez kidobta az ablakon ezt a testületet, meglátjuk, hogy milyen formában éled újra.
1: Ugye fontos, tehát arra akartam rátérni, hogy azon felül, hogy mi irányítja ezt a kutatóhálózatot, az is egy érdekes kérdés, hogy intézetekként, vagy kutatóközpontonként, vagy kutatóhelyenként ez ugye, hogy néz ki mondjuk a függetlenségük. És itt ugye ez egy nagyon széles skálán mozgott az egész történet, hiszen a pálinkásféle átalakításkor ugye sok intézetet összeraktak egy kutatóközpontba, azok elvesztették a gazdasági önállóságukat. Amikor ugye az első lépése megtörténik az elszakításnak, akkor elvileg külön-külön, tehát korábban ugye köztestületi költségvetési szervek voltak, akkor ugye központi költségvetési szervek kiválnak a kutatóközpontok és az önálló intézetek. Aztán ugye a Hunrend törvénynek az első más változatában nem is akartak még jogi személyiséget sem adni a kutatóközpontoknak sem, és akkor hát most ugye itt felmerül.
0: Munkáltatói jogokat sem.
1: Igen, tehát hogy felmerül, tehát hogy ott az lett volna, hogy végül is a Gulyás Balázs egyedül döntött volna papíron mindenről, aztán lehet, hogy ez delegálta volna ezt a jogot, de hát valószínűleg ugye a végső soron, ha akart volna, akkor bármiben dönthetett volna, és akkor ugye, hogy most ez majd hogy fog kinézni, és ugye mi azt is mondjuk, hogy nem csak ennek az egész irányító testületnek, amit valahogy majd fognak hívni, hogy kvázi szenátusnak kebelén belül kell, hogy munkavállalói képviselet legyen, hanem ugye azt is mondjuk, hogy lehet, tehát hogy szeretnénk azt, hogyha a kutatóközpontokban is például a vezetőséget, mondjuk a főigazgatókat, azokat a munkavállalók és a kutatók választanák, hiszen azért volt már arra például, és itt is jelentős eltérés van az egyes intézmények között, tehát nálunk például volt egy véleménynyilvánító szavazás mindig a főigazgató személyéről, de előfordult az, hogy az akadémia nem azt nevezte ki, az aztán végül tragédiába torkolt, de hogy ugye ilyen szinten is azért nagyobb autonómiát szeretnénk. Aztán az egy érdekes kérdés, hogy a szervezetrendszer az hogyan megy tovább, ugye ez többé-kevésbé intakt maradt a 19-es elszakítás után a szervezetrendszer, de hát ugye most, hogy én haza beszéljek, lehet, hogy az, hogy látva az, hogy mi történt a Magyarországon a jogállamisággal és a joggal úgy általában, az mondjuk indokolná, hogy például a Jogtudományi Intézet az újra önálló intézményként működjön, de biztos másoknak is vannak ilyen igényei, tehát hogy nyilván ez nem fagyna be ebben a formában ez a szervezet, létrejönnek új tudományágak, nem tudom, mesterséges intelligencia, de hogy nyilván ezt azért majd még meg kell tárgyalni, és akkor itt áttérnék, vagy nem tudom, hogy ez még van-e hozzászólás, mert akkor még...
0: Én csak annyit szeretnék aláhúzni, hogy valóban kétszintű rendszert kell kialakítani.

0: amikor ezekről a vezetési, döntéselőkészítési, döntési mechanizmusokról, működtetési módról beszélünk. Tehát, hogy kell egy a kutatóhálózat szintjén, és kell egy az egyes kutatóhelyek szintjén. Ez nem, a korábbi vitákban ez számomra nem volt egyértelmű, hogy ezt mindenki így gondolja.
1: Hát akkor ez valószínűleg majd a tárgyalások során fog eldőlni, viszont áttérnek akkor a finanszírozásra még egy kicsit, mert ott ugye több probléma is felmerült. Az egyik az, hogy általában az, hogy még Magyarországon ugye egyértelműen a szervezeti oldala és az autonómiának az jelentős mértékben csökkent, tehát itt egyrészt a kancellárok kinevezésével, aminek szintén van egy finanszírozási része, másrészt meg ugye a kekvásítással, a kuratóriumokkal, nálunk ugye ezzel az irányító testülettel, de hogy van az a másik probléma, hogy ami egy világ probléma, ami nem csak Magyarországra jellemző, hogy még ahol egyébként ezek intaktak maradnak is, ezek a szervezetek, vagy az autonómiának ezek az egységei, ott is ugye mondjuk az állam mondhatja azt, hogy jó, hát azt csináltak, amit akartok, de én erre nem adok pénzt. Vagy ugye a bölcsészettudomány, humántudományok és a reáltudományok között úgy csoportosítom át, hogy ez inkább a másik oldalra menjen, éljetek meg a piacból, ez megint egy lehetőség, tehát hogy ugye azért erre is majd kell találni egy megoldást, hogy például az egyes tudományágak között hogyan oszlanak meg az állami források, illetve hogy a piacról milyen forrásokat lehet bevonzani.
0: Mi a kérdés?
1: Hát, hogy ezzel kapcsolatban ti tudtok-e valamilyen jó megoldást?
2: Hát itt az van, hát igazából annak, hogy örülhetünk, hogy mégiscsak lett egy valamennyire dedikált minisztérium, hát ővelük kell beszélni, és én úgy láttam, egyébként ők már nem régebben, de azért kapcsolatban voltak a Posvai Mihályjal is, és ők nyitottak arra, hogy az akadémiával erről tárgyaljanak, hogyha megfelelő tanácsadóik vannak, vagy akik ott még előkerülnek, akikről nem tudunk semmit, akkor ezt hát attól függ, hogy a miniszter az arra lesz-e, hogy megpróbálja minél több költségvetési forrás szerezni a kutatóhálózatnak, meg a KPSZF-nek, hogy ezt hogy akarja átalakítani, mennyit akar alkalmazott kutatásra, mennyit akar fejlesztésre, Attila tud ilyen jó szavakat erre mindig, hogy ezeket hogy kell fejleszteni. Hát ezt ebben meg kell próbálni befolyásolni, érveket hozni, hogy melyik jó, meg melyik nem. Jó, nem jut eszembe.
0: Csak szeretném felidézni, hogy ugye meglepetés vendégként Magyar Péter végül is beszédet mondott hétfőn az akadémia közgyűlésén. Ott szóba került, hogy a teljes magyar kutatásfejlesztési ráfordítás a nemzeti össztermék arányában az 1,3-1,4%, az EU-ban ez 2% fölött van, és mondta, hogy hát talán 2030-at mondott, nem emlékszem az évszámra, hogy Magyarországnak is el kell érnie ezt az arányt. Nem tudom, hogy ez megvalósítható-e egyrészt, tehát vannak kételjeim, de örvendetes, hogy ebbe az irány. Tehát, hogy erről tud, hogy ekkora az elmaradás, és hogy...
2: Nagyon örvendetes volt, hogy igen, tehát arról volt szó, hogy ennyivel tudjuk támogatni, és nem arról volt szó, hogy valami 20, első, mire hol leszünk, az első 10-ben leszünk, a nem tudom micsodába, az ilyen meg olyan bajnokok ligájába, vagy valami, tehát nem arról volt szó, hogy most akkor ilyen értelmetlen sorrendeket, meg rangsorokat fogunk kergetni, hanem ennyi pénzt fogunk adni, aztán, ha jól értettem, ezt csak gondoltam, ti meg akkor a lehető legjobban próbáljátok ezt felhasználni.
1: Senkinek valóban foci meccsbe öltözni, azt azért szeretnénk.
2: Igen, ez se volt valóban.
0: Igen, ez a már sokat dicsért Hankó Balázs nagyszerű ötlete volt, hogy valamilyen módon kiváló kutatókat rá tudott erre kényszeríteni. Tehát visszatérve ezekre a bűvös számokra, azt azért tudni kell, hogy legalább 2/3, tehát ennek az EU-s szinten mondjuk 2,2%-nak GDP, tehát a nemzeti össztermékben mérve, ennek legalább a 2/3, valahol 70, van ahol 75%-a az vállalkozási forrásokból érkezik. Tehát a kormányok mozgástere az sokkal kisebb, mintha csak ezt a számot így kimondanánk. És vannak egyébként olyan országok, mint például Nagy-Britannia, ahol ez a teljes K plusz F, tehát teljes kutatásfejlesztési ráfordításnak a 8-10%-a az a non-profit szférából érkezik, tehát különböző alapítványoktól. De ugye ez megint a történelmi sajátosság miatt alakult ki. Nálunk ez 1% alatt van, tehát nem is szokták a statisztikában feltüntetni, mert annyira egyszer, tehát hogy nem azról van szó, hogy alulonyaldos az 1%-ot, hanem éppen, hogy nem negatív nulla, hanem egy kicsit pozitív nulla. A negatív nulla az vicc volt természetesen. Tehát nagyon jó, nagyon örülök, hogy Kati ezt kiemelte, hogy nem értelmetlen, önmagukban semmire se használható rangsorokat, és a rangsorokon a helyezéseket próbálják üldözni, nem ilyen célokat tűznek ki, hanem reális célokat. Tehát, hogyha a finanszírozáson is elgondolkoznak érdemben, meg lesz egy átfogó kutatásfejlesztés és innovációs stratégia, aminek a kidolgozásához hozzá tud járulni a MTN újraegyesített kutatóhálózat, és természetesen a megvalósításában részt vesz, egyetemekkel együtt, vállalkozásokkal együtt. Nagyon fontos, hogy a vállalkozások számára olyan környezetet teremtsen a kormány, hogy azt gondolják nagyon határozottan a vállalkozások, hogy érdemes innovációs tevékenységet folytatni. Úgy tudják a gazdasági teljesítményeket javítani, hogy új megoldásokat keresnek, és ezeknek az új megoldásoknak a keresésében kutatókra is támaszkodnak, megállapodásokat kötnek intézetekkel, tehát itt most egy kicsit vissza tudok csatolni Viktor kérdéséhez. Tehát a finanszírozásban ez egy komoly elem lehet. Nem mondom, hogy döntő elem legyen, tehát nem az úgynevezett felfedező vagy alapkutatásokat nem szabad erre kárhoztatni, hogy vállalatok kényének, kedvének legyenek kiszolgáltatva. De pozitívan fogalmazva nagyon fontos, hogy a vállalkozások éhesek legyenek arra, hogy új megoldásokat keresnek, mert úgy tudnak a piacon jobb teljesítmény nyújtani, és nem politikai kapcsolatot keresnek, hogy ilyen-olyan számukra kedvező szabályozásokat járjanak ki, monopolhelyzeteket állítson elő nekik az állam, közbeszerzéseken sok pénzt nyerjenek, és így tovább, és így tovább. Ugye ma tegnapi nagy hír, hogy Balázsi Gyula hányszor 10 milliárdot tudott összeszedni magának azzal, hogy monopolhelyzetbe került. Tehát az nagyon jó, hogy ez most szerintem ilyen kézzelfoghatóvá, könnyen megérthetővé tett, hogy milyen az, amikor az állam belenyúl egy piacba.
1: Maradt még 20 percünk, és ugye minket elsősorban a kutatóhálózatnak a sorsa érdekel az akadémia kapcsán, de hát ugye az akadémiának vannak más funkciói is, és ezekből bizonyos funkciók azok pont a 19-es elcsatolás után erősödtek meg részben azért, hogy ugye megtalálja az akadémia az új küldetését, tehát ugye például a Fiatal Kutatók Akadémiája is ekkor vált kapott fontosabb szerepet, vagy ugye a köztestületnek a szerepéről is ugye ekkor nyíltak újabb viták, de hogy van olyan funkció, ami viszont régóta van, például az akadémiai doktori cím, amivel kapcsolatban Katihoz lenne az a kérdésem, mint a doktori tanácsnak a most leköszönő vezetőjéhez, hogy itt ugye korábban, tehát ezzel kapcsolatban az elnöki programokban is szerepeltek dolgok, például mi is beszélgettünk az előző adásban erről, hogy mennyire fontos az, hogy például a hivatalos eljárásokban ez kvázi ilyen hatósági elemként jelen legyen, mondjuk az akkreditációban, az egyes egyetemeknél mennyire kell, hogy ez elvárás legyen, vagy ez inkább egyfajta dicsőség legyen. Tehát, hogy te egyrészt, hogy látod, hogy az elmúlt években merre alakult az akadémia doktori címnek egyrészt a reputációja, másrészt pedig a konkrét funkciója, és hát te hogyan látnád ennek a jövőjét?
2: Jó, hát én ugye nyilván gondolom, műsorban is beszéltetek már arról, az egy nagyon fontos dolog volt a kutatói felmérés, amit tavaly mutattunk már novemberben, ahol sikerült a szociológusoknak 5000 kutatót elérniük, azért az sok, szóval az, és meg ki is mérték, meg megcsinálták, hogy ez minden értelemben reprezentatív volt. És ebből is az derült ki, hogy érdekes módon az MTA doktori címnek még mindig komoly reputációja van. Egyébként én azt abból is láttam, hogy tényleg rengetegen azzal együtt, hogy vannak egyetemek, akik kifejezetten azt mondták, hogy nekünk el semmi közünk, ugye Debreceni Egyetem, a most már egyetemi tanácsira és semmiképpen nem akarja, nem kéri az MTA doktorit, és időnként megjelennek ilyen tirádák, hogy az egy borzalom, az egy mindenféle nepotizmus, ez csak ilyen, egymásnak nézegetik, ez a sok ember ott egymásnak adogatják, mindenféle teljesítmény nélkül, stb. Stb. Ehhez képest megjegyzem, az idén 103 doktori címet adtunk ki, annyi oklevelet adtunk ki márciusban, és a legtöbb a Debreceni Egyetemről jött. Tényleg úgy látszik, hogy valamiért az embereknek ez fontos, nem csak azért, mert vannak helyek, ahol tényleg kell az előmenetelhez, hanem azt hiszem, hogy úgy érzik, hogy ez még mindig egy független testület, amelyikben nincsen beleszólása senkinek. Tehát ugye emlékszünk arra, hogy tudjátok azt, hogy a Magyar Akreditációs Bizottságot azt valahogy alágyűrték jogszabályokkal a kormánynak, tehát az Akreditációs Bizottság az egyetemi tanári címeket ad ugye ki, de hogyha akármit is dönt, az a kormány vagy a minisztérium, ha valamilyen kormányzati szerv, azt felülbírálhatja. És hát ismerünk, hogy mondjam, kiugró eseteket, ahol ténylegesen nagyon-nagyon kis teljesítményre egyetemi tanár lett valaki, és úgy, hogy az illető minisztérium felülbírálta a Magyar Akreditációs Bizottság döntését. Ilyesmi a doktori tanácsban nem fordult elő. Tehát én tényleg láttam azt, hogy jöttek a pályázatok, soha olyan ráhatást, tehát semmilyen politikai ráhatást nem volt, hogy valaki rám telefonált volna, hogy már pedig ennek az embernek MTA doktornak kell lenni, mert különben nem tudom, mi lesz. Volt egy-két olyan eset, amikor egy egyébként nem különösebben jó minőségű MTA doktori pályázattal kapcsolatban politikai rá elfogultsággal lett a testület, meg az akadémia, meg az akadémiai osztály megvádolva, de ez inkább ritka volt. Tehát az volt az érzésem, hogy egyrészt van egy ilyen igény arra, hogy legyen valamilyen külső mérce, aminek alapján azt mondják valakire, hogy ő egy jó ember, a PhD után is, és vannak egyetemek, ahol ennek örülnek is, mert akkor nem egyetemen belüli viták vannak arról, hogy most ki mennyire érdemel meg valamit, hanem van egy külső minőségbiztosítási eljárás vagy mérce, ami őnekik, ami ezzel kihozódhatnak, és remélem, hogy a doktori tanács azt a szerepét meg tud őrizni, hogy ezt a mércét továbbra is biztosítja. Abból, amit látok, vannak elutasított pályázatok, vannak etikai jogból elutasított pályázatok, tehát én úgy érzem, hogy nincs különösebben probléma ezzel. Persze az eljárása van, mert hosszú, ami egyébként nagy részt abból van, hogy egyetlen lépés van benne, amelyiknek még eddig nem volt határideje, és az az MTMT általi ellenőrzés, de most már sikerült az MTA könyvtárral egy olyan magállapodást kötnünk, hogy ők azt a bizonyos ellenőrzést 2 hónap alatt elvégzik, és hogyha valamit találnak, ami miatt ezt nem lehet, akkor határidőt fognak hosszabbítani, mint minden normális eljárásban. Úgyhogy igazából most így akkor az eljárásban minden lépésnek van határideje, ez működik, próbáltuk egy csomó olyan rendelkezést egységesíteni, mint például az idegen nyelven való beadás, hogy akkor az ne legyen volt osztálybeiknek, ugye 2 kört kellett futni, először kérni külön egy engedélyt, hogy ő beadhassa, ő általában angolul, és akkor utána még várt egy hónapot, mert akkor nem volt osztályülés. Ez több osztályon most már egyszerűsödött. Amit nagyon szerettek volna a felmérésben, a rövid értekezéssel való pályázat, az 10 osztályon most már lehetséges, mindenhol másképp fogják fel. ahol nem, az például ugye az irodalomtudomány, nyelv és irodalomtudományok osztálya, de hát azt én nem, mondjuk megértem, hogy a Vörösmarty kritikai kiadást azt nem lehet 30 oldalon rövid értekezésre elintézni. Aha. Úgyhogy az mondjuk egy másik kategória. Tehát mondom, úgy én a magam részéről nem vagyok híve annak, hogy akár az egyetemi tanári kinevezéshez, akár mihez kötelezővé tegyék az MTA doktori címet. Sok egyetem most már nem is így csinálja, hanem azt mondják, hogy de szeretnek valamilyen külső megerősítést maguknak, éppen azért, hogy kifejezni azt tudják mondani, hogy kérem, nem csak a saját embereinket valamilyen módon minősítjük, hanem van egy külső minőségi mérce, aminek ezek megfelelnek, és akkor általában azért hozzá van téve, hogyha ne adj Isten valaki egy másik külföldi egyetemre jött, és ott egyetemi tanár lett, akkor nyilván nem azzal fogják, nem nyilván, mert ez előfordult, hogy valaki hazajött, nem tudom, mennyit tanított egy külföldi egyetemen, full professzori beosztásban, és akkor azt mondták neki, hogy most akkor adjon be egy MTA doktorit, és akkor csinálj végig ezt, mert az úgy kell. Erre nincsen szükség, ezt ilyeneket ki lehet nyilván váltani. Egyébként meg én azt gondolom jól, hogyha az illető intézmény választhatja ezt. Egyébként a műegyetemen például a habilitációnak a feltételei, hogyha nincsen MTA doktori valakinek, akkor ahhoz mérik. Tehát azt mondják, hogy nem tudom, én az MTA doktori 70%-át teljesíteni kell a habilitációs vizsgálatnál. Hát ez is egy lehetőség, és akkor ebben az MTA doktori cím meg a doktori tanácsos segít nekik. Nem, érdekes módon, erre szoktak azzal jönni, hogy ez máshol, tényleg igaz, hogy nagyon kevés helyen van, de egyébként van, mert még Franciaországban is van, meg Dániában is van ilyesmi, de tehát ezzel szoktak előjönni, mert ez nincsen sehol máshol, de valahogy úgy tűnik, hogy Magyarországon azért népszerű, tehát nem látom azt, hogy nagyon sokan, ha egyszer-kétszer szoktak mondani valamit arról, hogy hát mégse kéne az egészet el kéne törölni, de ennek elég kicsi a támogatottsága.
1: Ugye itt a hétfői napon is volt már egy közgyűlési nap, és hát ott elfogadták az elnöki beszámolót, talán bizonyos határozatok is születtek, bár azokat én még nem láttam, de talán a vagyonátadás visszavonásáról is valami született. Tehát hogy egyrészt ez lenne az egyik kérdésem, hogy valamilyen érdemi és jelentősebb döntés az születette ott, illetve hogy körvonalazódik-e valami, ugye tekintettel arra is, hogy ahogy beszéltük, hogy igazából itt az elnöki programok is azért jelentős bizonytalanságban születtek, de hogy lehet-e azt látni, hogy nem tudom én, mik lesznek az elkövetkezendő évek nagy feladatai, merre bővül az akadémia, milyen új dolgok jöhetnek létre. Erről kiderült-e valami így a...
2: Ebből ugye elég óvatos volt az elnökség, hogy a jövőre elnézve irányokat mutasson, mert úgy gondolta, hogy ez a következő elnökség feladata lesz. De ha én jól értettem, akkor a vagyon átadást az lényegében visszavonták. Tehát erről ugye volt már valami fajta kijelentés a nyáron, egy elnökségi döntés, hogy minek utána az a bizonyos decemberi közgyűlési határozat azzal az alapon született, hogy egybe marad a kutatóhálózat, és a kutatóhálózat nem maradt egybe, ezért az akadémia nem tartja a maga részéről ránézve kötelezőnek az ott elfogadott határozatot, és ezt most újra megerősítették. Volt egy módosítási javaslat, vagy egy határozati javaslat, amit a Kertész János és a Vörös Imre adott be, ami arra vonatkozott, hogy ezt vonják vissza, és akkor ezt a kettőt összegyúrták. Lényeg az, hogy most van egy olyan közgyűlési határozat, hogy az, ami akkor decemberben történt, az semmis.
1: Uh-huh. Ugye még a másik kérdés, amiről már beszéltünk, csak hogy az egy érdekes probléma, hogy akkor mondjuk, ha bármilyen új struktúrát a kutatóhálózattal kapcsolatban sikerül kitárgyalni, hogy akkor arra lesz esetleg mondjuk egy újabb rendkívüli közgyűlés, és az erősíti ezt meg, vagy itt mert talán arról sem született egyértelmű döntés, hogy akkor most az elnökséget felhatalmazzák, mivel ugye az napirend összeállítása az még tulajdonképpen azelőtt kezdődött, hogy a választás
2: Hát igen, és ugye most ugye az elnökség most május 31-ig van még hivatalban a mostani, és utána hivatalban lép a következő. És mondom, ennyi van, ugye ott ennyi volt a programban is, a főtitkárban is volt erről szó, hogy akkor egy ilyen nagyon széles párbeszédet fogunk kezdeményezni, hogy aztán ennek pontosan mi lesz a jogi meg a lebonyolítási rendje, aztán még senki nem tudja.
1: Fiatal kutatók akadémiája, arról nem tudom, hogy van-e.
2: Hát nekik holnap lesz a fórumuk, úgyhogy fognak erről valamit mondani, az különösebben azon kívül, hogy ugye a rendes tisztításokat megtették, nem volt különösebben, azt hiszem, semmi holnap. Tehát talán valami kiderül. Ugye nekik a legnagyobb fejletényük az felmérésnek az elkészítés, és most már a teljes feldolgozása volt. Úgyhogy
1: igen, ahol ugye...
2: mindenki nagyon számít rájuk, minden elnök jelölt. Úgyhogy...
1: Tehát ők ugye a szakadémiai doktorin felül ugye a nem tudom, vagy, tehát a jövedelmi viszonyokról is, és számos más kérdésről is tudnak publikálni.
2: Hát külföldi tehát a külföldi hazatérők, ugye hát ez egy nagyon fontos tétel volt ebben a kérdőívben, ahol ugye az volt, hogy a külföldi dolgozók akkor, ez tavaly júniusban volt, ugye ők közülük 70% pont az, hogy ő ugyan bizony egyáltalán nem akar hazajönni, és amikor rákérdeztek arra, hogy de hát ha mégis, akkor mégis minek kellene változni, és hazajöjjenek, akkor 50% azt mondta, hogy a politikai rendszernek kell változni. Aha. És miután az most megváltozott, hát nem lehet tudni, hogy ténylegesen lesznek-e olyanok, akik megpróbálnak hazajönni. Akkor viszont nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezeket a programokat ezeket megpróbáljuk összehangolni, és itt ugye nagyon nagy probléma az, hogy létezik ez a élvonal alapítvány, amelyik nem hajlandó senkivel tárgyalni, tehát ők egy rettentően autonóm szervezet, és hogy pontosan hogy gondolják ezt a hazajövetelt, az sem teljesen világos. Meg kéne velük értetni, hogy ez most tényleg egy olyan lélektani pillanat, vagy kegyelmi pillanat, amit ki kell használni, és amit közösen kell kihasználni, de ott az együttműködéssel azért vannak kételjeim, hogy mennyire fog az menni.
1: És hát, hogy érintőlegesen már többször is előkerült, de hát, hogy a teljes magyar kutatás finanszírozással is ugye alapvető dolgok vannak, vagy gondok vannak, tehát például, hogy ez az élvonal alapítvány az elképesztő forrásokat kapott, mások meg nem kaptak semmit, hogy az OTKET is teljesen átszervezték, ami tulajdonképpen egy ilyen alapfinanszírozás funkciót is betöltött, ezt ugye mindig mondtuk, hogy nem tudom, egy nagyobb intézetnél, vagy kutatóközpontnál, ugye mindig van annyi OTKA, amiből így azért lehet a működés finanszírozását kiegészíteni, most ugye ott is megváltoztak a feltételek, tehát hogy azt is valószínűleg újra kell majd gondolni.
2: Hát ez benne is van egyébként az elnöki programban is, hogy ugye nyilván az akadémia az annyi forrással tud gazdálkodni, amennyi van, illetve hát ezt később aztán le lehet tárgyalni, hogy ki mennyit, de az, hogy ez a rettenetes kiválóság alapú finanszírozást meg kell szüntetni, és kell olyan alapfinanszírozás, ami általában valami fajta kutatásra való, és ahhoz is forrás kell rendelni, hogy a kezdőkutatók, akikből majd később lesznek a rettentően zseniális és sikeres emberek, azok el tudják kezdeni a kutatói életüket. Úgyhogy...
0: Igen, ez a sajtótájékoztatón elhangzott, az beszámoló szerint, hogy kisebb összegű és rövidebb futamidejű pályázatok is legyenek, hogy fel lehessen készülni a nagyobb munkákra. Ahogy szétverték a pályázati rendszert, az majdnem annyira fontos, nem is akarok mérlegelni, méricskélni, hogy az szintén óriási rombolás, tehát nem csak a kutatóhálózatot rombolták, hanem a pályázati rendszert is. Kezdődött a nemzeti laborokkal, tehát az, hogy valaki a kényekedve szerint vagy magához rendel kutatókat, és akkor laborszám ad nekik pénzt laborokra, vagy pedig beöltözteti őket focista mezekbe, és úgy ad nekik 10 vagy 100 milliárdokat, tehát hogy ez egyszerűen elképesztő, elfogadhatatlan, ezt is meg kell szüntetni.
1: Még 2 percünk van durván, és felvetném azt a kérdést, ami ezért mindig szóba szokott kerülni, tehát hogy és az Akadémiai Dolgozók Fóruma is ezzel kapcsolatban már megnyilatkozott, hogy hát ugye arról beszéltünk, hogy kiegyensúlyozott eredmény született a vezetőség tekintetében, de hogy van egy üvegplafon, amit most sem sikerült áttörni, ez pedig az, hogy a főtitkár helyettes a legmagasabb szintű nő, úgymond a vezetésben, és eddig elnök és főtitkár sem volt nő. Hát ugye most az elnök jelölt sem volt, tehát mind a 4 férfi volt, főtitkári helyre volt egy női jelölt, aki végül is a helyettes lett.
2: És van egy olyan elnök.
1: És hát ugye a választott tagok között is van nő, de hogy nem tudom, tehát hogy ez...
2: Összesen a 9-ből 4 nő, azért az már valami.
1: Az igen, azt mondjuk így reprodukálja a társadalomban az arányokat.
2: Hát a társadalomban az akadémián levő arányt messze-messze meghaladja. Hát most van 10%-nál az akadémikusok között. A teljes közül mondjuk nem, de hát ez ugye az elnökséget akadémikusok közül választják, tehát ott 10%, stabil 10% a nő. Hát ezt úgy mondták is nekünk, hogy én ezt mondtam a köztestületi igazgató úrnak, hogy ez csak többek között azt jelenti, hogy a nők azok sokkal inkább hajlandóak dolgozni. Úgyhogy majd előbb-utóbb akkor már eljutunk oda is, hogy lesz belül. De én ezekkel a mostani elnökkel meg vagyok én elégedve akkor is, ha nem nő, szóval.
1: De egyébként például az akadémiai doktorik szintjén ott látszik azt, hogy...
2: 29% volt. Úgyhogy ott is növekszik.
0: Tehát az újak.
2: Az újak, igen.
0: Az elmúlt 3 évben
2: van. De megvan egyébként, arról megvan mindenféle bontásban, de most ezt nem tudom neked így egyből megmondani, mert ugye meg szokták kérdezni, meg el szoktuk mondani, de ott is szépen növekszik. Szóval.
0: Hát, lehet, hogy az új köztesületi igazgató majd nő lesz, ha megmarad ez a innovatív.
1: Megmarad ez a pozíció, igen, mert ugye ez is egy viszonylag friss pozíció.
0: 6 éves.
1: Ennyi fért a mai adásban. Nagyon szépen köszönöm Kamarás Katalinnak és Havas Attilának, hogy itt voltatok velünk, és az 1%-ot fel lehet ajánlani a Tilosnak, erről az információk a honlapon elérhetőek, és mi pedig 2 hét múlva ugyanígy este 6-tól 7-ig találkozunk, amikor az új elnök elfogadta a meghívásunkat, és vele fogunk beszélgetni, úgyhogy köszönjük, hogy
0: hajrá!
2: Hajrá!
0: Köszönjük!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem akármilyen egérke,
1: hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a legerősebb. Én mondom, hogy a legerősebb.
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi leányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. De most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa, meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek. Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, keks.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulja el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa, meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Ugye, hogy kár?
2: Nagyon,
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan,
1: fes, fiú. Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. Alig, hanem ő lesz a mi igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: Dehogy vagyok én a legerősebb. Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egérúrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egérúrfi.
1: Nagyszerű!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egérúrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egérkisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egérlakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

Nádor Ilici, a Nyír utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudva levőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár.

0: Jancsi már a csíkos mackóval aludt. A mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rónisarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött. És kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást. És egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macska morzsás volt.

0: szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam, folyton lefröcsköl valaki, legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi, óriási köröket írt le a levegőben a fogkefélyével.
1: Csiribú, csirivá, változzát, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
1: Úgy látszik, meg kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kivisznek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelt.

olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta. Na hát, ti csak költözött.

0: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
1: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
0: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
1: Képzel, mentőautó. Tücsök költözött a Nyíl utcába.
0: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
2: Szeretek itt,
0: gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be, az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakóc térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik. De valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyta.

0: bél takaró. Valamikor réges-régen élt egy gazdag ember, akinek volt egy fia. Ahogy az apa öregedett, a fiú is felcseperedett. Elkezdett az apjával dolgozni, és hamarosan sikeres kereskedő lett belőle. Azután megházasodott, és gyermeke is született. Egy nap így szólt hozzá az apja.
1: Fiam, én már nem tudok tovább dolgozni. Bízom benned, hogy becsületes kereskedő maradsz. Elhatároztam, hogy mindenemet neked adom, amíg még élek. Minden vagyonom a tiéd, így biztos lehetek benne, hogy te is mindent megadsz nekem, amire szükségem van.
0: A fiú repesett a boldogságtól, és vidáman köszönte meg apja kedvességét. Először valóban tisztelte is az apját. Minden nap elmesélte neki, hogy áll az üzlet, és gyakran kérte a tanácsát is. Ám ahogy telt, múlt az idő, a fiú egyre ritkábban beszélgetett az apjával. Mikor az öreg tanácsot adott neki, a fiú gyorsan közbevágott.
2: Tudom, mit csinálok. Nincs szükségem a segítségedre.
0: Aztán eljött az a nap is, amikor a fiú így szólt az apjához.
2: Nincs szükségem többet a tanácsaidra. Mivel minden az enyém, azt akarom, hogy menj el innen.
1: Tehát hova mehetnék, hiszen túl öreg vagyok már ahhoz, hogy elhagyjam az otthonomat.
2: Márpedig öreg, még napkelte előtt el kell menned különben, magam dobla ki a házból.
1: Jaj, Istenem, Istenem.
0: Így az öreg embernek el kellett hagynia az otthonát. Az utcákat kezdte járni, kéregete, hogy éhen ne haljon. Így jutott ételhez és pénzhez.

0: különösen hideg napon az apa épp a fia ház előtt ment el. Hát látjám, hogy az unokája kint játszik az udvaron. Oda ment hozzá, és elmondta neki, hogy kicsoda. Aztán így szólt a fiúhoz.
1: Kérlek, gyermek, mondd meg apádnak, adjon már nekem egy takarót, hogy meg ne fagyjak a hidegbe.
0: A gyermek futott az apjához.
2: Kedves édesapám, kérlek, adj egy takarót annak az öreg embernek, aki azt mondja, hogy a te apád. Igazán ő az én nagypapám. Kérlek, mondd meg, hol találok egy takarót.
3: Rendben. Menj fel a padlásra. Ott találsz egy régi takarót. Azt elviheted, és odaadhatod a nagyapádnak.
0: A fiúcska felszaladt az emeletre, hogy előkeresse a takarót. Az apja csak várt, hogy visszajön, de hiába nem jött. Akkor utána ment a padlásra, hogy megnézze, mit csinál ilyen sokáig. Hát látjám, hogy a fiú egy hatalmas késsel igyekszik ketté vágni a takarót.
3: Hát te meg mit csinálsz, fiam?
2: Ketté vágom ezt a takarót, apám, hogy a felét a nagyapámnak adhassam, a másik felét megtartom neked. Amikor öreg leszel és kéregetni fogsz az utcán, majd neked adom ezt a másik felet, nehogy halálra fagy.
0: Akkor a férfi leszaladt a lépcsőn, kifutott az ajtó elől, az idős apja állt a hidegben.
3: Bocsáss meg nekem, atyám, amiért ezt tettem veled. Hálát és tiszteletet érdemelsz. Azért, amit nekem adtál. Kérlek, gyere be, és élj ismét az otthonodban.
0: Könyörgött, és az öreg, könyörületes szívvel megbocsájtott a fiának. Azon az estén a nagyapa egy széken ült a tűz mellett, az unokája pedig a kezében a kettévágott takaró darabjaival. Oda ment hozzá, és az ölébe ült. Az öreg fogta a takaró egyik felét, a térdére fektette, a másikkal meg betakarta az unokáját. Akkor aztán elmosolyodott, és mesélni kezdett a fiúnak. Attól fogva pedig ez így ment még sok-sok hosszú éven át.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véletlen.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.

0: módszerekkel bárki segíthet a fecskéknek. A legegyszerűbb, ha egy kevésbé forgalmas földes területen alaposan fellocsoljuk a talajt, amíg az már nem tud több vizet felvenni, és puha, ragadós sárrá alakul. De egy egyszerű, tárcás megoldással akár erkélyen vagy teraszon is kialakítható ilyen sárgyűjtő, egy lapos edény, benne földdel, amelyet rendszeresen nedvesen tartunk. Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
1: Ezek voltak a hírek.